0: kezdi. Sötétedés után megnyílik a fénykert magyar és nemzetközi művészek fényinstallációival.
1: Az időjárásról.
0: Kedden már sok napsütésre számíthatunk, de átmenetileg mérséklődik a meleg. Hajnalban 11-19, napközben 22-28 fok várható.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Ceglédi Rádióban.
1: Változékonyabbra fordul az idő. Kritikus napok várhatók a Paksi atomerőmű működésében. Szeptember közepétől mérséklődik a tűzifa áfája. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Óriási haladásról számolt be a paksi munkálatokban a miniszterelnök. Magyar Péter Facebook videóban jelentkezett be a helyszínről. Elmondta, a következő két nap még kritikus lesz, mert mínusz 129 a paksi vízmérce, és még 8-9 cm-es apadást jeleznek. A kormányfő hangsúlyozta, most a legfontosabb a nukleáris biztonság fenntartása és a jelenleg termelő két paksi turbina további üzemelésének fenntartása. Hozzátette, az előrejelzés szerint a következő két hétben 30-40 cm-rel lehet magasabb a vízszint, és ha minden jól megy, a jövő hét elejétől el lehet kezdeni az atomerőmű fokozatos visszakapcsolását. Benyújtotta a kormány az országgyűlésnek a tűzifa áfájának csökkentéséről szóló törvényjavaslatot. Eszerint a tűzifa áfa mértéke szeptember közepétől 27-ről 5%-ra mérséklődik. Az előterjesztésben a csökkentést azzal indokolják, hogy a tűzifával való fűtés a szegényebb társadalmi rétegek számára gyakran az egyetlen elérhető fűtési megoldás, ezért fontos, hogy minél olcsóbb legyen. Halálos tömegszerencsétlenség gondatlan okozása miatt eljárást indítottak az M3-as autópályán balesetet szenvedett lengyel buszvezetője ellen, közölte a Borsodabaúj-Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság. A férfit őrizetbe vették, letartóztatásáról a bíróság dönt majd. Az elsődleges adatok szerint a sofőr feltehetően elaludt, ez okozta a tragikus balesetet. Sűrített menetrenddel, éjszakai bagolyvonatokkal és nagyobb kapacitású szerelvényekkel készül a MÁV csoport a szerdán kezdődő strandfesztiválra. A résztvevők a koncertek után Siófokig fél óránként, Budapest és Fonyód felé pedig óránként induló éjszakai bagolyvonatokkal juthatnak haza Zamárdiból, vasárnap délelőtt pedig emeletes motorvonat is közlekedik. Soha olyan korán nem kezdődött még szüret a franciaországi Elzászban, mint idén. Mivel heteken át árnyékban is 44 fokos hőség tombolt a szőlőültetvényeken, több védett szőlőfajta is a megszokottnál hetekkel korábban beérett. A termésmennyiség 5%-kal maradhat el a tavalytól, cserébe várhatóan magas minőségű borok készülhetnek.
0: Az időjárásról.
1: Hidegfront érkezik, egyre több felé lehet zápor, zivatar. A déli szél megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik. Kedden már sok napsütésre számíthatunk, de átmenetileg mérséklődik a meleg. Hajnalban 11-19, napközben 22-28 fok várható.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: olyan szép felállni.
1: Hírek a Ceglédi Rádióban.
2: Változékonyabbra fordul az idő, kritikus napok jönnek a Paksi atomerőmű működésében. Családi programok és koncertek is lesznek a Margit szigeten augusztus 20-án. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Óriási haladásról számolt be a paksi munkálatokban a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, a következő két nap még kritikus lesz, mert mínusz 129 a paksi vízmérce, és még 8-9 cm-es apadást jeleznek. A kormányfő hangsúlyozta, most a legfontosabb a nukleáris biztonság fenntartása, és a jelenleg termelő két paksi turbina további üzemelésének fenntartása. Hozzátette, az előrejelzés szerint a következő héten 30-40 cm-rel lehet magasabb a vízszint, és ha minden jól megy, a jövő hét elejétől el lehet kezdeni az atomerőmű fokozatos visszakapcsolását. Bátonyterenye környékén ad munkát az Aszálya vízügyi szakembereknek. A mizserfai tározóból 100 000 köbméter vízátvezetését kezdik meg a Zagyván keresztül a Maconkai tóba. Ezzel mintegy 15 000 ember ivóvízellátása marad biztonságos. A tározó vízszintje az elmúlt napokban 400 cm alá csökkent, ami minőségromlás miatt veszélyeztette volna a szolgáltatást. Halálos tömegszerencsétlenség gondatlan okozása miatt eljárást indítottak az M3-as autópályán balesetet szenvedett lengyel buszvezető ellen, közölte a Borsodabaúj-Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság. A férfit őrizetbe vették, letartóztatásáról a bíróság dönt majd. Az elsődleges adatok szerint a sofőr feltehetően elaludt, ez okozta a tragikus balesetet. Terrorizmus gyanúját is vizsgálják a Zadar környéki tűzesetek ügyében. A horvát korrupció és szervezett bűnözés elleni ügyészség a gyújtogatásokkal kapcsolatba hozott 4 ember ügyében nyomoz. 3 horvát férfit és egy lengyel nőt gyanúsítanak azzal, hogy előre kitervelten, egymással megállapodva 10 helyen szándékosan okoztak tüzet Zara megye térségében múlt pénteken és szombaton. Lakossági bejelentés alapján fogták el őket. Családi programok, koncertek lesznek augusztus 20-án a Margit szigeten. Délelőtt interaktív cirkuszi játszóházzal, ügyességi játékokkal, valamint civil szervezetek programjaival várják a családokat. 16 órától színpadra lép Deva, a Random Trip, Boban Markovic, a Queen V és az Infra Gandhi. Sötétedés után megnyílik a fénykert magyar és nemzetközi művészek fényinstallációival.
1: Az időjárásról.
2: Kedden már sok napsütésre számíthatunk, de átmenetileg mérséklődik a meleg. Hajnalban 11-19, napközben 22-28 fok várható.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Vörös Nándi köszönti a kedves hallgatókat, ez itt a Cegléd hangja az FM 92-ön. A műsor, ahol én egy kérdést felteszek, önök pedig válaszolhatnak a 0635-92-92-ös SMS számra, e-mailezhetnek a kívánság kukac@cegledradio.hu-ra, és akár a Facebookon is írhatnak nekünk facebook.com/cegledradio. Egy ismerős, de ma már lezárásra kerülő témával jelentkezem. Mi volt a legviccesebb indok, amiért felkeltette a gyerek? Rengeteg remek üzenetet kaptunk már az előző adásokban is, de ma úgy döntöttem, hogy befejezzük ezt a témát. Mindenki, aki még várakozik, sorra kerül, de hogyha esetleg valakinek van új üzenete, vagy nem hallotta még ezt a műsort, akkor nyugodtan ő is hozzá kommentelhet, és írhat nekünk, amit én meg igyekszek beolvasni majd. De akkor lássuk a bent maradt üzeneteket. Cynthia azt írja nekünk, hogy milyen szám jön 19 után? Tehát a gyermek fölébredve ezt kérdezte meg, és hát jogos, tulajdonképpen, hogyha nincs vele tisztában, akkor nagyon nehéz megmondani, hiszen úgy 10-ig elszámol az ember, az, hogy 11-12, az a 10-re pakolódik rá, ez is tökre érthető, de mi jön a 19 után? Ha ez éjszaka a gyerekben felmerül, hát mi más tehetne, mint hogy megkérdezi a szülőt, az oktatót. Aztán itt van Edina üzenete, ez például az éjszaka volt, a 3 évesen felkeltett, mert integetett neki a sündisznó. És vissza kellett integetni. Hát mi mást kéne tenni, hogyha az a sündisznó integet, nem lehetünk bunkók, kedves hallgatók, hanem vissza kell integetni a sündisznónak, teljesen érthető a dolog. Hogyan készül a csúszda? Tamar éri ezt nekünk, a 4 évesem, az éjszaka közepén ezt tudta megkérdezni. És amúgy tényleg, a csúszda az egy izgalmas dolog a gyerek életében, szerintem az a minimum, hogy szeret csúszdázni, és hogyha szeret, akkor már azt is érzékelt, hogy a csúszda ilyen magas, hosszú, valamilyen színű, és akkor ezt valahogy el kell készíteni. Na de hogyan készül egy csúszda? Azért azt nem lehet egy, mit tudom én, konyhában kikeverni, hanem mégis csak kell hozzá valami nagy dolog, és hát az embert érdekli, hogy készül a csúszda, csak erre szülőként sem egyszerű válaszolni. Azt hiszem, hogyha én kaptam meg ezt a kérdést, hát nekem is el kéne gondolkodni. És ráadásul milyen csúszda, mert hogyha arra gondolunk, hogy egy strand csúszda, na hát az még izgalmasabb dolog. Teri azt írja nekünk, hogy ott a bácsi a sarokban, tehát ez volt az indok, amire egy gyermek felkeltette a szülőt. Azt hiszem, hogy ez teljesen jogos. Hogyha valami érthető, az, hogyha van valaki a sarokban, ezt azért közölni kell a szülővel, és akkor remélhetőleg a szülő is frászt kap tőle, de aztán meg lehet nyugtatni a gyermeket, hogy nincs ott senki, semmilyen bácsi, vagy esetleg, ha van is, csak ő látja. Ez nem megnyugtató, csak hozzáteszem. Katalin pedig azt írta, anyuci, leesett a zsiráfom az ágyról. A rémülettől én nem láttam hajnali 4-kor, szóval akkor vedd is fel, fiam. Igen, köszönjük szépen. Na és hát, kedves hallgatók, ez lesz a mai témánk. Mi volt a legviccesebb indok, amiért felkeltette ilyen a gyerek? Küldje el nekünk, vagy hát, hogyha már elküldte, akkor várjunk türelemmel, mert ma mindenki sorra kerül. Cegléd Rádió! Cegléd Rádió!

0: válik, mert jó.
1: Anya, viszket az oknim. Azt hiszem, hogy ennél jobb indok nem is kell az éjszaka folyamán, hogy felébressze a gyermek a szülőt, ugyanis ez a mai Cegdét hangja témája. Mi volt a legviccesebb indok, amiért felkeltette a gyerek? Ezt egyébként a viszkető zokni esetét Ágnes küldte el nekünk. Ivet azt írja, hogy anya, szomjas vagyok és pisilnem kell. Végül is szerintem ez olyan dolog, hogy ha a gyerek annyira szívesen nem mász kell egyedül, ez teljesen jogos, de azért nagyon szépen köszönjük a választ. Bianca azt írta nekünk, hogy hajnali 3 óra. Anya, annyira izgatott vagyok, gyere menjünk játszani. Aznap kapott egy új legót. No, hát akkor ezért az új játék felizgatta, és hát mindenképpen ő azzal játszani akart, de ez nagyon jó szöveg. Anya, annyira izgatott vagyok. Felébresztett, hogy fektessen vissza. Ezt Erika küldte el nekünk, és hogyha ön is küldene üzenetet, akkor 0630 592 925-ös, ahogy mondtam, ma már utoljára foglalkozunk ezzel a témával, hogyha még valamikor hallja ezt a témát felmerülni, az csak valamilyen ismétlés lehet, és akkor itt meg is ragadnám a szót. Nem tudom, a kedves hallgatók tisztában vannak-e vele, hogy zajlik a műsor a Cegléd Rádióban. Ugye esténként mindig van egy új adásunk, amit általában először hallanak a kedves hallgatók, valamilyen okban lehet ennek is ismétlése, de az ritkábban fordulhat elő, viszont hajnali 4 és 6 óra között megismételjük valamelyik korábbi adásunkat, tehát egy nap két Cegléd hangját, ugyanolyan Cegléd hangját nagyon-nagyon ritka esetben hallhatnak. Van egy esti adásunk, meg egy délelőtti, vagyis hát hajnali ismétlésünk. Akkor persze még szembe jött az a téma, de én akkor is azt mondom, hogy aki még szeretné elküldeni nekünk, hogy milyen indokkal keltette fel a gyerek, az most még megteheti. Menjünk is tovább. Anya, igen, unatkozom. Ez Izabellától jött, és hát persze, mit csinálna egy gyerek éjszaka, hogyha aludni nem akar, unatkozna. Anya, lejött a körömlak a körmömről. Nikolett írta ezt nekünk. Ezek szerint volt rajta körömlak, vagy pedig álmodta a gyermek, hogy körömlak van a körmén. Ez is nagyon érdekes kérdés. Rita azt küldte, hogy felkeltett, mert nagyon álmos. Igen, sok ilyet kaptunk, és hát ezek szerint ez visszatérő motívum a gyermekek fejében. Erről akarják tájékoztatni a szülőt. Eltört a párnácskám. Ezt Lindától kaptuk, és ilyet még viszont tényleg nem kaptunk senkitől. Olyan még nem történt, hogy eltört a párna. Gondolom, hogy mi lehet a helyzet. Kifeküdte, rossz helyen nyomódott be a párna, vagy ilyesmi, és nem volt olyan kényelmes, mint szokott. Eltört a párnácskám. Tökéletes gyermeki válasz. Anya, az ágy már kipihente magát. Na tessék, ezt Meditől kaptuk egyébként, szóval nem ő tehet róla, ő még szeretne aludni, de az ágy már kipihente magát, úgyhogy nincs más hátra, föl kell kelni. Teljesen jogos. Meg akarja nézni a Stranger Things új részeit, ezzel keltett föl, írja nekünk Bálint. Az komoly, mekkora a gyerek, mert szerintem azért túl kicsiként nem biztos, hogy ezeket kéne neki mutogatni, persze találkozhat vele bárhol, akár reklámokban, vagy ajándéktárgyakban, vagy ilyesmikben, úgyhogy lehet, hogy ezért érdekli, de talán ne nézessük meg vele ezt a sorozatot. Hol a piros traktorja? Mindez hajnali 2-kor, Edith-től kaptuk a választ, és hát tulajdonképpen, ha szükség van a traktorra hajnali 2-kor, mit lehet tenni, meg kell keresni. Unokám mondta, nézik a plüssök. Zsuzsa üzenete volt ez. Na hát, ki örülne annak, hogyha néznék a plüssök éjszaka, úgyhogy teljesen jogos, vagy legalábbis el kell fordítani a plüssöket, vagy minimum kivinni a szobából, úgyhogy teljesen jogos a gyermek sérelme. Én ezt adom. Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk, milyen indokkal keltette fel éjjel a gyerek, melyik volt a legviccesebb szitu, 0630 592 92-ös.

Mi volt a legviccesebb indok, amivel éjjel felkeltette a gyerek? Ismerős lehet a téma a Ceglét hangjában, de ez már az utolsó alkalom, hogy ezzel foglalkozunk, úgyhogy mindenkinek bele kell férni, akik korábban elküldték, és akik ma akarják elküldeni a 0635-92-92-t a válaszukat, azoknak is bele kell férniük, szóval pörgünk tovább. Berni küldte. Felült az ágyban az éjszaka közepén, káromkodott egy embereset, majd kiszaladt az udvar közepére egy szál pizsiben mezítláb. 4 éves volt akkor, és kiérve tért teljesen észhez. Izgalmas történet az udvar közepére. Mónika. Rendszeres volt, hogy átjött hozzánk, hogy kísérjük vissza az ágyba, illetve azért, hogy takarjuk be. Szerintem így érzi magát biztonságban a gyerek. Enikő. Egyszer hajnali 3-kor felkelt a kisfiam, és azt kérdezte, megyünk-e a játszótérre. Ekkor kb. 3 éves lehetett. És mentetek? Niki a következő, feltette a kérdést, hogy anya, milyen tyúknak lenni? Na most ez kérdés, hogy a feltételező, hogy anya tudja milyen, és ezért kérdezi, esetleg tyúknak nézi anyát, vagy pedig csak úgy kíváncsi volt, hogy milyen érzés lehet, és hát ha erről a szülőnek van némi tapasztalata, vagy nem is tudom. De nagyon tetszik, köszönjük szépen. Timi, kialudta magát és játszani akart hajnali 3-tól 5-ig, aztán szerencsére elfáradt. Fruzsin azt írta, anya, nem etettem meg a babákat. De minden napra jut valami új. És szerintem ez a legjobb, hogy jut valami új minden nap, és az is jó, hogy a gyermek már ennyire felelősségtudó, hogy oké, talán nem etette meg őket, de eszébe jut éjszaka, és fel kell, és megeteti őket. Ez igen. Anya alszol? Ezt Niki küldte nekünk, szerintem ez nagyon sokszor felmerül ez a kérdés mindenkinél anyával vagy apával behelyettesítve. Nem halacskás zokni volt rajta. Ezt K. Zoltánné küldte nekünk, és nagyon szépen köszönjük. Friderika pedig azt, hogy ha lehunyom a szemem, sötét van, és nem látok semmit. De kisfiam, ha alszunk, mindenki lecsukja a szemét. De anya, akkor is sötét van, és ha alszok, nem látok semmit. Kikezdhetetlen az érvelése a gyermeknek. Lássuk Klára üzenetét. Azt álmodta, hogy elcsúsznak a bocik a sárban, eltörik a lábukat. Aznap voltak ugyanis TS látogatáson az Ovival. Vagy Báti azt mondta anád. Nyitott ablaknál nyáron a bolti szállítók beszélgetését hallotta. Hát igen, könnyen tanul a gyerek, és persze az ilyeneket tanulja meg legkönnyebben, amit nem lenne szabad. László üzenete következik. Pisilni kell. Menj a vécére. 5 perc múlva. Kakilni kell. Menj vécére. 5 perc múlva. Éhes vagyok. Kapott enni. 5 perc múlva. Szomjas vagyok. Kapott inni. 5 perc múlva. Fáj. Hát igen. Pedig minden dolgát elvégezte, aztán lehet, hogy este túlette magát már, túlette és itta magát, megfájdult a pocó, és akkor az volt a probléma. Nem könnyű minden szülő dolga, ezt elhiszem. Illetve pontosabban egyiké se könnyű szerintem, vannak nehéz helyzetek, de nagyon örömteli helyzetek is biztosan vannak. Anyuka, a Jézuska miért nem lány? Ezt Renátától kaptuk, és tulajdonképpen ez egy filozófiai kérdés is lehetne. Hosszan el lehet beszélgetni erről a gyermekkel, amennyiben erre van affinitása az éjszaka közepén a szülőnek, de van mind gondolkodni. Judit azt írtam, anya, mi az? Várok, hát ha mond valamit, de semmi. Szóval megkérdem, mi az Lili? Nem tudom. Na, ezzel nehéz mit kezdeni, itt aztán tényleg elgondolkodtott a szülő, hogy is segíthetne, hogyha ő se tudja, mi a probléma, de volt probléma. Végül nézzük Andrea üzenetét. Szemébe süt a nap, kéri a napszemüvegét. Én ezt teljesen megértem, kedves hallgatók. Az éjszaka közepén, hogyha valakinek a szemébe süt a nap, az igen zavaró. Minimum egy napszemüveg kell a nyugodt alváshoz. Teljesen adom. Hogyha önnek is van hasonló történet, elküldheti nekünk, mi volt a legviccesebb indok, amiért felkeltette a gyerek éjjel. 0635-92-92-5-ös. Várom. Ceglét Rádió. 92-5.

0: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.
1: Kardiológushoz mentem, a szívemben egy szív szilánk. Szétszakított rendesen, szívbalzsamot írt fel rá.

0: Amikor kezdte az ovit, ült az ágyban és jelentkezett. Kérdeztük, mi a baj? Válasz? Kimehetek pisilni? Ez a rendes gyerek, azt mondom, aki tanul az óvodából, Bernie üzenetét olvastam föl, de pontosan nem ez a kérdésünk, hanem az, hogy mi volt a legviccesebb indok, amivel éjjel felkeltette a gyerek. Úgyhogy ilyeneket várunk, ez is nagyon jó sztori volt, és köszönjük szépen. Lássuk, mit írt erre a kérdésre Bernie. Éjszakás műszak után voltam. Meg volt beszélve, hogy bármi van, akkor szóljon nyugodtan. Egy-két óra elteltével odajött, felhúzta a szemhéjamat, és kérdezi, anya fenn vagy? Mondom, most már kislányom fenn vagyok. Mi a baj? Ja, semmi, csak kíváncsi voltam, hogy fenn vagy-e. A gyermek kíváncsi volt, és kielégítette a kíváncsiságát. Ennyi. Egyébként az volt neki mondva, hogy nyugodtan felkelthet, zavarhat, úgyhogy ezt megtette. A legviccesebb, írja nekünk Éva, az volt, amikor egyszer szerintem alva járt, velem aludt, felkelt, mondta, felvesz egy zoknit, átment a sötétben a szobájába, ott is sötétben, kinyitotta a szekrényt, majd tényleg felhúzott egy zoknit, és visszajött. Álmodva néztem, vagy 3 éves lehetett. Ez amúgy, annak ellenére, hogy tényleg álmulatba ejtő, egy kicsit azért ijesztő is, hogy motorikusan át tud menni valaki alva a szobájába, megkeresni egy zoknit a picikora ellenére, szóval elképesztő. Nem tudom én, hogy reagálnék erre, mikor a gyerek így elindulna. Henny azt írja, hogy engem nem keltett fel, el sem akart aludni, és előtte mindent végig zongorázik. Egyébként ez a legjobb módszer, minden lehetőséget végigfutunk újra és újra esténként. Már persze nem én, mert nekem nincsen tapasztalatom, talán majd egyszer lesz. Anya, elmehetek pisilni? Szandra üzenete volt, tökéletes. Apa, nézd, lecsúszott az oknim. És ez visszatérő üzenet, Tamás üzenete volt az, ami hát többször visszatérő elem, mert valamiért azt érzem, hogy az okni az egy nagyon fontos éjszakai kellék a gyerekeknek, kicsit nem úgy áll, kicsit lecsúszik, kicsit meleg, akkor az problémát okozhat. Szóval én nem tudom, valamiért én mindig mezitlába aludtam, úgy emlékszem. Gyerekkoromban is én azt szerettem, öcsém is ilyen mezitlábas, de ez változó, és nagyon fontos kérdéskör az okni a gyereknek. Andrea írja, hogy anya, nincs meg az ágyam, és állt a szoba közepén a sötétben. Na igen, hát ez is probléma, elindul a gyermek a sötétben, mondjuk pisilni, visszaér a szobába, de aztán nem találja meg az ágyat, és ugye nem kapcsol villanyt, mert attól csak fölébredne, hogy fölébresztene másokat, tehát inkább azzal ébreszt fel másokat, hogy kiabál, hogy nincs meg az ágy, de ágy nélkül meg nem lehet aludni, ezt a szülő is megértheti szerintem. Mert az elkapós hangszóró az ágy alatt van, ezt Anita írta nekünk. Na, hogy mi az elkapós hangszóró, ez egy külön feladvány a kedves hallgatóknak és nekem is. Minden esetre az ágy alatt volt, és ez nem hagyta aludni a gyereket. Kinga írja, hogy a télapom van olyan hamarabb érkezett hozzánk, így ott aludt az ágyban. Persze én, amikor elaludt a gyerkőc, a cipője mellé raktam a manót, mintha ő pakolt volna bele. Az éjszaka közepén felkeltett, hogy anya, ott mozog a manó, a székben. Ahol tudtam, hogy nem lehet, mert én pakoltam el. Persze mondtam neki, hogy aludjon vissza, az éjszaka közepén van, ott nincs semmi. Fél másodperc, és aludt is. Na, ez izgalmas. Azt hittem, aztán a végén anyuka ijed meg majd attól, hogy a Manó tényleg visszamászott a székbe, vagy ilyesmi, de így is nagyon jó volt a sztori. Köszönjük szépen. Roxy lesz az utolsó ebben az órában. Anya, most nem keltettelek fel, hogy pisilnem kell, elmentem egyedül. Ez eddig a kedvencem szerintem. Elment egyedül, megoldotta, de olyan büszke volt magára, hogy ezt mindenképp közölni kellett, és ezzel keltette fel a szülőt. Tökéletes sztori. Ilyenekkel folytatjuk a következő órában is, érdemes velünk tartani. Ha még van kedve, küldj el ön is, ha van ilyen sztoria. Mi volt a legviccesebb indok, amivel éjjel felkeltette a gyerek? 0635 92 5 92 5-ös.
1: Következzen egy friss

0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Változékonyabbra fordul az idő. Kritikus napok várhatók a paksi atomerőmű működésében. Szeptember közepétől mérséklődik a tűzifa áfája. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Óriási haladásról számolt be a paksi munkálatokban a miniszterelnök. Magyar Péter Facebook videóban jelentkezett be a helyszínről. Elmondta, a következő két nap még kritikus lesz, mert mínusz 129 a paksi vízmérce, és még 8-9 cm-es apadást jeleznek. A kormányfő hangsúlyozta, most a legfontosabb a nukleáris biztonság fenntartása és a jelenleg termelő két paksi turbina további üzemelésének fenntartása. Hozzátette, az előrejelzés szerint a következő két hétben 30-40 cm-rel lehet magasabb a vízszint, és ha minden jól megy, a jövő hét elejétől el lehet kezdeni az atomerőmű fokozatos visszakapcsolását. Benyújtotta a kormány az országgyűlésnek a tűzifa áfájának csökkentéséről szóló törvényjavaslatot. Eszerint a tűzifa áfa mértéke szeptember közepétől 27-ről 5%-ra mérséklődik. Az előterjesztésben a csökkentést azzal indokolják, hogy a tűzifával való fűtés a szegényebb társadalmi rétegek számára gyakran az egyetlen elérhető fűtési megoldás, ezért fontos, hogy minél olcsóbb legyen. Halálos tömegszerencsétlenség gondatlan okozása miatt eljárást indítottak az M3-as autópályán balesetet szenvedett lengyel buszvezető ellen, közölte a Borsodabaúj-Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság. A férfit őrizetbe vették, letartóztatásáról a bíróság dönt majd. Az elsődleges adatok szerint a sofőr feltehetően elaludt, ez okozta a tragikus balesetet. Sűrített menetrenddel, éjszakai bagolyvonatokkal és nagyobb kapacitású szerelvényekkel készül a MÁV csoport a szerdán kezdődő strandfesztiválra. A résztvevők a koncertek után Siófokig fél óránként, Budapest és Fonyód felé pedig óránként induló éjszakai bagolyvonatokkal juthatnak haza Zamárdiból, vasárnap délelőtt pedig emeletes motorvonat is közlekedik. Soha olyan korán nem kezdődött még szüret a franciaországi Elzászban, mint idén, mivel heteken át árnyékban is 44 fokos hőség tombolt a szőlőültetvényeken, több védett szőlőfajta is a megszokottnál hetekkel korábban beérett. A termésmennyiség 5%-kal maradhat el a tavalytól, cserébe várhatóan magas minőségű borok készülhetnek.
0: Az időjárásról.
1: Hidegfront érkezik, egyre több felé lehet zápor, zivatar. A déli szél megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik. Kedden már sok napsütésre számíthatunk, de átmenetileg mérséklődik a meleg. Hajnalban 11-19, napközben 22-28 fok várható.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Cegléd hangja is, annak is a második órája, kedves hallgatók, az FM 92-t, a Cegléd Rádiót hallgatják, benne pedig Vörös Nándit. Én teszem fel a kérdést, amit már több alkalommal föltettem. Mi volt az a legviccesebb indok, amivel éjjel felkeltette a gyerek? Már ismerős lehet, többször is volt erről szó, de most lesz utoljára szó erről, úgyhogy aki még szeretne beleférni, most megteheti, de ma lezárjuk ezt a témát. Szerintem egyébként nagyon vicces, nagyon változatos válaszok jöttek folyamatosan, úgyhogy érdemes volt még folytatni, de azt hiszem, hogy most arra ennyi ebből elég, viszont még egy teljes óránk van hátra, úgyhogy jönnek a hallgatói válaszok. Már is itt van Roxy üzenete, amit már elmondtam, ezzel zártuk az órát, akkor rövid, elmondom újra. Anya, most nem keltettelek fel, hogy pisilnem kell, elmentem egyedül. Tehát a gyermek ezután keltette fel a szülőt, imádom. Valaki takarítsa meg a cipőmet, de azonnal. Ez Viola üzenete volt, és hát ez egy határozott gyermek. Lehet, hogy ez is karácsony, Mikulás környékén lehetett, és azért volt ennyire fontos, vagy csak simán szeretne tiszta cipőben járni a gyerek. Ezt is meg tudom érteni. B. Balázsné azt írja, hogy anya, nem tudok aludni, mert az Emma horkol. Emma egyébként a húga. Hát igen, ez kellemetlen, hogyha egy szobájuk van, akkor ez megesik. Én is zavartam többször öcsémet, de ez fordítva is megtörtént, mikor még egy szobában voltunk gyerekként, úgyhogy hát ez így működik. Éhes a hasam, Kármentől kaptuk. Anya, nem én, a hasam mondja, hogy éhes. Imádom. Nem tehet a gyermek róla, nem ő volt éhes, hanem a hasa. Ő nem akart, nem is akart zavarni, nem is akart éhes lenni, egyszerűen a hasa volt az, és erről nem tehetett. Teljesen jogos. Egy névtelen üzenet küldő azt írta, hogy anya, viszket a popom, megvakarod? A gyereknek van keze, tehát azt feltételezem, hogy van neki. Meg tudná ő is vakarni, de az sokkal másabb, mint amikor saját magának vakar az ember. Azért, hogyha más kaparászik, vakarász, bilizgál, az azért az sokkal jobb érzés. Ebben az esetben szükség volt a szülőre. Betty azt írja nekünk, hogy mit keresel? Hát kéne neki egy papírlap. Egyébként alva járt. De hogyha papírlap kellett neki, akár zsírkrétához, rajzoláshoz, festéshez, hát akkor meg kell keresnie, anélkül ugye, hogy tudna tovább nem aludni. Vagyis hát lehet, hogy aludt akkor ezek szerint. Anya, mehetek pisilni? Hiányoznak ezek az éjszakai látogatások, túl hamar eltelt, már elmúltak 20 évesek, ezt Ingrid küldte nekünk. Hát igen, azt mondják, hogy gyorsan felnőnek, hamar kirepülnek, de ezek szerint vannak ilyen jó, megmosolyogtató sztorik, ezért is készül ez a műsor. Kiesett a cumi, ez Zsóf írta nekünk, ez nagy probléma, igen. Mit is tehetne a gyerek, hogyha már beszélni tud, ezek szerint cumit megfogni, megkeresni, visszavenni az ágyba, ezt nem tud. Az viszont tény, hogy érdemes megmosni azért, hogyha leesett a cumi. És nézzük még Andi üzenetét. Én egyszer megkérdeztem, hogy hajnalban miért mindig engem hív, ez volt a válasz, mert apa alszik. Ennyi, hogyha anya is rendesen aludna, akkor nem zavarná őt se a gyerek, de hát anya ébren van, hiszen bármikor hívják, ő jön. Úgyhogy én egyszerű. Ez nagy tanulság, kedves hallgatók és kedves szülők. Néhány zene után folytatódik a Cegléd hangja.
1: Cegléd Rádió. Változatos és friss.

0: 5.42. Anya, keljünk, már hallottam a kakast is. Szilvi küldte nekünk ezt a választ, az a kérdésünk ugyanis, hogy mi volt a legviccesebb indok, amiért éjjel felkeltette a gyerek. Már ismerős lehet a téma, de ma lezárjuk végleg, úgyhogy mindenkinek bele kell, hogy férjen. Már megyünk is tovább, egyébként ez itt a Ceglét hangja. Visítva rémálomból fel kell 2:18. Azt álmodtam, hogy hópehet rajzolsz, nekem egy papírra is ki kell vágnom. Marci, 3,5 éves, Barbarától kaptuk az üzenetet. Egyébként remek, tehát ott van a feladat, ezt álmodta, és hát most, pont most kell kivágnia, hát ő aludna nyugodtan, de anya ezzel megzavarta. Minimum az a minimum, hogy közli a szülővel, hogy ez történt. Alexa üzenete félelemben nevetve mesél, hogy éppen a kecskék kergetik. Ez egyébként teljesen jó dolog, főleg, hogy élvezi, tehát nem fél tőlük, hanem eljátszik a kecskékkel, és ezt mind félállamban közdi a szülővel is, teljesen jó sztori. Bár nem vicces az indok, de nagyon viccesen hangzott, fiam 2 éves, lázas volt, úgy jött oda, hogy jaj, anya, én meleg vagyok. Nagyon jót nevettünk. Egyébként ez is nagyon jó sztori. Niki, a következő 3,5 éves kisfiam végtelen szomorúsággal közölte velem, hogy anya, áll a kukim. Hát igen, ez olyan dolog, amivel a gyermeknek, ha fiú gyermek, szembesülnie kell, előbb-utóbb, hogy ez bizony megtörténik, és ezt valamikor a szülővel is közölnie kell, és ezekből vannak az ilyen vicces pillanatok, nagyon szépen köszönjük. Petra írja, hogy sötét van, nem lát, hiába magyaráztam, hogy ez azért van, mert becsukja a szemét. Aha, hát igen, úgy, kicsit nehezebb látni, hogyha az ember becsukja a szemét, főleg akkor, ha még éjszaka is van a kettő együtt, meg aztán teljes sötétség. Tímea kb. 3,5 éves forma volt, és hajnali 1-kor kellett megkérdeznie, hogy alszom-e. Erre nagyon kíváncsiak a gyerekek éjszakánként, hogy alszik-e a szülő. Volt kb. 1 hónapos bibie, ezt írja Eszter, és felkelt ordítva, azt sem tudtam, hogy mi van, rohanok, behozza és mutatja az 1 hónapos bibiét. Hát azt hiszem, hogy az 1 hónapos bibi az már csak épp hogy látszik. Nekem volt, emlékszem, nagyon sokáig meg volt egy egérharapás nyom az ujjamon, és azzal nagyon sokáig dicsekedtem, aztán egy idő után már el is kezdtem felejteni, hogy miért van az a nyom ott, és hogy egyáltalán mi az, és utólag már úgy vagyok vele, hogy lehet, hogy csak egy anyajegy vagy ilyesmi volt. Nem tudom pontosan, minden esetre ezek mindig érdekes dolgok, hogy mivel tud a gyerek felébreszteni valakit, akár egy 1 hónapos bibivel is. Hajnali 2-kor Melody azt mondja, aja, messze! Ezt Klau írta nekünk, és ezek szerint anya túl messze volt, és ezért sírt a gyermek. Azt hiszem, nem találom a kódot. Ezt Máté küldte nekünk, de hogy milyen kódot nem talált a gyerek, azt a szülő sem tudta, mint ahogy most én se tudom, de köszönjük a választ. Ágnes pedig ezt küldte, hogy éhes, mondtam, hogy éjjel nem eszünk. Megkaptam, hogy gonosz anya vagyok, mert nem adok enni a gyermekemnek. Ez egyébként nagyon tetszik. Hát igen, szegény gyerek éhes volt, egyébként át tudom érezni, hogy milyen éjszaka éhesnek lenni, és az ember, hogyha felnőtt, akkor sajnos meg már odaadhatja magának azt a kaját, és ettől hízunk. Azért, mert fáradt, ezt már megkaptuk sokan, Betty küldte nekünk egyébként, és itt van Adél üzenete, üvöltve trappolt, futott át a szobájából, hogy a fogtündér hozott ajándékot, kicsi infarktust is kaptunk, úgy meg ijedtünk, miért fut meg, szaladgál és kiabál. Hát igen, ez ilyen, de megkapta az ajándékát, amit ráadásul lehet, hogy a szülőnek is volt ahhoz köze, hogy a gyerek megkapta ezt. Köszönjük szépen, még 2 blokkra visszajövünk, úgyhogy még van ebben a témában, tartsanak velünk a továbbiakban is.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: is marad.
1: Hírek a Ceglédár Show-ban.
2: Változékonyabbra fordul az idő, kritikus napok jönnek a Paksi atomerőmű működésében. Családi programok és koncertek is lesznek a Margit-szigeten augusztus 20-án. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Óriási haladásról számolt be a paksi munkálatokban a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, a következő két nap még kritikus lesz, mert mínusz 129 a paksi vízmérce, és még 8-9 cm-es apadást jeleznek. A kormányfő hangsúlyozta, most a legfontosabb a nukleáris biztonság fenntartása és a jelenleg termelő két paksi turbina további üzemelésének fenntartása. Hozzátette, az előrejelzés szerint a következő héten 30-40 cm-rel lehet magasabb a vízszint, és ha minden jól megy, a jövő hét elejétől el lehet kezdeni az atomerőmű fokozatos visszakapcsolását. Bátonyterenye környékén ad munkát az Aszály a vízügyi szakembereknek. A mizserfai tározóból 100 ezer köbméter vízátvezetését kezdik meg a Zagyván keresztül a Maconkai tóba. Ezzel mintegy 15 ezer ember ivóvízellátása marad biztonságos. A tározó vízszintje az elmúlt napokban 400 cm alá csökkent, ami minőségromlás miatt veszélyeztette volna a szolgáltatást. Halálos tömegszerencsétlenség gondatlan okozása miatt eljárást indítottak az M3-as autópályán balesetet szenvedett lengyel buszvezetője ellen, közölte a Borsodabaúj-Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság. A férfit őrizetbe vették, letartóztatásáról a bíróság dönt majd. Az elsődleges adatok szerint a sofőr feltehetően elaludt, ez okozta a tragikus balesetet. Terrorizmus gyanúját is vizsgálják a Zadar környéki tűzesetek ügyében. A horvát korrupció és szervezett bűnözés elleni ügyészség a gyújtogatásokkal kapcsolatba hozott 4 ember ügyében nyomoz. 3 horvát férfit és egy lengyel nőt gyanúsítanak azzal, hogy előre kitervelten, egymással megállapodva 10 helyen szándékosan okoztak tüzet Zara megye térségében múlt pénteken és szombaton. Lakossági bejelentés alapján fogták el őket. Családi programok, koncertek lesznek augusztus 20-án a Margit-szigeten. Délelőtt interaktív cirkuszi játszóházzal, ügyességi játékokkal, valamint civil szervezetek programjaival várják a családokat. 16 órától színpadra lép Deva, a Random Trip, Boban Markovics, a Queen Bee és az Infra Gandhi. Sötétedés után megnyílik a fénykert magyar és nemzetközi művészek fényinstallációival.
1: Az időjárásról.
2: Kedden már sok napsütésre számíthatunk, de átmenetileg mérséklődik a meleg. Hajnalban 11-19, napközben 22-28 fok várható.
1: Ceglédrádió, sok magyar zenével, változatosan.

Ez a Ceglét hangja, és utoljára hallhatják a témánkat, miszerint mi volt a legviccesebb indok, amivel éjjel felkeltette a gyerek. Rengeteg remek választ kaptunk, és még mindig van belőlük, pár újat is kaptunk, maradtak régiek is, de ma a végére járunk mindegyiknek, mert többet nem hozom fel ezt a témát, legalábbis, hogyha nem ismétlést hallanak, akkor többet nem hozom a témát. Erről ennyit, jöjjenek a válaszok! Felköltött azért a lányom, hogy kísérjem el a WC-re, ami a mi szobánkkal szemben volt, és ami előtt hamarabb elhaladt, mielőtt hozzám odaért. Ezt Tünde küldte nekünk, hát igen, ez ilyen, szóval bemeltett volna egyedül, de azért jobb, hogy a szülő is ott van. Anya, nem tetszik, hogy lila a fal. Anya, a piros fény rosszat jelent. Hosszabbítón a kapcsoló le kellett ragasztani. Anya, a te ágyad kényelmesebb. És szerintem ez a legbiztosabb és a legjobb indok. Valószínűleg azért, mert ott van a szülő is, de azért úgy a legjobb. Tibor azt írja, hogy bár még nincs gyerekem, de azt hiszem, majd apukaként több átaludt éjszakám lesz, mint a gyerekem anyjának, legalábbis remélem. Őrületes a műsor, köszönjük. És hát mi köszönjük, hogy ilyen véleményt is kapunk. Én is ugyanerre gondoltam, hogy ha majd egyszer jön a gyerek, akkor lesznek izgalmak. Mindig megnézem a lányaimat lefekvés előtt, hogy alszanak-e. Kánonba horkoltak, lefeküdtem, épp zuhantam volna alfából bétába, erre megráz a kisebbik, hogy nem tud elaludni. Mindezt kócosan félig becsukott szemekkel. Andi válaszát olvastam föl, tehát. Rendszeresen arra ébredt hajnali 2 és 3 között, hogy nem tudja, hogy be kell csukni a szemét az elalváshoz. Hogy nem tudja, hogy kell becsukni a szemét az elalváshoz. Ez igen, ez nehéz. Bernadett üzenetét olvastam. Hát, hogyha a szeme egyszerűen nyitva marad, hogy tudna elaludni ugye a gyerek? Egyébként egy idő után az is sikerül, ezt is el lehet mondani akár szülőként, hogy ha erősen próbálkozik, vagy csak lassítja a légzését, vagy gondolkodik valamin, akkor előbb-utóbb lecsukódik az a szem. De hát, hogyha szándékosan akarja lecsukni és nem megy, akkor nincs mit tenni, kell a szülő. 2:30-kor nekiállt sírni, hogy álmos. Igen, és a sírásból már nehéz visszahozni ezt az álmosságot, de ezekről szól ez a műsor, és nagyon köszönjük a választ. Bejelentette, hogy anya, itt vagyok. Ezt Kitty küldte nekünk, ennél örömteli bejelentés nem is jöhetne az éjszaka közepén. Éva üzenete, a lányom kb. 2 éves lehetett, amikor átjött a szobánkba éjjel, és 4 kézláb végigmászott rajtam a lábamtól, és kb. 5 centire az arcomtól, ott volt egy arc, amikor kinyitottam a szemem, halálra rémültem. Egyébként ez tök jó dolog. Én már valószínűleg arra is fölébrednék, hogy másznak rajtam, de hát tud olyan mélyen aludni, főleg egy szülő, gondolom, hogyha fáradt, vagy lehet, hogy nem érzékeli. Aztán a szuszogása vagy bármire kinyitja a szemét, és ott egy arc. Elhiszem, hogy nem egyszerű. Anya, te szereted a hagymát? Ezt hajnali 2-kor kérdezte meg tőlem, küldte nekünk Larissa, nagyon szépen köszönjük. És egy névtelen üzenetküldő meg azt írja, hogy mert talált egy horgot az ágyban. A mai napig nem tudom, hogy hogy került oda és mikor. Ja, hogy tényleg ott volt az a horog. Az mondjuk azért kemény, de a lényeg az, hogy nem lett semmi baj. Nem fér a számba a nyelvem. Ezt Hajni küldte el nekünk, és igen, nagyon rossz dolog az, mikor az ember így nem bír az adott testrésszel. Ez megtörténhet ujjal is, mikor így tapasztalja saját magán, nyomkodja az ujjait, és olyan fura érzet nyelvvel, a szemmel, ahogy olvastuk nem olyan régen. Úgyhogy ezek nehéz dolgok, mikor így gyerek felfedezi saját magát, és valami furcsa rajta, akkor ez nagyon be tud vésődni, vagy mikor a kisgyerek meglátja az árnyékát, és először nem tudja, hogy miért jön utána. Ez is olyan dolog, hogy barátkoznunk kell vele, és hogyha nincs más megoldás, akkor a szülő őt keltjük fel éjjel. De hogy még milyen indokok voltak, amivel felkeltették a szülőket, az utolsó blogban megtudhatják, tartsanak velünk, további jó rádiózást! FM 92.5 Ceglét Rádió.

Kedves hallgatók, utoljára vesszük ide a témát, miszerint mi volt a legviccesebb indok, amiért éjjel felkeltette a gyerek? Ez tehát a kérdés a Ceglét hangjában, de most már ne küldjenek üzenetet, megpróbáljuk azokat besűríteni, akik még hátra vannak. Ezzel kipipáljuk ezt a témát, és most már csak ismétlésben hallhatják esetleg valamikor, hogyha még előkerül bármilyen okból a műsor, akkor na a lényeg az, hogy lezárjuk. Itt van nekünk Piri. Szombat reggel az első osztályos fiam ott állt az ágyam mellett és sírt, hogy az iskola zárva van és nem engedték be. Ez mondjuk kicsit más, de főleg, hogyha, bár lehet, hogy felébresztett, igen, csak nem éjszaka a gyerek, hanem még egy picit meghosszabbítottad volna az alvásodat, ő meg elindult az iskolába. Hogy jutott el odáig? Izgalmas történet. Húsleves szeretett volna, ez Beatrix küldte nekünk, persze mikor enne az ember húslevest, hanem az éjszaka közepén. Anita üzenete, amikor kisebb volt a kislányom, mindig apukája vitte ki pisilni, de engem is felkeltett, hogyha ők nem tudnak aludni, akkor én se aludjak. Teljesen jogos, miért járna valamilyen bónusz az anyukának, hogyha ők már ébren vannak. Linda írja, párbeszéd a néha ébren álmodó 6 éves kislányommal. Anya, nem akarlak megsérteni, de egy baromi nagy bogár mászik melletted. Én oda nézek? Nincs ott semmi, csak álmodod. Pedig ott van az. Én? Nincsen, álmodjál mást. Gyerek? Ja, oké. Átfordul a másik oldalára, és alszik tovább. Ez ennyire elegáns megoldást még ritkán hallottam, tehát miért nem lehet azt mondani a gyereknek, hogy álmodjál mást? És akkor ez lehet, hogy működik. Megoldódott. Köszönjük szépen. Niki írja, hogy segítek-e neki majd házat építeni, ha nagy lesz, és megérdeklődte, hogy mikor szándékozom meghalni, mert addig nem kéne, majd utána. Igen, a gyermeki őszinteségben ez bizony benne van, és hát biztos az is benne van, hogy az elvesztés az nagyon fájna neki, de azért most a ház fontosabb téma volt egy kicsit. Fruzsi üzenete, 3 éves lehetett, amikor eszébe jutott, hogy nem köszönt egy Tubinak, és ki kellett kiabálni az ablakon, hogy szia Tubi! Addig nem aludhattunk, a Tubi, az a galamb volt akkoriban, innen is elnézést sok év táblatából a szomszédoktól. Ez tényleg udvarias a gyermek, és ezzel ne legyen baj, kikiabálunk az ablakon, ha erről van szó, mert ő elfelejtett köszönni az egyik galamnak. Imádom. Lássunk, mink van még. Áfonya írja nekünk, hogy abban semmi extra, hogy pisilni kelt fel, de aztán oda sétált a kukához, ellentétes irány a WC-vel, és tolta le a nadrágját. Ilyet nem próbáltuk terelni a WC felé, de nagyon meg volt sértődve. Hát pedig ez vicces lett volna, hogyha ez a sztori végigmegy. Nem nektek, nekünk. Andi azt írja, hogy anya, ha ti apával együtt alszotok, én miért kell, hogy egyedül aludjak? Hát ez is teljesen jogos kérdés. Még ők is felnőttek, akik együtt alszanak, ő pedig pont egyedül, hát a gyerekként. Értem én. Egyébként elgondolkodható tényleg, hogy ez egy fontos érv amellett, hogy a szülőkkel aludhasson a gyerek. Nézzük az utolsó üzenetet, kedves hallgatók. Fél álomban. Apa, léteznek szörnyek? Nem, szörnyek nem léteznek. Akkor az mi a sarokban? Én majdnem besz. Majd rájöttem, hogy a szonikos pólója mintával felénk van rádobva a szék háttámlájára, és a félsötétben elég parát mutatott. A másik kedvencem, amikor úgy keltett, hogy széthúzta a szemhéjamat. László üzenete volt tehát az utolsó, és nagyon köszönöm, kedves hallgatók, hogy ennyi válasszal hát felpörgették, és még jobbá tették ezt a műsort. Holnap is jön a Ceglét hangja, de már egy másik témával, ezt örökre skippeltük. Köszönöm szépen a válaszokat, Vörös Nándi búcsúzik, a viszonthallásra.

0: kávéval átitatott energiától duzzadó friss, vidám, habkönnyű jó reggelt kívánok mindenkinek, és persze további jó rádiózást. A mikrofonnál most már Süveges András, így lesz ez este 6-ig, kisebb, nagyobb megszakításokkal. Azonnal mutatom, mivel indul a jó reggelt szeglét. A hírek után azonnal Olivia Dean énekel nekünk, maradjanak velem, még egyszer mindenkinek jó rádiózást kívánok!
1: A jó reggelt szeglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: Hírek a Ceglédrádióban.
3: Változékonyabbra fordul az idő, kritikus napok jönnek a Paksi atomerőmű működésében. Mától indul a debreceni virágkarnevál. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Hatalmas az előrelépés a paksi munkálatokban, jelentette be a kormányfő. Magyar Péter helyszíni videójában hangsúlyozta, a mai és a holnapi napok még kritikusak lesznek az alacsony vízállás és a további apadások miatt, de jövő héten már jelentősen nőhet a vízszint, és megkezdődhet a létesítmény fokozatos visszakapcsolása. Több beruházás kiemelt nemzetgazdasági státuszát visszavonja a kormány, jelentette be közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a döntés érinti egyebek között a lángépgyár és a Klubbaliga területét, valamint a Margit-szigeti tenisstadiont, a soroksári gyáli ipari fejlesztést és a Pázmány kampusz aktuális terveit. Hazatért Lengyelországba, az M3-as autópályán történt buszbaleset 21 sérültje. A sebesülteket kormányzati különgéppel szállították a délkelet-lengyelországi Kárpátaljai Vajdaság központjába, közülük senki nincs életveszélyben. 5 könnyebb sérültet autóval vittek haza a hozzátartozók, a magyar kórházakban maradt 18 ember hazaszállításáról pedig állapotuk stabilizálódása után gondoskodnak. Teljes ellenőrzést biztosít a Hormuzi szoros felett Washington tengeri blokkádja, jelentette ki egy fehérházi eseményen az amerikai elnök. Donald Trump hozzátette, Teherán azonban aknatelepítésekkel képes kellemetlenségeket okozni, és figyelmeztette Ománt, hogy ne szóljon bele a konfliktusba. Hozzátette, tetszik neki az az ötlet, hogy a Hormuzi szorost az Egyesült Államok részévé nyilvánítsa. A spanyol kormány 1500 ideiglenes befogadó helyet létesít az illegális bevándorlók számára Ceutában. Az intézkedés kiegészíti a spanyol kormány döntését, amivel 6,5 millió eurót különített el a Vöröskereszt számára az exklávéba illegálisan bejutottak szociális és egészségügyi ellátására. 350 program várja az érdeklődőket mától augusztus 23-áig az 57. debreceni virágkarneválon. A nemzeti ünnepen 12 virágkocsi és 26 művészeti csoport alkotta menet halad majd a karneváli útvonalon. A több százezer élő virággal díszített kocsikat napközben a Nagyerdei stadionnál lehet megtekinteni, éjszaka a belváros épületei és terei pedig fényfestéssel kelnek életre.
2: Az időjárásról.
3: Változóan felhős, esős idő várható. Megerősödik, az ivatar zónákban viharossá fokozódik a szél. A hőmérséklet napközben 23-29, késő este 19-25 fok között alakul.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Velünk a napon. Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között. A mikrofonnál Süveges András.
1: Kávéval átütatott energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű jó reggelt kívánok még egyszer mindenkinek, és persze további jó rádiózást. A jó reggelt Ceglédet folytatjuk a Ceglédiek kedvenc dalaival, fontos, hasznos infókkal, programajánlóval, lapszemlével, a csillagok üzeneteivel és egy beszélgetéssel. Szokás szerint tartsanak velem.
0: Jó reggelt! Jó reggelt.

0: információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédje kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elmondom, melyik patika az ügyeletes a mai napon. A belvárosi gyógyszertár az a Szabadság tér 9 szám alatt. A gyógyszertár telefonszáma az 53-as körzettel ellátott 500-079. Az ügyeletet csak és kizárólag indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika a belvárosi gyógyszertár a Szabadság tér 9 szám alatt.

0: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Az M5-ös autópályán Röszke felé Lajos Mizse és Kecskemét, a 73-as és a 83-as között új terelést építenek ki. Sávzárásra, lassabb haladásra kell számítani. A főváros felé vezető oldalon ugyanezen a szakaszon műszaki átjárókat bontanak, az aktuális munkaterületnél a belső sávot kerítik el. Kecskemét térségében pedig a főváros felé tart a híd felújítás, a 88-as és 87-es kilométer között már csak a leálló sávot kerítették el, szűkített forgalmi sávokra és sebességkorlátozásra kell számítani. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: Mindjárt folytatjuk, kedves hallgatók, a Ceglédia kedvenc dalaival. Előtte azonban már is mondom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Szerdán sok napsütésre számíthatunk, de enként gomoly felhők is megjelennek majd az égen, viszont számottevő csapadék sehol sem várható. A keleti-dél-keleti tájak kivételével sokfelé kísérhetik élénk, néhol erős lökések a déli-délnyugati szelet. A legalacsonyabb hőmérséklet 9 és 18 fok között alakul, majd napközben 28 és 33 fok közé melegszik a levegő. Csütörtökön az ország nagy részén sok napsütésre van kilátás, de egyes tájaink felett időnként erőteljesebb lehet a gomoly felhő képződés, és helyenként futózápor, zivatar is kialakulhat. Élénk erős lesz a déli-délnyugati szél, hajnalban 13 és 22, délután pedig 30 és 37 fok között alakulhat a hőmérséklet.
1: Jó reggelt, Cegléd!

0: Azonnal folytatjuk, kedves hallgatók, a jó reggelt Szeglédet a friss infokkal, utána visszatérek a dalokkal, maradjanak velem!
1: Szegléd Rádió. Hírek a Szegléd Rádióban.
2: Változékonyabbra fordul az idő, kritikus napok jönnek a Paksi atomerőmű működésében. Mától indul a debreceni virágkarnevál. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Hatalmas az előrelépés a paksi munkálatokban, jelentette be a kormányfő. Magyar Péter helyszíni videójában hangsúlyozta, a mai és a holnapi napok még kritikusak lesznek az alacsony vízállás és a további apadások miatt, de jövő héten már jelentősen nőhet a vízszint, és megkezdődhet a létesítmény fokozatos visszakapcsolása. Több beruházás kiemelt nemzetgazdasági státuszát visszavonja a kormány, jelentette be közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a döntés érinti egyebek között a lángépgyár és a Klubbaliga területét, valamint a Margit-szigeti tenisztadiont, a soroksári gyáli ipari fejlesztést és a Pázmány kampusz aktuális terveit. Hazatért Lengyelországba, az M3-as autópályán történt buszbaleset 21 sérültje. A sebesülteket kormányzati különgéppel szállították a délkelet-lengyelországi Kárpátaljai Vajdaság központjába. Közülük senki nincs életveszélyben. 5 könnyebb sérültet autóval vittek haza a hozzátartozók. A magyar kórházakban maradt 18 ember hazaszállításáról pedig állapotuk stabilizálódása után gondoskodnak. Teljes ellenőrzést biztosít a Hormuzi szoros felett Washington tengeri blokkádja, jelentette ki egy fehérházi eseményen az amerikai elnök. Donald Trump hozzátette, Teherán azonban aknatelepítésekkel képes kellemetlenségeket okozni, és figyelmeztette Ománt, hogy ne szóljon bele a konfliktusba. Hozzátette, tetszik neki az az ötlet, hogy a Hormuzi szorost az Egyesült Államok részévé nyilvánítsa. A spanyol kormány 1500 ideiglenes befogadó helyet létesít az illegális bevándorlók számára Ceutában. Az intézkedés kiegészíti a spanyol kormány döntését, amivel 6,5 millió eurót különített el a Vöröskereszt számára az exklávéba illegálisan bejutottak szociális és egészségügyi ellátására. 350 program várja az érdeklődőket mától augusztus 23-áig az 57. debreceni virágkarneválon. A nemzeti ünnepen 12 virágkocsi és 26 művészeti csoport alkotta menet halad majd a karneváli útvonalon. A több százezer élő virággal díszített kocsikat napközben a nagyerdei stadionnál lehet megtekinteni, éjszaka a belváros épületei és terei pedig fényfestéssel kelnek életre.
1: Az időjárásról.
2: Változóan felhős, esős idő várható. Megerősödik, az ivatar zónákban viharossá fokozódik a szél. A hőmérséklet napközben 23-29, késő este 19-25 fok között alakul.
1: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Szeglédről és környékéről. Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap.

0: kellemes ébredezést, jó reggelt, jó rádiózást kívánok mindenkinek a mikrofonnál. Süveges András, ahogy említettem, így lesz ez 18 óráig, kisebb-nagyobb megszakításokkal. Most folytatjuk dalokkal a mai jó reggelt ceglédet, nem sokára pedig visszatérek, programokat ajánlok, maradjanak ezért is velem.
1: Jó reggelt!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Augusztus 19-én délutántól változatos programokkal, zenével és jó hangulattal várnak mindenkit az ingyenes rendezvényen Abonyban a főtéren, Szent István nap előestéjén tehát. A rendezvény ingyenes, felép többek közt majd a Desperado és Horváth Csárli is. A színpadi programok mellett étel és italárusok, kézművesek, zenetánc és igazi ünnepi hangulat várja a látogatókat, tehát Abonyban a főtéren augusztus 19-én. A részletes programért keressék a Facebook oldalát az eseménynek. Szent István ünnepe augusztus 20-án Cegléden a Kossuth Művelődési Központ Színház termében. Az ünnepi műsor 11 órakor kezdődik. A himnusz Szebeni Szilvia énekli el. Köszöntőt mond ezután dr. Csáki András polgármester, majd ünnepi beszédet Muhari Gergely országgyűlési képviselő. Kenyérszentelés lesz a történelmi egyházak közreműködésével, majd Boldogasszony anyánk címmel Szebeni Szilvia énekel. A ceglédi táncegyüttes előadását is megtekinthetik, Együtt a magyarság címmel pedig zenés irodalmi összeállítás lesz a Pesti Zenés Színpad művészeivel, Benkő Péterrel és Kóbor Tamással. Az Én Kenyerem címmel pedig kenyérsütő verseny eredmény hirdetését láthatják, hallhatják, majd a legvégén az ünnepi műsornak Szabó Szilvia énekli el a szózatot. Mindez tehát augusztus 20-án lesz a Kossuth Művelődési Központ Színház termében. Államalapítás ünnepe Nagykörösön. Az 1000 éves magyar állam folytonosságára, államalapító Szent István királyunkra és az új kenyérre emlékezünk. Szeretettel várnak mindenkit 11 órától a Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ dísztermében. A program a következő ünnepi beszédet mond Utasi Bognár Eszter, a Nagykőrösi Arany János Társaság elnöke, városi kitüntetéseket adnak át. Ezután ünnepi műsor Ecsedi Péter énekművész jóvoltából, majd az új kenyér megáldás és megszentelése következik a történelmi egyházak közreműködésével. István a király rockopera keresztmetszet a Weiner Leó Zeneiskola alapfokú művészeti iskola zenepedagógusainak előadásában, utána ingyenes múzeumlátogatás, az Arany János közérdekű muzeális gyűjtemény augusztus 19-én és 20-án ingyenesen látogatható. Mindenkit várnak tehát Nagykőrösön augusztus 19-én a Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ dísztermében. Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevára gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Tia filmvetítés az egész családnak a Cegléd Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszori étkezést biztosítanak, amit kínálnak, kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok. Segítségnyújtás, támogatás, közösség mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: kedves hallgató, már is mutatom, hogy mivel indul a mai reggeli műszak második 60 perce. Hamarosan Alex Warren énekel nekünk, tőle szól majd a Fever Dream, maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A jó reggelt, Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Egy kiömlött pohár víz nem kell, hogy gondot jelentsen. A Diego vízálló laminált padló ellenáll a hétköznapi baleseteknek. Keresd a Master Durango pekán laminált padlót most 3799 forint négyzetméterenkénti áron. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
5: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán, úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:00-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 18:00-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
6: Szeretnél prémium minőségű feliratot pólóra, munkaruhára vagy ajándéktárgyra? Ismerd meg a DTF nyomtatást, a legújabb feliratozási technológiát. Élénk színek, részletgazdag logók, tartós nyomat, ami bírja a mosást és a mindennapi használatot. Kis széria vagy sorozatgyártás, gyorsan és profi minőségben. És a legjobb, bérmunkát is vállalunk cégeknek és viszonteladóknak. Ne csak ötlet legyen, legyen belőle nyomat. DTF nyomtatás, amikor a dizájn életre kell. AFK Munkaruházati Kft. Cegléd, Kender utca 27.
7: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
8: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk, finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
6: Aki tavasszal gondolkodik, télen nem aggódik. Ne várja meg a rohamot, tárolja be téli tüzelőjét most. A Bautrans tüzépnél bőséges készlettel, száraz tűzifával várjuk. Nálunk a mérés szent, garantáltan a rendelt mennyiséget kapja. Bautrans tüzép, Cegléd és Nagykőrös. 70 466 3034.
3: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
9: Változékonyabbra fordul az idő, kritikus napok jönnek a Paksi atomerőmű működésében. Videóval is segíti a NAV a felkészülést a nyugtaadatszolgáltatásra. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Hatalmas az előrelépés a paksi munkálatokban, jelentette be a kormányfő. Magyar Péter helyszíni videójában hangsúlyozta, a mai és a holnapi napok még kritikusak lesznek az alacsony vízállás és a további apadások miatt, de jövő héten már jelentősen nőhet a vízszint, és megkezdődhet a létesítmény fokozatos visszakapcsolása. Hazatért Lengyelországba az M3-as autópályán történt buszbaleset 21 sérültje. A sebesülteket kormányzati különgéppel szállították a délkelet-lengyelországi Kárpátaljai Vajdaság központjába. Közülük senki nincs életveszélyben. 5 könnyebb sérültet autóval vittek haza a hozzátartozók. A magyar kórházakban maradt 18 ember hazaszállításáról pedig állapotuk stabilizálódása után gondoskodnak. Videóval is segíti a vállalkozásokat a Nemzeti Adó és Vámhivatal a kibővített adatszolgáltatásban. Szeptember 1-től a kézi és a számítógéppel kiállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatni a NAV-nak. December 31-ig hibás vagy elmaradt teljesítés miatt még nem bírságol az adóhatóság. A cél, hogy a vállalkozások a lehető legegyszerűbben tudják teljesíteni az adatszolgáltatási kötelezettségeiket. Benyújtotta a kormány az országgyűlésnek a tűzifa áfájának csökkentéséről szóló törvényjavaslatot. Eszerint a tűzifa áfa mértéke szeptember közepétől 27-ről 5%-ra mérséklődik. Az előterjesztésben a csökkentést azzal indokolják, hogy a tűzifával való fűtés a szegényebb társadalmi rétegek számára gyakran az egyetlen elérhető fűtési megoldás, ezért fontos, hogy minél olcsóbb legyen. Holnap kezdődik a Strandfesztivál Zamárdiban. A 4 napos rendezvényen 2 nagy színpadon magyar és külföldi könnyű zenei fellépők, valamint kertmozi, színház, légtánc bemutató, gasztronómiai programok és kortárs képzőművészeti alkotások várják az érdeklődőket. A nemzeti ünnepet a Balaton legnagyobb tűzi játékával köszöntik. A MÁV sűrített menetrenddel, éjszakai bagolyvonatokkal és nagyobb kapacitású szerelvényekkel készül a fesztiválra.
3: Az időjárásról.
9: Változóan felhős, esős idő várható. Megerősödik, a zivatar zónákban viharossá fokozódik a szél. A hőmérséklet napközben 23-29, késő este 19-25 fok között alakul.
3: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Indítsd velünk a napot! Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kávéval átitatott energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű jó reggelt kívánok mindenkinek, és persze további jó rádiózást. Folytatjuk azonnal a Ceglédiek kedvenc dalaival, a Jó reggelt Ceglédet, nem sokára pedig lapszemlézünk, maradjanak velem ezért is.
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Már is lapszemlézünk, kedves hallgatók, itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, mégpedig a borsonline.hu felülettel foglalkozunk. Innen ajánlok olvasnivalót. Lengyel Johanna számára sem ismeretlen a lámpaláz, és az is előfordult már vele, hogy egy fellépésen elfelejtett egy-egy sort. Az évek során azonban megtanulta, hogyan lendüljön túl a bakikon, és miként leplezze a közönség erőt, hogy valójában mennyire izgul. Ó, rengetegszel előfordult már velem ilyesmi. Ha kimarad egy szöveg, akkor megpróbálom úgy előadni, mintha csak kitölteném valamivel, vagy angolul akár halandzsázom is, ami hasonlóan hangzik. Magyarul ez azért sokkal nehezebb, mert ott rögtön lejön, ha kihagyok valamit, főleg egy olyan dallal, amit mindenki kívülről ismer. De ilyen előfordul, ilyenkor át kell lépni rajta, és nem szabad fennakadni, kezdte a borsnak Lengyel Johanna, a Megasztár tavalyi győztese. A Megasztárban is komoly druk dolgozott benne, annak ellenére, hogy a képernyőn ebből szinte semmi nem látszott. Amikor nagyon izgulok, azt megtanultam, hogyan ne látszódjon rajtam. Simán lehet, hogy belül teljesen összeomlok és remegek, kívülről mégis úgy tűnik, mint a legnagyobb magabiztossággal és nyugalommal állnék ott. A Megasztárban is így volt, mindenki azt gondolta, hogy egyáltalán nem félek, közben dobogott a szívem, és nagyon-nagyon durván izgultam. Johanna szerint az előadónak ilyenkor is uralnia kell az érzelmeit, hiszen a színpadon nem mutathatja meg, ha bizonytalan. Kiskorom óta arra vagyok edzve, hogy nem mutassam kifelé azt, ami bennem van, hiszen ez is a profizmus része. A dal nem arról szól, hogy én éppen izgulok. Ez egy kicsit olyan, mint egy színésznél, hiába izgul, nem játszhatja máshogy a karakterét. Én is felmegyek énekelni egy olyan dalt, ami például a magabiztosságról szól, és akkor ezt kell megmutatnom. A légzés technikára is nagy figyelmet fordít, hiszen szerinte ez segít abban, hogy az izgalom ellenére is stabil maradjon a hangja. Ilyenkor sokkal nagyobb koncentrációval kell összetartanom az egészet, sokkal több energiát igényel, mint amikor komfortosan érzem magam. Az izgalom miatt sokaknak például beremeg a hangja, mert a szívverés és az egész test elveszi a kontrollt. Nekem azt kellett nagyon begyakorolnom, hogy a légzésem stabil maradjon, mert akkor hangom is az marad, ez már önmagában ad egy kis magabiztosságot. Az is sokat segít, ha belebújok egy olyan karakterbe, amit a dal képvisel. És hogy mit mondott még Lengyel Johanna, ez kiderül a Bors online.hu felületről.
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén, a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen, a mentőállomással szemben. Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség. Vágj bele a kalandba. Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
3: Na, milyen volt a nyaralás? Fantasztikus! Tengerpart, napsütés, felejthetetlen utazás lett. És hol foglaltad? Az Invia Ceglédnél. Minden tökéletes volt. Szerintem te is nézd be hozzájuk.
2: Tengerpart, hajóút vagy repülős nyaralás. Az Invia Ceglédnél rengeteg jó ajánlat közül választhatsz, akár egy héten belüli indulással is. Hogyan foglalhatsz? Hívd a 0620 928 56 11-es telefonszámot. Írj a cegledkukac@invia.hu e-mail címre. Vagy várunk Cegléden a Szabadság tér 7 szám alatt az Avangárd udvarban. Invia Cegléd, a te utad!
4: Kia Sport is 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
5: Kia. Movement that inspires.
1: Reklámot hallottak. Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
6: Már is folytatjuk, kedves hallgatók, a lapszemlét a nemzeti sport.hu oldallal. Fociról is ír a portál, magyar fociról. Remek napot fogott ki Demjén Patrik. Az NTK Budapest kapusa az Újpest FC elleni 1-1-re végződő szombati bajnokin több nagy mentése is akadt. Nem véletlen tehát, hogy a lap 7-es osztályzatot adott a 28 éves labdarúgó teljesítményére. Sajnálom, hogy nem nyertünk, pedig megérdemeltük volna, mondta a lapnak Demjén Patrik, a kékfehérek labdarúgója. Nagyon meleg volt a második félidőben, volt olyan pillanat, amikor azt hittem elájulok. Ráadásul fekete mezben voltam, szívta magába a forróságot, nem volt lányálom. Mindennek a tetejébe egyszer eltolta mellettem a labdát az egyik újpesti, kivetődtem, ő pedig véletlenül rátaposott az Achilles inamra a bokámra, borzasztóan fájt, sajgott, de összeszorított foggal folytattam a játékot. És hogy mit mondott még Demjén Patrik, ez is kiderül a nemzeti sport.hu oldalról. Vindis Tóth Lili Anna Európa bajnoki ezüstérmes lett Birminghamben a nők maratoni futásában. Még 40 perccel a célba érkezésem után is az örömkönnyeimmel küzdködtem, mondta a lapnak a 27 éves futónő. Aztán megtudtam, hogy egyéni csúcsot futottam, elképesztően boldog vagyok. Ez az első érmem a felnőttek között a 2017-ben az úszasok között mezei futásban nyert EB ezüstöm óta, az első bármilyen korosztályban. Már a harmadik maratonimon ekkora sikert értem el. Ez egy olyan pillanat, amit nagyon meg kell ünnepelnünk. Úgy jöttem Angliába, hogy szeretnék a legjobb 10-ben zárni. Mindig reagáltam a támadásokra, aztán az utolsó körben még éreztem magamban erőt, nem akartam az utolsó 200-ra hagyni a döntést. Vindics Tóth Liliannával is készült egy beszélgetés, ezt is olvashatják a sportoldalon. Sorozatban harmadszor lett Európa bajnok 200 méter vegyesen Kós Hubert, 3 aranyat szerzett, 2-t egyéniben, 1-et a gyorsváltóval, mellette még másik 3 számban indult, s 2-ben döntőbe is jutott. Nem lehetek teljesen elégedett, mondta a nemzeti sportnak Kós Hubert, volt egy lyukas számom, az 50 pillangón nem úsztam egyéni csúcsot. Arra, hogy testvére Kós Olivér is EB aranyérmes, így reagált. Ez egészen elképesztő, apukám nagy vágya, hogy egy nap az olimpián nyer a magyar vegyes csapatok vegyes váltója, benne az öcsémmel, Olival és a hugommal, Alissonnal. Az első kisebb lépés e felé megvan, hiszen Olival nyerhettem Európa bajnoki aranyat, nem véletlenül volt benne a csapatban, nem az a kategória, mint Milán Kristóf, vagy éppen Németh Nándor, amúgy én sem, de közelít e felé. Kós Huberttel is készült egy beszélgetés, ezt is olvashatják a nemzeti sport.hu oldalon, és az újságformátumban is.
1: Jó reggelt, Cegléd!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elmondom, melyik patika az ügyeletes a mai napon. A belvárosi gyógyszertár az a Szabadság tér 9 szám alatt. A gyógyszertár telefonszáma az 53-as körzettel ellátott 500-079. Az ügyeletet csak és kizárólag indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika a belvárosi gyógyszertár a Szabadság tér 9 szám alatt.
0: Jó reggelt, Ceglédia!

0: Már is folytatjuk, kedves hallgatók, itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. Reklámokkal, majd a friss infókkal, utána jövök vissza a közös ismerősökkel. Tartsanak velem!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 per A. Telefon 312-520. Budaházzal épül a ház. Fürdőszoba szaküzletünkben Hansgrohe, Grohe, Cloudy, Mofém és sok más márkás csaptelep. Fürdőszobai radiátorok, elektromos törölközőszárítók, valamint rozsdamentes gránitmosogatók színazonos csapteleppel készletről azonnal vihetők. Laminált padlók, vízálló laminált padlók, SPC, VPC szintén hatalmas választékban vihetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Léna Bistró, több mint egy ebéd. Friss napi menü, amelynek ára heti előfizetőinknek mindössze 1900 forint helyben fogyasztással, vagy kényelmes házhoz szállítással Ceglédre, Nyársapátra, vagy akár Nagykőrösre is. De kérheted tálainkat is, mind kiadós és ízletes, legyen szó a klasszik sültes vagy a lénatárról. Bővebb információ és étlap a Facebook oldalunkon található. Nálunk nem csak jó tehetsz, de ki is kapcsolódhatsz. Vár a biliárd, csocsó, darts vagy a meccsek két óriás tévén. Rendelt házhoz a napi menüt vagy a tálakat a 30 090 80 10-es telefonszámon vagy a Volton. De inkább látogass el hozzánk és tapasztald meg a Léna Bistró egyedi hangulatát. Léna Bistró, ahol a házias ízek találkoznak a retro hangulattal.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
4: Változékonyabbra fordul az idő. Kritikus napok jönnek a paksi atomerőmű működésében. Videóval is segíti a NAV a felkészülést a nyugta adatszolgáltatásra. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Rika vagyok. Hatalmas az előrelépés a paksi munkálatokban, jelentette be a kormányfő. Magyar Péter helyszíni videójában hangsúlyozta, a mai és a holnapi napok még kritikusak lesznek az alacsony vízállás és a további apadások miatt, de jövő héten már jelentősen nőhet a vízszint, és megkezdődhet a létesítmény fokozatos visszakapcsolása. Hazatért Lengyelországba az M3-as autópályán történt buszbaleset 21 sérültje. A sebesülteket kormányzati különgéppel szállították a délkelet-lengyelországi Kárpátaljai Vajdaság központjába. Közülük senki nincs életveszélyben. 5 könnyebb sérültet autóval vittek haza a hozzátartozók. A magyar kórházakban maradt 18 ember hazaszállításáról pedig állapotuk stabilizálódása után gondoskodnak. Videóval is segíti a vállalkozásokat a Nemzeti Adó és Vámhivatal a kibővített adatszolgáltatásban. Szeptember 1-től a kézi és a számítógéppel kiállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatni a NAV-nak. December 31-ig hibás vagy elmaradt teljesítés miatt még nem bírságol az adóhatóság. A cél, hogy a vállalkozások a lehető legegyszerűbben tudják teljesíteni az adatszolgáltatási kötelezettségeiket. Benyújtotta a kormány az országgyűlésnek a tűzifa áfájának csökkentéséről szóló törvényjavaslatot. Eszerint a tűzifa áfa mértéke szeptember közepétől 27-ről 5%-ra mérséklődik. Az előterjesztésben a csökkentést azzal indokolják, hogy a tűzifával való fűtés a szegényebb társadalmi rétegek számára gyakran az egyetlen elérhető fűtési megoldás, ezért fontos, hogy minél olcsóbb legyen. Holnap kezdődik a Strandfesztivál Zamárdiban. A 4 napos rendezvényen két nagy színpadon magyar és külföldi könnyű zenei fellépők, valamint kertmozi, színház, légtánc bemutató, gasztronómiai programok és kortárs képzőművészeti alkotások várják az érdeklődőket. A nemzeti ünnepet a Balaton legnagyobb tűzi játékával köszöntik. A MÁV sűrített menetrenddel, éjszakai bagolyvonatokkal és nagyobb kapacitású szerelvényekkel készül a fesztiválra.
2: Az időjárásról.
4: Változóan felhős, esős idő várható. Megerősödik, a zivatar zónákban viharossá fokozódik a szél. A hőmérséklet napközben 23-29, késő este 19-25 fok között alakul.
2: Ébredj! Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről. Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap.

0: Kellemes ébredezést, jó reggelt, jó rádiózást kívánok mindenkinek, a mikrofonnál este 6 óráig Süveges András. Folytatjuk dalokkal, kiváló slágerekkel, nem sokára programokat ajánlok, és szólok az időjárásról is, füleljenek rám.
1: Jó reggelt, Ceglét!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Augusztus 19-én délutántól változatos programokkal, zenével és jó hangulattal várnak mindenkit az ingyenes rendezvényen Abonyban a főtéren, Szent István nap előestéjén tehát. A rendezvény ingyenes, fellép többek közt majd a Desperado és Horváth Csárli is. A színpadi programok mellett étel és italárusok, kézművesek, zenetánc és igazi ünnepi hangulat várja a látogatókat, tehát Abonyban a főtéren augusztus 19-én. A részletes programért keressék a Facebook oldalát az eseménynek. Szent István ünnepe augusztus 20-án Cegléden a Kossuth Művelődési Központ Színház termében. Az ünnepi műsor 11 órakor kezdődik. A himnusz Szebeni Szilvia énekléjel köszöntőt mond ezután dr. Csáki András polgármester, majd ünnepi beszédet Muhari Gergely országgyűlési képviselő. Kenyérszentelés lesz a történelmi egyházak közreműködésével, majd Boldogasszony anyánk címmel Szebeni Szilvia énekel. A ceglédi táncegyüttes előadását is megtekinthetik, együtt a magyarság címmel pedig zenés irodalmi összeállítás lesz a Pesti Zenés Színpad művészeivel, Benkő Péterrel és Kóbor Tamással. Az Én Kenyerem címmel pedig kenyérsütő verseny eredmény hirdetését láthatják, hallhatják, majd a legvégén az ünnepi műsornak Szabó Szilvia énekli el a szózatot. Mindez tehát augusztus 20-án lesz a Kossuth Művelődési Központ Színház termében. Államalapítás ünnepe Nagykörösön. Az 1000 éves magyar állam folytonosságára, államalapító Szent István királyunkra és az új kenyérre emlékezünk. Szeretettel várnak mindenkit 11 órától a Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ dísztermében. A program a következő ünnepi beszédet mond Utasi Bognár Eszter, a Nagykőrösi Arany János Társaság elnöke, városi kitüntetéseket adnak át. Ezután ünnepi műsor Ecsedi Péter énekművész jóvoltából, majd az új kenyér megáldás és megszentelése következik a történelmi egyházak közreműködésével. István a király rockopera keresztmetszet a Weiner Leó Zeneiskola alapfokú művészeti iskola zenepedagógusainak előadásában, utána ingyenes múzeumlátogatás, az Arany János közérdekű muzeális gyűjtemény augusztus 19-én és 20-án ingyenesen látogatható. Mindenkit várnak tehát Nagykőrösön augusztus 19-én a Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ dísztermében.
0: Jó reggelt! Jó reggelt, Cegléd!

0: folytatjuk, kedves hallgatók, a Ceglédia kedvenc dalaival. Előtte azonban már is mondom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Szerdán sok napsütésre számíthatunk, de helyenként gomoly felhők is megjelennek majd az égen, viszont számottevő csapadék sehol sem várható. A keleti-dél-keleti tájak kivételével sokfelé kísérhetik élénk, néhol erős lökések a déli-délnyugati szelet. A legalacsonyabb hőmérséklet 9 és 18 fok között alakul, majd napközben 28 és 33 fok közé melegszik a levegő. Csütörtökön az ország nagy részén sok napsütésre van kilátás, de egyes tájaink felett időnként erőteljesebb lehet a gomoly felhő képződés, és helyenként futózápor, zivatar is kialakulhat. Élénk erős lesz a déli-délnyugati szél, hajnalban 13 és 22, délután pedig 30 és 37 fok között alakulhat a hőmérséklet.
1: Jó reggelt! Jó reggelt, Cegléd!
2: If you need me, call me. No matter where you are, no matter how far.

0: Azonnal mutatom, kedves hallgatók, mivel indul a mai reggeli műszak harmadik felvonása. A hírek után azonnal ezt a dalt játszom, maradjanak velem. Jó rádiózást kívánok mindenkinek!
1: A Jó reggelt, Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Sokan jöttek hozzánk Albert Tirsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Tirsán, úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:30-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Tirsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
5: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüvekhez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátásvizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
3: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
6: Változékonyabbra fordul az idő. Kritikus napok jönnek a Paksi atomerőmű működésében. Videóval is segíti a NAV a felkészülést a nyugta adatszolgáltatásra. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Hatalmas az előrelépés a paksi munkálatokban, jelentette be a kormányfő. Magyar Péter helyszíni videójában hangsúlyozta, a mai és a holnapi napok még kritikusak lesznek az alacsony vízállás és a további apadások miatt. De jövő héten már jelentősen nőhet a vízszint, és megkezdődhet a létesítmény fokozatos visszakapcsolása. Hazatért Lengyelországba az M3-as autópályán történt buszbaleset 21 sérültje. A sebesülteket kormányzati különgéppel szállították a délkelet-lengyelországi Kárpátaljai Vajdaság központjába. Közülük senki nincs életveszélyben. 5 könnyebben sérültet autóval vittek haza a hozzátartozók. A magyar kórházakban maradt 18 ember hazaszállításáról pedig állapotuk stabilizálódása után gondoskodnak. Videóval is segíti a vállalkozásokat a Nemzeti Adó és Vámhivatal a kibővített adatszolgáltatásban. Szeptember 1-től a kézi és a számítógéppel kiállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatni a NAV-nak. December 31-ig hibás vagy elmaradt teljesítés miatt még nem bírságol az adóhatóság. A cél, hogy a vállalkozások a lehető legegyszerűbben tudják teljesíteni az adatszolgáltatási kötelezettségeiket. Az elmúlt 2 év legnagyobb ukrán dróntámadása érte Moszkvát éjszaka, közölte az orosz város főpolgármestere. A tájékoztatás szerint Ukrajna 620 drónt indított Moszkva és környéke felé. 180 eszközt megsemmisített az orosz légvédelem a főváros térségében. Egy gyermek megsérült, amikor találat ért egy lakóházat. Támadás érte egy hajót a Hormúzi szorosban. A legénység egyik tagja meghalt, közölte a brit haditengerészet. A hajó már kifelé haladt a szorosból, amikor ismeretlen eredetű lövedék találta el. Környezeti károkról nem érkezett jelentés. A hatóságok vizsgálják a támadás körülményeit. 350 program várja az érdeklődőket mától augusztus 23-áig az 57. Debreceni Virágkarneválon. A nemzeti ünnepen 12 virágkocsi és 26 művészeti csoport alkotta menet halad majd a karneváli útvonalon. A több százezer élő virággal díszített kocsikat napközben a Nagy Erdei stadionnál lehet megtekinteni, éjszaka a belváros épületei és terei pedig fényfestéssel kelnek életre.
3: Az időjárásról.
6: Változóan felhős, esős idő várható. Megerősödik, a zivatar zónákban viharossá fokozódik a szél. A hőmérséklet napközben 23-29, késő este 19-25 fok között alakul.
2: Közlekedési információ.
0: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzi. Az M5-ös autópálya Röszke felé Lajos Mizse és Kecskemét, a 73-as és a 83-as között új terelést építenek ki. Sávzárásra, lassabb haladásra kell számítani. A főváros felé vezető oldalon ugyanezen a szakaszon műszaki átjárókat bontanak, az aktuális munkaterületnél a belső sávot kerítik el. Kecskemét térségében pedig a főváros felé tart a híd felújítás, a 88-as és 87-es kilométer között már csak a leállósávot kerítették el, szűkített forgalmi sávokra és sebességkorlátozásra kell számítani. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
2: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
3: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: a napot. Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kávéval, kakaóval, tejjel, teával, esetleg hideg csapvízzel átitatott energiától duzzadó friss, vidám, habkönnyű jó reggelt kívánok mindenkinek, és persze további jó rádiózást. Na, hogy folytatjuk a reggeli műszakot a ceglédiek kedvenceivel, hamarosan pedig elárulom, hogy mit üzennek már a csillagok, ezért is füleljenek rám.
0: Jó reggelt! Jó reggelt!

0: Folytatjuk a napi horoszkóppal itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. Találd meg a helyes irányt, ez a mai nap vezér gondolata, a mondata mottoja, hogy miért, ez mindjárt kiderül. Kos, ma olyasmi történet, olyan hírt kaphatsz, amely elgondolkodtat és talán még egy kicsit megváltoztat. Hagyd, hogy mindez megtörténjen, könnyen lehet ugyanis, hogy a te saját felfogásod néhány dologban megújulásra szorul. Változik a világ és vele változnak annak törvényszerűsége is. Kövesd te is. Bika, ma előfordulhat, hogy lelkileg annyira mélyen érint egy esemény vagy hír, hogy segítségre lesz szükséged annak feldolgozásában. Beszéld meg mindezt azzal, aki a legközelebb áll hozzád, vagy akiben leginkább megbízol, és még az is lehetséges, hogy olyan megoldás születik, melyre egyikőtök sem számít. Ikrek, kritikus természeted ma is veled lesz, és még az is lehet, hogy nem bírod ki, hogy ennek hangot is adj. Légy azonban óvatos, vagy inkább kíméletes az emberekkel magad körül. Könnyen lehet ugyanis, hogy van, aki jelen helyzetben rosszul reagál arra, ha valaki rámutat egy hibájára. Rák, valamiről, amiről már azt hitted, hogy közel a végkifejlethez, ma kiderülhet, hogy még a közepénél sem tart. Döntened kell hát, hogy mi legyen a következő lépés. Törlöd az egészet, vagy végigcsinálod a fogadat összeszorítva így is. Rád inkább az utóbbi lehetőség a jellemző, de ma dönthetsz másképpen is. Oroszlán, te általában kiemelten próbálod követni az újdonságokat. Ami tegnap még csak egy elborult ötletnek tűnt, ma már valóság lehet. Ma kipróbálhatsz valamit, amivel pont ez a helyzet. Ne habozz megismerni az újat, és ez ne csak a technológia eszközökkel kapcsolatban legyen így. Szűz, ma lehet, hogy valaki, talán egy csoport vagy egy közösség ajánlatát kapod meg, és komolyan elgondolkodsz azon, hogy csatlakozz hozzájuk. Ha érdekel a téma, amivel foglalkoznak és tetszik a közösség, miért ne? Mielőtt azonban mélyebben elmerülnél a dologba, tájékozz, hogy sosem lehet tudni. Egy zene után folytatjuk a napi horoszkópot.
1: Jó reggelt, Cegléd!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Egy kiömlött pohár víz nem kell, hogy gondot jelentsen. A Diego vízálló laminált padló ellenáll a hétköznapi baleseteknek. Keresd a Master Durango pekán laminált padlót most 3799 forint négyzetméterenkénti áron. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
3: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
4: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
5: Helyben gyártjuk egyedi méretű és korszerű nyílászáróját. Bautrans Nyílászáró Centrum. Vállaljuk családi házak, lakások, ipari épületek nyílászáró cseréjét, a redőnyöket is felrakjuk, sőt, szúnyoghálóval is ellátjuk. Zeglét Külsőkörösi út 1. Telefonszámunk 0670 466 3070.
6: Jaj, úgy megéheztem.
7: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
6: Egy gyrosz.
7: Pont egy gyrosz?
6: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
5: Igen, gyrosz pont. Zegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 99 48. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görögpitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
7: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
6: Pont mi nem mennénk be.
1: Reklámot hallottak.
8: Már is folytatjuk a napi horoszkópot itt a 92-től a Ceglid Rádióban. Mérleg, lehet, hogy majd érdekes ötletet vagy elméletet ajánl valaki a figyelmedbe, és te komolyan elgondolkodsz azon, hogy a magadévá tedd a gondolatokat. Légy körültekintő, de nyitott is egyben. Lehet, hogy mindez részben meg fogja változtatni a gondolkodásodat, de nagyon nem mindegy, milyen irányba. Skorpió, mai a hírek érkezhetnek, melyek nem azt mondják, amit igazán hallani szeretnél. A kérdés az, hogy képes vagy elfogadni, hogy a világ változik, és ez megváltoztatja az életmódunkat is. Legalábbis részben. Igyekez rugalmasan hozzáállni az, ami most körülvesz. Lehet ugyanis, hogy több dolog már sohasem lesz olyan, mint az előtt. Nyilas, ma arra lenne szükséged, hogy a viselkedésed valakivel szemben radikálisan megváltozzon. Ha ugyanis egy helyzetet hosszú távon akarsz megoldani, másképpen kell hozzáállni, mint eddig. Felejtsd el hát a múltbéli sérelmeket, és a megoldásokra koncentrálj. Légy te az okosabb, emelkedj felül a helyzeten. Bak, ma alkalmad lehet kipróbálni valami újdonságot, ami nem is biztos, hogy a munkáddal, hanem esetleg a kapcsolódás egy új formájával lehet összefüggésben. Igyekezz nyitottan hozzáállni a dologhoz, mert lehet, hogy az életednek egy új érdekes fordulatát hozza mindez. Vízöntő, ma nem lesz könnyű kordában tartani az érzelmeidet, ha valaki a környezetedben olyan dolgot tesz vagy mond, amely mélységesen felháborít. Bár egyszerű lenne minden mérgedet ráborítani az illetőre, talán mégsem ez lenne a helyes. Gondolkodj el inkább azon, mi okozhatja, hogy az illető ennyire másképpen látja a világot, mint te. Lehet, hogy ő egy másik valóságban él. És végül halak. Érdekes néha megfigyelni, hogy mások mennyire másképpen látják a körülöttünk zajló eseményeket, a világot, mint mi. Ma például találkozhatsz, vagy beszélhetsz valakivel, aki annyira különbözik tőled, mint egy másik bolygóról származna. Ne akart meggyőzni az illetőt semmiről, mert az úgysem sikerülne. Helyette inkább végezz megfigyelést rajta, és próbáld megérteni. Mára ezt üzenték a csillagok.
1: Jó reggelt!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédje kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elmondom, melyik patika az ügyeletes a mai napon. A belvárosi gyógyszertár az a Szabadság tér 9 szám alatt. A gyógyszertár telefonszáma az az 53-as körzettel ellátott 500-079. Az ügyeletet csak és kizárólag indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika a belvárosi gyógyszertár a Szabadság tér 9 szám alatt.
0: Cegléd Rádió. Változatos és friss.

Összejöttünk, szakítottunk, összetörtünk. Rosszak voltunk, de mégis jó. Merész, de egyben szép is volt ez a terv. Hogy elszököm veled, a becenevek, a rejtek helyek, hogy nehezen, de neked megnyíltam. A másom nem is, de ennyim van. Csak hajtok az úton, néha közben visszalapozza a szél a könyvben. Hova tévedtünk, megint nézd meg, összebilincselt minket az élet.

0: friss információk szólnak azonnal, kedves hallgatók, itt a 92-tön, aztán meg jövök vissza a kiváló slágerekkel, a Szeglédiek kedvenceivel. Maradjanak velem!
1: Szegléd Rádió! Hírek a Szegléd Rádióban!
2: Változékonyabbra fordul az idő. Kritikus napok jönnek a Paksi atomerőmű működésében. Videóval is segíti a NAV a felkészülést a nyugtaadatszolgáltatásra. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Hatalmas az előrelépés a paksi munkálatokban, jelentette be a kormányfő. Magyar Péter helyszíni videójában hangsúlyozta, a mai és a holnapi napok még kritikusak lesznek az alacsony vízállás és a további apadások miatt. De jövő héten már jelentősen nőhet a vízszint, és megkezdődhet a létesítmény fokozatos visszakapcsolása. Hazatért Lengyelországba az M3-as autópályán történt buszbaleset 21 sérültje. A sebesülteket kormányzati különgéppel szállították a délkelet-lengyelországi Kárpátaljai Vajdaság központjába. Közülük senki nincs életveszélyben. 5 könnyebben sérültet autóval vittek haza a hozzátartozók. A magyar kórházakban maradt 18 ember hazaszállításáról pedig állapotuk stabilizálódása után gondoskodnak. Videóval is segíti a vállalkozásokat a Nemzeti Adó és Vámhivatal a kibővített adatszolgáltatásban. Szeptember 1-től a kézi és a számítógéppel kiállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatni a NAV-nak. December 31-ig hibás vagy elmaradt teljesítés miatt még nem bírságol az adóhatóság. A cél, hogy a vállalkozások a lehető legegyszerűbben tudják teljesíteni az adatszolgáltatási kötelezettségeiket. Az elmúlt 2 év legnagyobb ukrán dróntámadása érte Moszkvát éjszaka, közölte az orosz város főpolgármestere. A tájékoztatás szerint Ukrajna 620 drónt indított Moszkva és környéke felé, 180 eszközt megsemmisített az orosz légvédelem a főváros térségében. Egy gyermek megsérült, amikor találat ért egy lakóházat. Támadás érte egy hajót a Hormúzi szorosban. A legénység egyik tagja meghalt, közölte a brit haditengerészet. A hajó már kifelé haladt a szorosból, amikor ismeretlen eredetű lövedék találta el. Környezeti károkról nem érkezett jelentés. A hatóságok vizsgálják a támadás körülményeit. 350 program várja az érdeklődőket mától augusztus 23-áig az 57. Debreceni Virágkarneválon. A nemzeti ünnepen 12 virágkocsi és 26 művészeti csoport alkotta menet halad majd a karneváli útvonalon. A több százezer élő virággal díszített kocsikat napközben a Nagy Erdei stadionnál lehet megtekinteni, éjszaka a belváros épületei és terei pedig fényfestéssel kelnek életre.
1: Az időjárásról.
2: Változóan felhős, esős idő várható. Megerősödik, a zivatar zónákban viharossá fokozódik a szél. A hőmérséklet napközben 23-29, késő este 19-25 fok között alakul.
1: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Szeglédről és környékéről. Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap.

0: Gyors ébredezést, jó reggelt, jó rádiózást kívánok mindenkinek. A mikrofonnál este 6 óráig Süveges András, utána érkezik majd Szatmári Gábor, utána pedig Vörös Náni, most meg a reklámok, majd a felvételek, programajánló is, időjárás jelentést tartsanak velem ezért is.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
4: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, a hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
3: Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630 240 1971-es telefonszámot.
2: Reklámot hallottak!
5: Jó reggelt, Cegléd!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Augusztus 19-én délutántól változatos programokkal, zenével és jó hangulattal várnak mindenkit az ingyenes rendezvényen Abonyban a főtéren, Szent István nap előestéjén tehát. A rendezvény ingyenes, fellép többek közt majd a Desperado és Horváth Csárli is. A színpadi programok mellett étel és italárusok, kézművesek, zenetánc és igazi ünnepi hangulat várja a látogatókat, tehát Abonyban a főtéren augusztus 19-én. A részletes programért keressék a Facebook oldalát az eseménynek. Szent István ünnepe augusztus 20-án Cegléden a Kossuth Művelődési Központ Színház termében. Az ünnepi műsor 11 órakor kezdődik. A himnusz Szebeni Szilvia énekléjel köszöntőt mond ezután dr. Csáki András polgármester, majd ünnepi beszédet Muhari Gergely országgyűlési képviselő. Kenyérszentelés lesz a történelmi egyházak közreműködésével, majd Boldogasszony anyánk címmel Szebeni Szilvia énekel. A ceglédi táncegyüttes előadását is megtekinthetik, Együtt a magyarság címmel pedig zenés irodalmi összeállítás lesz a Pesti Zenés Színpad művészeivel, Benkő Péterrel és Kóbor Tamással. Az Én Kenyerem címmel pedig kenyérsütő verseny eredmény hirdetését láthatják, hallhatják, majd a legvégén az ünnepi műsornak Szabó Szilvia énekli el a szózatot. Mindez tehát augusztus 20-án lesz a Kossuth Művelődési Központ Színház termében. Államalapítás ünnepe Nagykörösön. Az 1000 éves magyar állam folytonosságára, államalapító Szent István királyunkra és az új kenyérre emlékezünk. Szeretettel várnak mindenkit 11 órától a Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ dísztermében. A program a következő ünnepi beszédet mond Utasi Bognár Eszter, a Nagykőrösi Arany János Társaság elnöke, városi kitüntetéseket adnak át. Ezután ünnepi műsor Ecsedi Péter énekművész jóvoltából, majd az új kenyér megáldása és megszentelése következik a történelmi egyházak közreműködésével. István a király rockopera keresztmetszet a Weiner Leó Zeneiskola alapfokú művészeti iskola zenepedagógusainak előadásában, utána ingyenes múzeumlátogatás, az Arany János közérdekű muzeális gyűjtemény augusztus 19-én és 20-án ingyenesen látogatható. Mindenkit várnak tehát Nagykőrösön augusztus 19-én a Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ dísztermében.
0: Cegléd Rádió.

0: maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül akár azonnal, hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 per A. Telefon 312-520.
4: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak, figyelem! Ha a sikeres kresszvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
5: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz Fény lámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen. Így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz Fény lámpabolt, a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
6: Indítsd be a nyarat a Ceglédi Hobbi Áruházban. Vásárolj júniusban 20 ezer forint felett, regisztrálj és vidd haza a szuper nyereményt, egy Best Way medencét. Figyelem, törzsvásárlóként nálunk extra esély vár. Júniusban minden egyes vásárlásod után értékes nyereményekkel teli kaparós sorsjegyet kapsz ajándékba. Nálunk a medence és jacuzzi tartozékoktól, az algaölőktől és klórtablettáktól kezdve a kerti locsoláson át a bútorokig és grillekig mindent megtalálsz a szép kerthez és a felhőtlen pihenéshez. Részletek az üzletben. Sorsolás június 30-án. Ne hagyd ki! Hobbi áruház. Cegléd, Külső Jászberényi út 1.
7: Eladnád az ingatlanod?
8: Igen, de csak profival. Cegléden kit ajánlasz?
7: Bugár Zsanettet.
8: Miért pont őt?
7: 15 éve ingatlan közvetítő és ingatlan vagyon értékelő, ezért pontosan meg tudja határozni az ingatlanod jelenlegi értékét.
8: A felkészítésben is segít.
7: Igen, homestaginggel is foglalkozik.
8: És a kötelező papírok?
7: Zsanett tud segíteni az energetikai tanúsítvány és a villamos biztonsági felülvizsgálat elkészítésében is. Ügyvéd és hitelügyintézésben is számíthatsz rá.
8: Akkor döntöttem, Bugár Zsanettet szeretném.
9: Ha minőségi és teljes körű szolgáltatást szeretnél, hívd Bugár Zsanettet. Itthon vagyok ingatlan közvetítő iroda. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 3-5. Telefon 0620-288-9594.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
10: Változékonyabbra fordul az idő, kritikus napok jönnek a Paksi atomerőmű működésében. 2 év óta a legnagyobb ukrán dróntámadás érte Moszkvát. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Hatalmas az előrelépés a paksi munkálatokban, jelentette be a kormányfő. Magyar Péter helyszíni videójában hangsúlyozta, a mai és a holnapi napok még kritikusak lesznek az alacsony vízállás és a további apadások miatt, de jövő héten már jelentősen nőhet a vízszint, és megkezdődhet a létesítmény fokozatos visszakapcsolása. Hazatért Lengyelországba, az M3-as autópályán történt buszbaleset 21 sérültje. A sebesülteket kormányzati különgéppel szállították a délkelet-lengyelországi Kárpátaljai Vajdaság központjába. Közülük senki nincs életveszélyben. 5 könnyebb sérültet autóval vittek haza a hozzátartozók. A magyar kórházakban maradt 18 ember hazaszállításáról pedig állapotuk stabilizálódása után gondoskodnak. Az elmúlt 2 év legnagyobb ukrán drón támadása érte Moszkvát éjszaka, közölte az orosz főváros polgármestere. Ukrajna 620 drónt indított Moszkva és környéke felé. Közülük 180-at semmisített meg az orosz légvédelem. Hárman megsérültek, több épület megrongálódott. Közben Moszkva következményeket helyezett kilátásba az Egyesült Királysággal szemben, miután Ukrajna brit gyártmányú drónokat is bevetett orosz célpontok ellen. Oroszország szerint London ezzel az eszkalációt segíti. A brit védelmi minisztérium ugyanakkor közölte, továbbra is biztosítja Ukrajnának a védekezéshez szükséges felszerelést. Országos véradónapot tartanak szombaton. 20 vérellátóintézet várja a donorokat országszerte, hogy a hosszú hétvégén is biztosítani tudják a megfelelő vérkészletet. A véradóhelyek listája a szolgálat honlapján található. Meghosszabbított menetrenddel közlekednek a MÁV csoport és a BKK járatai augusztus 20-án az ünnepi programok miatt, közölte Vitézi Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter elmondta, a 2-es, 3-as és 4-es metró éjjel 2:30-ig jár, és sűrűbb lesz az éjszakai buszok, valamint a 6-os villamos menetrendje is. Az ország minden tájára indulnak majd a késői órákig közlekedő mentesítő vonatok, buszok, hívek.
2: Az időjárásról.
10: Ma délelőtt leginkább az északkeleti megyékben lehetnek záporok, zivatarok, délután a Dunántúlon is visszatér a felhős, esős idő. Nagy területen megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. A hőmérséklet napközben általában 23-29, késő este 19-25 fok között alakul.
2: Közlekedési információk.
11: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Az M5-ös autópálya Röszke felé Lajos Mizse és Kecskemét, a 73-as és a 83-as között új terelést építenek ki. Sávzárásra, lassabb haladásra kell számítani. A főváros felé vezető oldalon ugyanezen a szakaszon műszaki átjárókat bontanak, az aktuális munkaterületnél a belső sávot kerítik el. Kecskemét térségében pedig a főváros felé tart a hídfelújítás, a 88-as és 87-es kilométer között már csak a leálló sávot kerítették el, szűkített forgalmi sávokra és sebességkorlátozásra kell számítani. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban!

0: Plusz-minusz-kettő. Két óra délelőtt, két óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délelőttöt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. A Plusz-minusz-kettőt a Ceglédia kedvenc dalaival azonnal folytatjuk. Nem sokára pedig lapszemlézünk, ezért is maradjanak velünk. It's going down.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédje kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elmondom, melyik patika az ügyeletes a mai napon. A belvárosi gyógyszertár az a Szabadság tér 9 szám alatt. A gyógyszertár telefonszáma az az 53-as körzettel ellátott 500-079. Az ügyeletet csak és kizárólag indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika a belvárosi gyógyszertár a Szabadság tér 9 szám alatt.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Egy kiömlött pohár víz nem kell, hogy gondot jelentsen. A Diego vízálló laminált padló ellenáll a hétköznapi baleseteknek. Keresd a Master Durango Pecan laminált padlót most 3799 forint négyzetméterenkénti áron. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
4: Grill fesztivál és családi nap a Hobbiban. Augusztus 15-én szombaton ízletes program a Ceglédi Hobbi Áruházban. 9 órától délután 4-ig családi grillfesztivállal várunk. Grill kiállítás, ingyenes kóstoló, arcfestés, lufi hajtogatás, ugrálóvár és programok az egész család számára. Ezen a napon extra 15% kedvezménnyel is kedveskedünk vásárlóinknak. Ne hagyd ki ezt a napot, várnak a finom falatok. Grillezz velünk augusztus 15-én. Hobbi Áruház, Cegléd, Külső Jászberényi út 1.
5: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
6: Kia. Movement that inspires.
5: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
6: Kia. Movement that inspires.
0: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2, itt a Cegléd Rádióban.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Augusztus 19-én délutántól változatos programokkal, zenével és jó hangulattal várnak mindenkit az ingyenes rendezvényen Abonyban a főtéren, Szent István nap előestéjén tehát. A rendezvény ingyenes, fellép többek közt majd a Desperado és Horváth Csárli is. A színpadi programok mellett étel és italárusok, kézművesek, zenetánc és igazi ünnepi hangulat várja a látogatókat, tehát Abonyban a főtéren augusztus 19-én. A részletes programért keressék a Facebook oldalát az eseménynek. Szent István ünnepe augusztus 20-án Cegléden a Kossuth Művelődési Központ Színház termében. Az ünnepi műsor 11 órakor kezdődik. A himnusz Szebeni Szilvia énekléjel. Köszöntőt mond ezután dr. Csáki András polgármester, majd ünnepi beszédet Muhari Gergely országgyűlési képviselő. Kenyérszentelés lesz a történelmi egyházak közreműködésével, majd Boldogasszony anyánk címmel Szebeni Szilvia énekel. A ceglédi táncegyüttes előadását is megtekinthetik, Együtt a magyarság címmel pedig zenés irodalmi összeállítás lesz a Pesti Zenés Színpad művészeivel, Benkő Péterrel és Kóbor Tamással. Az Én Kenyerem címmel pedig kenyérsütő verseny eredmény hirdetését láthatják, hallatják, majd a legvégén az ünnepi műsornak Szabó Szilvia énekli el a szózatot. Mindez tehát augusztus 20-án lesz a Kossuth Művelődési Központ Színház termében. Államalapítás ünnepe Nagykörösön. Az 1000 éves magyar állam folytonosságára, államalapító Szent István királyunkra és az új kenyérre emlékezünk. Szeretettel várnak mindenkit 11 órától a Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ dísztermében. A program a következő ünnepi beszédet mond, Utasi Bognár Eszter, a Nagykőrösi Arany János Társaság elnöke, városi kitüntetéseket adnak át. Ezután ünnepi műsor Ecsedi Péter énekművész jóvoltából, majd az új kenyér megáldása és megszentelése következik a történelmi egyházak közreműködésével. István a király rockopera keresztmetszet a Weiner Leó Zeneiskola alapfokú művészeti iskola zenepedagógusainak előadásában, utána ingyenes múzeumlátogatás, az Arany János közérdekű muzeális gyűjtemény augusztus 19-én és 20-án ingyenesen látogatható. Mindenkit várnak tehát Nagykőrösön augusztus 19-én a Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ dísztermében.

0: cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Már is a lapszemlével folytatjuk, kedves hallgatók, itt a 92-től egészen pontosan a blik.hu oldallal. Révbe értek a szerelmesek, kérem szépen, titokban férjezmet Radics Gigi. A lap, mármint a Blik, több forrásból is úgy értesült, hogy az énekesnő a 30. születésnapján, augusztus 17-én mondta ki a boldogító igent a szerelmének, Mackó Miklós zenei producernek. A kerek születésnap így Gigi számára örökre különleges marad, ezen a napon ugyanis nem csak egy újabb esztendőt ünnepelhetett, hanem azt is, hogy összekötötte az életét azzal a férfival, akivel a jövőjét képzeli. Mondjuk az előző házasság is így indult, na érdekes, Gigi és Miki, milyen édes így együtt, nem mindenképpen idén szerette volna megtartani az esküvőt, ez nem is volt kérdés. Tavaly év végén volt a lány kérés, de mivel mindketten sokat dolgoztak, ezért csak idén kezdték el szervezni az esküvőt. Hamar azzal szembesültek, hogy nagyon kevés időt hagytak maguknak szervezésnál, végül minden úgy alakult, ahogyan szerették volna. Az pedig csak haba tortán, hogy a nagy nap Gigi születésnapjára esett, így a legszebb dolgot kapta a születésnapjára, összekötötte az életét a szerelmével, mesélt a lapnak az énekesnő egyik ismerőse. A Blik információja szerint az énekesnő és kedvese már korábban tartottak egy szűkkörű polgári ceremóniát, hétfőn pedig már a családjuk a barátaik körében keltek egybe, és egy nagy lagzival ünnepelték a szerelmüket. A Mesés Dunakanyarban tartották a nagy napot, nem csak azért esett a választásuk erre a csodás vidékre, mert méltó hely szint szerettek volna az esküvőjükhöz, hanem azért is, mert így az ország több pontjából érkező vendégeknek sem kellett Budapestig utazniuk. A nagy napon Gigi kislánya Bella is fontos szerepet kapott, ugyanis ő volt a koszorús lány. Az énekesnő korábban maga is beszélt arról, hogy a lánya nagyon izgatott a nagy nap miatt, és különösen várja, hogy a gyönyörű ruhájában ő is részese lehessen az édesanyja nagy napjának, így ez a különleges alkalom nem csak Gigi és Miki szerelmének ünnepe lehetett, hanem egy igazán megható családi pillanat is. A lap információja szerint Gigi és kedvese több száz fős vendégsereg előtt mondták ki a boldogító igent. Az énekesnő számára fontos volt, hogy minden szerettük, a rokonaik és a barátaik ott lehessenek velük a nagy napon, így olyan helyszínt és időpontot kerestek, ahol és amikor mindenki együtt ünnepelhetett velük. Ezzel a házasság kötéssel is foglalkozik meg a lagzival a blik.hu felület.
0: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Már is folytatjuk a lapszemlét, kedves hallgatók, a blik.hu oldalon. Napok óta heves viták zajlanak Falusi Marian augusztus 13-ai balatonalmádi koncertje kapcsán. A közösségi médiában több száz hozzászólás született arról, hogy az énekesnő előadása méltó volt-e a hírnevéhez. Még egyesek szerint Marian felkészületlenül állt színpadra, mások védelmükbe vették, kiemelve, hogy az énekesnő mindig is a közönséggel való közvetlen kapcsolatot helyezte előtérbe. A Falusi Marian koncertjével kapcsolatos vita egy helyi fórumon megjelent bejegyzéssel kezdődött, melyben egy néző csalódottságának adott hangot. A poszt szerzője szerint Marian nem készült fel megfelelően a fellépésre, nem tudta a dalok szövegét, és ezzel saját karrierjét veszélyezteti. Csalódott vagyok. Tegnap Falusi Marian koncertezett Balatonalmádiban. A kiváló hangú zenei érzékkel bőven megáldott csodás énekesnő felkészületlenül érkezett remek zenészeivel. Valószínű nem volt koncepciója, hogy miket fog énekelni. A dalok jó részének szövegét nem tanulta meg előre. Kívánni is lehetett, de nem csak azokat nem tudta a refréneken kívül. Hát így nem érdemes elmenni koncertet adni, mert saját magát a karrierét teszi kockára. Kívánom, hogy tanuljon ebből, és az elkövetkezőkben készüljön fel rendesen olyan műsorszámokkal, amit előre egyeztetve, amúgy kiváló zenészeivel, elejétől a végéig el tud énekelni a szöveggel együtt. A tudás kevés volt most, sajnálom, kedvelem őt. Tehát az egyik résztvevő bejegyzésében, melyet többen is megosztottak. A kritikus hangokhoz csatlakozók azt állították, hogy az énekesnő hamisan is énekelt, ugyanakkor sokan kiálltak mellette, hangsúlyozva, hogy Maria, mármint Falusi Maria mindig is kiváló előadó volt, és a koncert interaktív jellege sokkal emberibbé tette az estét. A Story.hu megkereste természetesen Falusi Mariant, hogy reagáljon a vádakra. Az énekesnő elmondta, hogy a koncertet egy bornap alkalmából szervezték, és a megrendelő kérésére csak egy zongoristával, Darvas Kristóffal kellett volna fellépnie. Marian azonban úgy döntött, hogy Szakár Tamás Hegedűst is meghívja, hogy gazdagabbá tegye az előadást. A szokásos koncert helyett közös éneklésre invitálták a közönséget, ami az énekesnő szerint különleges élmény nyújtott. Maria hangsúlyozta, hogy nem a tökéletes előadásra törekedett, hanem arra, hogy kapcsolatot teremtsen a közönséggel együtt. Hogy mit mondott még ezen kívül Falusi Marian, ezt is elolvashatják a blik.hu oldalon.
0: Cegléd Rádió.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Sokan jöttek hozzánk Albert Tirsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Tirsán úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:30-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Tirsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
3: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
4: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk, finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
3: Budaházzal épül a ház. Laminált padlók, melyeket lakossági, illetve közületi igénybevételre ajánlunk Topáron a Budaház építő Kft.-nél. 8 mm-es laminált padlók Topáron 2998 forint négyzetméter ártól készletről azonnal vihetők. Látogasson el üzletünkbe, vagy rendelje házhoz helyszíni bankkártyás fizetéssel. Telefon 0630 419 7386. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 7-től 18:00-ig, szombaton 7-től 14:30-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
1: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig. Plusz-mínusz 2. Itt a Cegléd Rádióban.

0: Yeah!
1: Mindjárt folytatjuk, kedves hallgatók, a Ceglédia kedvenc dalaival. Előtt azonban már is mondom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Szerdán sok napsütésre számíthatunk, de enként gomoly felhők is megjelennek majd az égen, viszont számottevő csapadék sehol sem várható. A keleti-dél-keleti táj kivételével sokfelé kísérhetik élénk, néhol erős lökések a déli-délnyugati szelet. A legalacsonyabb hőmérséklet 9 és 18 fok között alakul, majd napközben 28 és 33 fok közé melegszik a levegő. Csütörtökön az ország nagy részén sok napsütésre van kilátás, de egyes tájaink felett időnként erőteljesebb lehet a gomolyfelhő képződés, és helyenként futózápor, zivatar is kialakulhat. Élénk, erős lesz a déli-délnyugati szél, hajnalban 13 és 22, délután pedig 30 és 37 fok között alakulhat a hőmérséklet.

0: is mutatom, kedves hallgatók, hogy mivel indul a következő 60 perc. Azonnal a Bibi Rexa énekel majd nekünk, maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Minden otthon egyedi, nálunk az is marad. A Zafír Otthon dekoráruházban függönyök, szőnyegek, lakástextilek, adabútorok és több mint 300 tapétakönyv vár. Egyedi varrás, illatok, gyertyák, diffúzorok, hogy a házból otthon legyen.
4: Zafír Otthon dekoráruház. A stílus, ami rólad szól. Cegléd, Vörösmarty tér.
5: Jaj, úgy megéheztem.
6: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
5: Egy gyrosz.
6: Pont egy gyrosz?
5: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
4: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan, nagyon gyorsan.
6: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
5: Pont mi nem mennénk be.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
7: Változékonyabbra fordul az idő. Áradás várható a Dunán. Tovább drágult a kőolaj. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Áradás várható a Dunán, így a jövő héttől emelhetik a paksi atomerőmű termelését, áll a kormány.hu-n megjelent összegzésben. A kormányzati honlapon közölték, a paksnál zajló munkák a tervezett ütemben haladnak, a két működő turbina termelése stabil. A részben elsüllyesztett bárkákkal már sikerült érdemben megemelni a vízszintet, közben folytatódik a fenékküszöb építése is. Holnapig még 8-9 cm-es apadás várható, csütörtöktől azonban a németországi és ausztriai esőzések miatt emelkedni kezdhet a Duna. Hazatért Lengyelországba, az M3-as autópályán történt buszbaleset 21 sérültje. A sebesülteket kormányzati különgéppel szállították a délkelet-lengyelországi Kárpátaljai Vajdaság központjába. Közülük senki nincs életveszélyben. 5 könnyebb sérültet autóval vittek haza a hozzátartozók. A magyar kórházakban maradt 18 ember hazaszállításáról pedig állapotuk stabilizálódása után gondoskodnak. Tovább drágult a kőolaj reggel. A Brent hordonkénti ára 91 dollár fölé emelkedett. A drágulást elsősorban az amerikai-iráni konfliktus elhúzódása és a közel-keleti olajellátás körüli bizonytalanság hajtja. Emelte az olajárát az is, hogy Donald Trump amerikai elnök egy interjúban katonai fellépéssel fenyegette meg Ománt, ha az ország folytatja a tárgyalásokat Iránnal a hormuzi szoros ellenőrzéséről. Meghaladja a 9 milliárd dollárt a múlt heti kolumbiai földrengéskor keletkezett kár, közölte a dél-amerikai ország elnöke. A 7,4-es erősségű földrengés épületeket döntött romba Kolumbia nyugati részén. A természeti katasztrófában legalább 280-an vesztették életüket, több mint 4000-en megsebesültek, és több mint 100 ember eltűnt. Meghosszabbított menetrenddel közlekednek a MÁV csoport és a BKK járatai augusztus 20-án az ünnepi programok miatt, közölte Vitézi Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter elmondta, a 2-es, 3-as és 4-es metró éjjel 2:30-ig jár, és sűrűbb lesz az éjszakai buszok, valamint a 6-os villamos menetrendje is. Az ország minden tájára indulnak majd a késői órákig közlekedő mentesítő vonatok, buszok, hívek.
2: Az időjárásról.
7: Változóan felhős, esős idő várható. Megerősödik, a zivatarzónákban viharossá fokozódik a szél, a hőmérséklet napközben 23-29, késő este 19-25 fok között alakul.
2: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Az M5-ös autópályán Röszke felé Lajos Mize és Kecskemét, a 73-as és a 83-as között új terelést építenek ki. Sávzárásra, lassabb haladásra kell számítani. A főváros felé vezető oldalon ugyanezen a szakaszon műszaki átjárókat bontanak, az aktuális munkaterületnél a belső sávot kerítik el. Kecskemét térségében pedig a főváros felé tart a híd felújítás, a 88-as és 87-es kilométer között már csak a leálló sávot kerítették el, szűkített forgalmi sávokra és sebességkorlátozásra kell számítani. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős!

0: Plusz mínusz kettő. Két óra délelőtt, két óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délelőttöt és további jó rádiózást kívánunk mindenkinek. Folytatjuk a plusz mínusz kettőt a Cejlídia kedvenc talaival. Hamarosan pedig elárulom, mit üzennek már a csillagok. Elsősorban nyilván azok számára, akik lemaradtak a jó reggelt Ceglédről, mert ott én ezt már megtettem. Úgyhogy mindjárt napi horoszkóp, ezért is rádiózzanak velem.
0: Ceglédrádió.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elmondom, melyik patika az ügyeletes a mai napon. A belvárosi gyógyszertár az a Szabadság tér 9 szám alatt. A gyógyszertár telefonszáma az az 53-as körzettel ellátott 500-079. Az ügyeletet csak és kizárólag indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika a belvárosi gyógyszertár a Szabadság tér 9 szám alatt.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
4: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan! Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüvekhez elengedhetetlen. Felnőtt és gyermeklátás vizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
5: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
6: Kia. Movement that inspires.
0: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Augusztus 19-én délutántól változatos programokkal, zenével és jó hangulattal várnak mindenkit az ingyenes rendezvényen Abonyban a főtéren, Szent István nap előestéjén tehát. A rendezvény ingyenes, felép többek közt majd a Desperado és Horváth Csárli is. A színpadi programok mellett étel és italárusok, kézművesek, zenetánc és igazi ünnepi hangulat várja a látogatókat, tehát Abonyban a főtéren augusztus 19-én. A részletes programért keressék a Facebook oldalát az eseménynek. Szent István ünnepe augusztus 20-án Cegléden a Kossuth Művelődési Központ Színház termében. Az ünnepi műsor 11 órakor kezdődik. A himnusz Szeveni Szilvia énekli el. Köszöntőt mond ezután dr. Csáki András polgármester, majd ünnepi beszédet Muhari Gergely országgyűlési képviselő. Kenyérszentelés lesz a történelmi egyházak közreműködésével, majd Boldogasszony anyánk címmel Szeveni Szilvia énekel. A ceglédi táncegyüttes előadását is megtekinthetik, Együtt a magyarság címmel pedig zenés irodalmi összeállítás lesz a Pesti Zenés Színpad művészeivel, Benkő Péterrel és Kóbor Tamással. Az Én Kenyerem címmel pedig kenyérsütő verseny eredmény hirdetését láthatják, hallhatják, majd a legvégén az ünnepi műsornak Szabó Szilvia énekli el a szózatot. Mindez tehát augusztus 20-án lesz a Kossuth Művelődési Központ Színház termében. Államalapítás ünnepe Nagykörösön. Az 1000 éves magyar állam folytonosságára, államalapító Szent István királyunkra és az új kenyérre emlékezünk. Szeretettel várnak mindenkit 11 órától a Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ dísztermében. A program a következő ünnepi beszédet mond Utasi Bognár Eszter, a Nagykőrösi Arany János Társaság elnöke, városi kitüntetéseket adnak át. Ezután ünnepi műsor Ecsedi Péter énekművész jóvoltából, majd az új kenyér megáldás és megszentelése következik a történelmi egyházak közreműködésével. István a király rockopera keresztmetszet a Weiner Leó Zeneiskola alapfokú művészeti iskola zenepedagógusainak előadásában, utána ingyenes múzeumlátogatás, az Arany János közérdekű muzeális gyűjtemény augusztus 19-én és 20-án ingyenesen látogatható. Mindenkit várnak tehát Nagykőrösön augusztus 19-én a Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ díszter.

0: Már is folytatjuk a napi horoszkóppal itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. Találd meg a helyes irányt, ez a mai nap vezér gondolata, a mondata mottója, hogy miért? Ez mindjárt kiderül. Kos, ma olyasmi történet, olyan hírt kaphatsz, amely elgondolkodtat és talán még egy kicsit megváltoztat. Hagyd, hogy mindez megtörténjen, könnyen lehet ugyanis, hogy a te saját felfogásod néhány dologban megújulásra szorul. Változik a világ is vele, változnak annak törvényszerűségei is. Kövesd te is! Bika, ma előfordulhat, hogy lelkileg annyira mélyen érint egy esemény vagy hír, hogy segítségre lesz szükséged annak feldolgozásában. Beszéld meg mindezt azzal, aki a legközelebb áll hozzád, vagy akiben leginkább megbízol, és még az is lehetséges, hogy olyan megoldás születik, melyre egyikőtök sem számít. Ikrek, kritikus természeted ma is veled lesz, és még az is lehet, hogy nem bírod ki, hogy ennek hangot is adj. Légy azonban óvatos, vagy inkább kíméletes az emberekkel magad körül. Könnyen lehet ugyanis, hogy van, aki jelen helyzetben rosszul reagál arra, ha valaki rámutat egy hibájára. Rák, valamiről, amiről már azt hitted, hogy közel a végkifejlethez, ma kiderülhet, hogy még a közepénél sem tart. Döntened kell hát, hogy mi legyen a következő lépés. Törlöd az egészet, vagy végigcsinálod a fogadat összeszorítva így is. Rád inkább az utóbbi lehetőség a jellemző, de ma dönthetsz másképpen is. Oroszlán, te általában kiemelten próbálod követni az újdonságokat. Ami tegnap még csak egy elborult ötletnek tűnt, ma már valóság lehet. Ma kipróbálhatsz valamit, amivel pont ez a helyzet. Ne habozz megismerni az újat, és ez ne csak a technológiai eszközökkel kapcsolatban legyen így. Szűz! Ma lehet, hogy valaki, talán egy csoport vagy egy közösség ajánlatát kapod meg, és komolyan elgondolkodsz azon, hogy csatlakozz hozzájuk. Ha érdekel a téma, amivel foglalkoznak és tetszik a közösség, miért ne? Mielőtt azonban mélyebben elmerülnél a dologba, tájékozódj, sosem lehet tudni. Egy zene után folytatjuk a napi horoszkópot.
1: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

Már is folytatjuk a napi horoszkópot itt a 92-től a Ceglid Rádióban. Mérleg, lehet, hogy ma egy érdekes ötletet vagy elméletet ajánl valaki a figyelmedbe, és te komolyan elgondolkodsz azon, hogy a magadévá tedd a gondolatokat. Légy körültekintő, de nyitott is egyben. Lehet, hogy mindez részben meg fogja változtatni a gondolkodásodat, de nagyon nem mindegy, milyen irányba. Skorpió, ma olyan hírek érkezhetnek, melyek nem azt mondják, amit igazán hallani szeretnél. A kérdés az, hogy képes vagy elfogadni, hogy a világ változik, és ez megváltoztatja az életmódunkat is, legalábbis részben. Igyekezz rugalmasan hozzáállni az, ami most körülvesz. Lehet ugyanis, hogy több dolog már sohasem lesz olyan, mint azelőtt. Nyilas, ma arra lenne szükséged, hogy a viselkedésed valakivel szemben radikálisan megváltozzon. Ha ugyanis egy helyzetet hosszú távon akarsz megoldani, másképpen kell hozzáállni, mint eddig. Felejtsd el hát a múltbéli sérelmeket, és a megoldásokra koncentrálj. Légy te az okosabb, emelkedj felül a helyzeten. Bak, ma alkalmad lehet kipróbálni valami újdonságot, ami nem is biztos, hogy a munkáddal, hanem esetleg a kikapcsolódás egy új formájával lehet összefüggésben. Igyekezz nyitottan hozzáállni a dologhoz, mert lehet, hogy az életednek egy új érdekes fordulatát hozza mindez. Vízöntő, ma nem lesz könnyű kordában tartani az érzelmeidet, ha valaki a környezetedben olyan dolgot tesz vagy mond, amely mélységesen felháborít. Bár egyszerűbb lenne minden mérgedet ráborítani az illetőre, talán mégsem ez lenne a helyes. Gondolkodj el inkább az, ami okozhatja, hogy az illető ennyire másképpen látja a világot, mint te. Lehet, hogy ő egy másik valóságban él. És végül halak. Érdekes néha megfigyelni, hogy mások mennyire másképpen látják a körülöttünk zajló eseményeket, a világot, mint mi. Ma például találkozhatsz, vagy beszélhetsz valakivel, aki annyira különbözik tőled, mintha egy másik bolygóról származna. Ne akart meggyőzni az illetőt semmiről, mert az úgysem sikerülne. Helyette inkább végezz megfigyelést rajta, és próbáld megérteni. Mára ezt üzenték a csillagok.

0: nekem is jár.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Ha igazán finom halászlére vágyik, jöjjön a Nádasba. Hangulatos helyiségek, házias ízek, baráti árak. Ideális helyszín rendezvényekhez, lakodalmakhoz akár 70-80 főig. Nádas Panzió, Mizsei út 4-es kilométer. Telefon 707-707.
4: Budaházzal épül a ház. Barkács osztályunkon minőségi termékek széles választékával, kedvező árakkal várjuk Önöket. Rendelje meg telefonon vagy online, mi összekészítjük, illetve kiszállítjuk, amit helyszíni bankkártyás fizetéssel is rendezhet. Minden, ami építőipari, illetve magánfelhasználásra kell. 0630 730 1839. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Léna Bistró, több mint egy ebéd. Friss napi menü, amelynek ára a heti előfizetőinknek mindössze 1900 forint helyben fogyasztással, vagy kényelmes házhoz szállítással Ceglédre, Nyársapátra, vagy akár Nagykőrösre is. De kérheted tálainkat is, mind kiadós és ízletes, legyen szó a klasszik sültes vagy a lénatárról. Bővebb információ és étlap a Facebook oldalunkon található. Nálunk nem csak jó tehetsz, de ki is kapcsolódhatsz. Vár a biliárd, csocsó, darts vagy a meccsek két óriás tévén. Rendelt házhoz a napi menüt vagy a tálakat a 30 090 80 10-es telefonszámon vagy a Volton. De inkább látogass el hozzánk és tapasztald meg a Léna Bistró egyedi hangulatát. Léna Bistró, ahol a házias ízek találkoznak a retro hangulattal.
5: Na, milyen volt a nyaralás? Fantasztikus! Tengerpart, napsütés, felejthetetlen utazás lett. És hol foglaltad? Az Invia Ceglédnél. Minden tökéletes volt. Szerintem te is nézz be hozzájuk.
4: Tengerpart, hajóút vagy repülős nyaralás? Az Invia Ceglédnél rengeteg jó ajánlat közül választhatsz, akár egy héten belüli indulással is. Hogyan foglalhatsz? Hívd a 0620 928 56 11-es telefonszámot. Írj a cegledkukac@invia.hu e-mail címre. Vagy várunk Cegléden a Szabadság tér 7 szám alatt az Avangárd udvarban. Invia Cegléd, a te utad!
2: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2, itt a Cegléd Rádióban.

0: Mindjárt folytatjuk, kedves hallgatók, a Ceglédia kedvenc dalaival. Előtte azonban már is mondom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Szerdán sok napsütésre számíthatunk, de enként gomoly felhők is megjelennek majd az égen, viszont számottevő csapadék sehol sem várható. A keleti-dél-keleti tájak kivételével sokfelé kísérhetik élénk, néhol erős lökések a déli-délnyugati szelet. A legalacsonyabb hőmérséklet 9 és 18 fok között alakul, majd napközben 28 és 33 fok közé melegszik a levegő. Csütörtökön az ország nagy részén sok napsütésre van kilátás, de egyes tájaink felett időnként erőteljesebb lehet a gomoly felhő képződés, és helyenként futózápor, zivatar is kialakulhat. Élénk, erős lesz a déli-délnyugati szél, hajnalban 13 és 22, délután pedig 30 és 37 fok között alakulhat a hőmérséklet.
1: Ceglédi Rádió, friss zenék és egykori kedvencek.

0: A délelőttnek vége, a délután mindjárt indul, mutatom, hogy melyik dallal. Ez a közös ismerő szól azonnal a hírek után. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok mindenkinek, és persze jó étvágyat az ebédhez.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Egy kiömlött pohár víz nem kell, hogy gondot jelentsen. A Diego vízálló laminált padló ellenáll a hétköznapi baleseteknek. Keresd a Master Durango Pecan laminált padlót most 3799 forint négyzetméterenkénti áron. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel. A Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresztvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
4: Van egy terv a fejedben? Egy felújítás? Vagy épp egy ház, aminek most állnál neki? A Bautrans tüzépnél tudjuk, milyen érzés, amikor szeretnél végre haladni. Mint hivatalos újházpartner, minőségi alapanyagok teljes választékával várunk. Ha építesz, mi ott vagyunk mögötted. Biztos készlettel, jó tanáccsal, gyors kiszállítással. Érdeklődj a Bautrans 2000 Kft. Telephelyein, Cegléden és Nagykőrösön. 20 519 52 62.
5: Kis ékszerdoboz a város közepén, Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak. Női, férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 000 forinttól, ingek 8990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth-Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.
6: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
7: Változékonyabbra fordul az idő, vízszintemelkedés várható a Dunán, tovább drágult a kőolaj. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Áradás várható a Dunán, így a jövő héttől emelhetik a paksi atomerőmű termelését, áll a kormány.hu-n megjelent összegzésben. A kormányzati honlapon közölték, a paksnál zajló munkák a tervezett ütemben haladnak, a két működő turbina termelése stabil. A részben elsüllyesztett bárkákkal már sikerült érdemben megemelni a vízszintet, közben folytatódik a fenékküszöb építése is. Holnapig még 8-9 cm-es apadás várható, csütörtöktől azonban a németországi és ausztriai esőzések miatt emelkedni kezdhet a Duna. Tovább drágult a kőolaj reggel. A Brent hordonkénti ára 91 dollár fölé emelkedett. A drágulást elsősorban az amerikai-iráni konfliktus elhúzódása és a közel-keleti olajellátás körüli bizonytalanság hajtja. Emelte az olajárát az is, hogy Donald Trump amerikai elnök egy interjúban katonai fellépéssel fenyegette meg Ománt, ha az ország folytatja a tárgyalásokat Iránnal a hormuzi szoros ellenőrzéséről. Meghaladja a 9 milliárd dollárt a múlt heti kolumbiai földrengéskor keletkezett kár, közölte a dél-amerikai ország elnöke. A 7,4-es erősségű földrengés épületeket döntött romba Kolumbia nyugati részén. A természeti katasztrófában legalább 280-an vesztették életüket, több mint 4000-en megsebesültek, és több mint 100 ember eltűnt. A közmédia megújításáról szóló egyeztetéssel indul a Közhang elnevezésű új digitális társadalmi egyeztetési platform, jelentette be Radnai Márk kormánybiztos. A felületen interaktív tartalmak segítségével ismertetik az adott témákat. Emellett az emberek elmondhatják véleményüket és javaslatokat is tehetnek. Az egyeztetésekben regisztrációval vagy anonim módon is részt lehet venni a közhang.hu oldalon. Idén is hasznosítja a Sziget Fesztiválon hagyott sátrakat és más tárgyakat a Máltai Szeretett Szolgálat. Az önkéntesek 2018 óta gyűjtik össze a helyszínen hagyott felszereléseket, amelyeket országszerte a rászorulóknak és három nagy hajléktalan ellátó központnak adnak. A fesztivál sátorral érkező látogatói eldönthetik, hogy távozáskor elviszik-e a sátrat, vagy otthagyják és felajánlják adományként.
6: Az időjárásról.
7: Változóan felhős esős idő várható, megerősödik, a zivatarzónákban viharossá fokozódik a szél, a hőmérséklet napközben 23-29, késő este 19-25 fok között alakul.
1: Közlekedési információ.
0: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzi. Az M5-ös autópályára Röszke felé Lajos Mizse és Kecskemét, a 73-as és a 83-as között új terelést építenek ki. Sávzárásra, lassabb haladásra kell számítani. A főváros felé vezető oldalon ugyanezen a szakaszon műszaki átjárókat bontanak, az aktuális munkaterület a belső sávot kerítik el. Kecskemét térségében pedig a főváros felé tart a híd felújítás, a 88-as és 87-es kilométer között már csak a leálló sávot kerítették el, szűkített forgalmi sávokra és sebességkorlátozásra kell számítani. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
1: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
6: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Plusz mínusz kettő. 2 óra délelőtt, 2 óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek, meg jó étvágyat az ebédhez. Folytatjuk azonnal a plusz mínusz kettőt a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Fontos hasznos infókkal, programajánlóval, nem sokára pedig egy picit a mai nappal is foglalkozok, azaz augusztus 18-ával, ezért is maradjanak velem.
0: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk! FM 92.5 Cegléd Rádió.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédje kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elmondom, melyik patika az ügyeletes a mai napon. A belvárosi gyógyszertár az a Szabadság tér 9 szám alatt. A gyógyszertár telefonszáma az 53-as körzettel ellátott 500-079. Az ügyeletet csak és kizárólag indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika a belvárosi gyógyszertár a Szabadság tér 9 szám alatt.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ha eredetiségvizsgálat, biztosításkötés, akkor Csomor Ferenc. Ha autószerelés, műszaki vizsgáztatás, szélvédőjavítás, akkor Király Gyula. Mindez egy helyen, Cegléden, a Pesti út 114 szám alatt, a MOL kút bejáratával szemben. Telefon 310-025.
4: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
5: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. A hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
6: Megbízható teherautószerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk, közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautószerelésben jártas munkatársat keres. Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben. Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba! Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
0: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2, itt a Cegléd Rádióban.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Augusztus 19-én délutántól változatos programokkal, zenével és jó hangulattal várnak mindenkit az ingyenes rendezvényen Abonyban a főtéren, Szent István nap előestéjén tehát. A rendezvény ingyenes, fellép többek közt majd a Desperado és Horváth Csárli is. A színpadi programok mellett étel és italárusok, kézművesek, zenetánc és igazi ünnepi hangulat várja a látogatókat, tehát Abonyban a főtéren augusztus 19-én. A részletes programért keressék a Facebook oldalát az eseménynek. Szent István ünnepe augusztus 20-án Cegléden a Kossuth Művelődési Központ Színház termében. Az ünnepi műsor 11 órakor kezdődik. A himnusz Szeveni Szilvia énekléjel. Köszöntőt mond ezután dr. Csáki András polgármester, majd ünnepi beszédet Muhari Gergely országgyűlési képviselő. Kenyérszentelés lesz a történelmi egyházak közreműködésével, majd Boldogasszony anyánk címmel Szeveni Szilvia énekel. A ceglédi táncegyüttes előadását is megtekinthetik, együtt a magyarság címmel pedig zenés irodalmi összeállítás lesz a Pesti Zenés Színpad művészeivel, Benkő Péterrel és Kóbor Tamással. Az Én Kenyerem címmel pedig kenyérsütő verseny eredmény hirdetését láthatják, hallhatják, majd a legvégén az ünnepi műsornak Szabó Szilvia énekli el a szózatot. Mindez tehát augusztus 20-án lesz a Kossuth Művelődési Központ Színház termében. Államalapítás ünnepe Nagykörösön. Az 1000 éves magyar állam folytonosságára, államalapító Szent István királyunkra és az új kenyérre emlékezünk. Szeretettel várnak mindenkit 11 órától a Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ dísztermében. A program a következő ünnepi beszédet mond Utasi Bognár Eszter, a Nagykőrösi Arany János Társaság elnöke, városi kitüntetéseket adnak át. Ezután ünnepi műsor Ecsedi Péter énekművész jóvoltából, majd az új kenyér megáldás és megszentelése következik a történelmi egyházak közreműködésével. István a király rockopera keresztmetszet a Weiner Leó Zeneiskola alapfokú művészeti iskola zenepedagógusainak előadásában, utána ingyenes múzeumlátogatás az Arany János közérdekű muzeális gyűjtemény augusztus 19-én és 20-án ingyenesen látogatható. Mindenkit várnak tehát Nagykőrösön augusztus 19-én a Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ dísztermében.
0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: kedves hallgatók, augusztus 18-a van, ma az Ilonák ünnepelhetnek, de hallgatóink köszönhetik Ilma, Lenke és Helin nevű ismerőseiket is. Az Ilona, a Helin a régi magyarosodott alakváltozata Magyarországon a középkor óta gyakori. Elterjedésében a kereszténység, a homéroszi történetet feldolgozó középkori Trója regény Szép Ilonája, valamint a 16. századi Szép História Árgirius királyfiról és Tündér Ilonáról szóló alkotás játszott szerepet. A magyar névforma használatos a német, szlovák, cseh, finn névadásban is. Bármi is legyen az igazság, mi nagy tisztelettel és szeretettel boldog névnapot kívánunk a nevek viselőinek. Most folytatjuk dallal, aztán visszajövök születésnapos zenészekkel, zenei évfordulókkal, maradjanak velem.
1: Zeglét Rádió. Friss zenék és egykori kedvencek. Változatosan.

0: Kedves hallgatók, ahogy ígértem, már születésnapos zenészekkel, zenei évfordulókkal foglalkozunk. 74 éve látta meg a napvilágot Patrick Swayze, amerikai színész, táncos, énekes és dalszövegíró. Olyan népszerű filmek sztárja, mint a 87-ben bemutatott Dirty Dancing és a 90-es Ghost, amelyekért Golden Globe díjra jelölték, valamint az Észak és Dél című filmsorozat. A People Magazine egyébként 1991-ben a legszexibb élő férfinak választotta. A nagy áttörést a 87-es Dirty Dancing piszkos tánc hozta Swayze-nek, amelyben tánctanárt alakított, és a vörös hajnal után ismét együtt szerepelt Jennifer Grey-jel. Ebben a filmben nagy hasznát vette korábbi balettáncos tanulmányainak. A Dirty Dancing alacsony költségvetésű produkció volt, mely csak egy hétvégén akartak vetíteni a mozikban, és aztán azonnal videóváltozat készült volna, de meglepetésre óriási sikert aratott az Amerikai Egyesült Államokban és külföldön is. Ez volt az első film, melynek videója elérte az 1 milliós példányszámot, mintegy 300 millió dolláros bevételt hozott, és rengeteg verziója készült el, köztük tévésorozatok és egy számítógépes játék. A mai napon lenne 74 éves, tehát Patrick Swayze amerikai színész, táncos, énekes és dalszövegíró. A film egyik betét dalával folytatjuk azonnal.
1: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk!
2: FM 92.5 Cegléd Rádió.

0: Továbbra is születésnapos zenészekkel, zenei évfordulókkal foglalkozunk. 44 éve Liverpool vezetői a város szülötteiről, a Beatles fiúkról utcát neveztek el. 42 éve George Michael első szóló kislemeze, a Carlos Whisper vezette a slágerlistát. Ő volt az első olyan előadó, aki önálló énekesként ugyanabban az évben vezette a slágerlistát, mint korábbi zenekara a Wem. Valamint 43 éve a Városligeti Királydomban bemutatták az István a Király című magyar rockoperát. A többször változott dátumok miatt a legtöbb forrás úgy említi, hogy a bemutató augusztusban volt, a bemutató pontos dátuma nem eldöntött. Az első előadás augusztus 17-én volt, ezt nevezték főpróbának, eredetileg a bemutatót augusztus 19-én tartották volna az Óbudai Amfiteátrumban, azonban a nagy érdeklődés miatt helyszínt kellett változtatni, és további előadásokat is beiktattak. Az első nyilvános előadás 18-án csütörtökön volt, a főpróbát és az azt követő előadásokat is rögzítették, és a felvételekből film készült. A szerzőpáros Szörényi Levente és Bródi János a zeneműhöz Boldizsár Miklós Ezred forduló című drámáját használta fel. Na, hogy a rockoperából idézek, már is itt a Cegléd Rádióban.
1: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal mindenhol közös ismerős.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Szeretnél prémium minőségű feliratot pólóra, munkaruhára vagy ajándéktárgyra? Ismerd meg a DTF nyomtatást, a legújabb feliratozási technológiát. Élénk színek, részletgazdag logók, tartós nyomat, ami bírja a mosást és a mindennapi használatot. Kis széria vagy sorozatgyártás, gyorsan és profi minőségben. És a legjobb, bérmunkát is vállalunk cégeknek és viszonteladóknak. Ne csak ötlet legyen, legyen belőle nyomat. DTF nyomtatás, amikor a dizájn életre kell. AFK Munkaruházati Kft. Cegléd, Kender utca 27.
3: Hölgyem, meghívhatom egy jó halászléra?
4: Hát persze. Hová megyünk? Baja? Szeged? Dunaföldvár?
3: Dehogy, ide a Nádasba.
4: Na de Béla, maga huncut?
3: Jaj, félreért. A Nádas panzióba. Közel van, kellemes a környezet, a halászlé pedig egyenesen kitűnő.
5: Nádas panzió. Cegléd, Mizsei út 4-es kilométer. Házias ízek, baráti árak és a környék legolcsóbb szobái.
6: Ti hova mentek idén nyaralni?
7: Ahova csak akarunk.
6: Jó, de mégis melyik hotelbe?
7: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
6: Komolyan? És honnan szereztetek?
7: Itt Cegléden az Open Campers-től.
2: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
8: Mi az? A múzeumoknak van, a strandoknak is, és most már a pótszemüvegeknek is. Az ám, éjszakája. Augusztus utolsó péntekén Albert Irsán a Gabainé Optikában pótszemüvegek éjszakája. Ez alkalomból minden keret 50%-os kedvezménnyel, és az egy pár lencse közül az egyik szintén 50%-os kedvezménnyel kapható. Ez egy különleges éjszaka ugyan, de két vagy több akció egyszerre most sem vehető igénybe. Elveszett, kutyamacska megrágta, ráült valaki, vagy csak kell a jogsihoz? Higgyék el, mindig jó egy pótszemüveg. Most itt a lehetőség, hiszen zárás után éjfélig nyitva tartunk, és kedvező áron megcsináltathatja pótszemüvegét. Hogy hogyan? Visszamérjük szemüvegét, vagy a már meglévő adatok alapján elkészítjük. Pótszemüvegek éjszakája. Gabainé Optika, Albert Irsa, Vinnyica utca 8. Csak egy éjszaka, a hónap utolsó péntekén.
9: Akciónk csak Albert Irsai üzletünkre vonatkozik.
1: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2, itt a Cegléd Rádióban.

0: Néhol erős lökések a déli-délnyugati szelet, a legalacsonyabb hőmérséklet 9 és 18 fok között alakul, majd napközben 28 és 33 fok közé melegszik a levegő. Csütörtökön az ország nagy részén sok napsütésre van kilátás, de egyes tájaink felett időnként erőteljesebb lehet a gomoly felhő képződés, és helyenként futózápor, zivatar is kialakulhat. Élénk erős lesz a déli-délnyugati szél, hajnalban 13 és 22, délután pedig 30 és 37 fok között alakulhat a hőmérséklet.
1: Cegléd Rádió FM 92.5.

0: is mutatom, kedves hallgatók, hogy mivel indul a mai plusz-minusz kettő utolsó egy óra osztálya. Azonnal ez a közös ismerős szól. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok mindenkinek!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 per A. Telefon 312-520.
4: Egy kiömlött pohár víz nem kell, hogy gondot jelentsen. A Diego vízálló laminált padló ellenáll a hétköznapi baleseteknek. Keresd a Master Durango Pecan laminált padlót most 3799 forint négyzetméterenkénti áron. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
5: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz fénylámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen. Így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz fénylámpabolt, a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
6: Van egy terv a fejedben? Egy felújítás? Vagy épp egy ház, aminek most állnál neki? A Bautrans tüzépnél tudjuk, milyen érzés, amikor szeretnél végre haladni. Mint hivatalos újházpartner, minőségi alapanyagok teljes választékával várunk. Ha építesz, mi ott vagyunk mögötted. Biztos készlettel, jó tanáccsal, gyors kiszállítással. Érdeklődj a Bautrans 2000 Kft. Telephelyein, Cegléden és Nagykőrösön. 20 519 52 62. Hallod? A természet hív. A kutyád nem csak házi kedvenc, benne még ott él az ősi ösztön. Ezért született a Wolfsblut, ultra prémium kutyatáp, valódi hússal, természetes összetevőkkel, gabona nélkül. Minden falat válogatott színtiszta fehérjékkel készül, a structól a rénszarvasig, mintha a vadon terített volna. Tiszta fehérje, gyógynövények, gyümölcsök, hogy kedvenced erősebb, energikusabb és boldogabb legyen. Várunk a Herceg kisállat eledelben, Cegléd, Alszegi út 59. Ugorjatok be együtt, és engedd, hogy a kutyád válassza ki a kedvenc Wolfsblut ízét.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd rádióban!
7: Változékonyabbra fordul az idő. Vízszintemelkedés várható a Dunán. Ismét fennakadások nélkül üzemel a katániai repülőtér. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Vízszintemelkedés várható a Dunán, így jövő héttől emelhetik a paksi atomerőmű termelését, áll a kormány.hu-n megjelent összegzésben. A kormányzati honlapon közölték, a paksnál zajló munkák a tervezett ütemben haladnak. A két működő turbina termelése stabil. A részben elsüllyesztett bárkákkal már sikerült érdemben megemelni a vízszintet, közben folytatódik a fenékküszöb építése is. Kivizsgálja a közmédia átmeneti vezetése, hogy jogszerűek voltak-e a távozó vezérigazgató kifizetései, írta a közmédia sajtóosztálya a Telex megkeresésére. Azt is hozzátették, hogy a közmédia átvilágítása jelenleg is zajlik, és több eljárás előkészítése folyamatban van, ami akár büntetőjogi felelősséget is vonhat maga után. Pap Dániel korábbi MTVA vezérigazgató több mint nettó 28 millió, Altorja Janita korábbi Duna Média szolgáltató vezérigazgató pedig nettó 7,2 millió forintot kapott távozáskor. A közmédia megújításáról szóló egyeztetéssel indul a Közhang elnevezésű új digitális társadalmi egyeztetési platform, jelentette be Radnai Márk kormánybiztos. A felületen interaktív tartalmak segítségével ismertetik az adott témákat, emellett az emberek elmondhatják véleményüket és javaslatokat is tehetnek. Az egyeztetésekben regisztrációval vagy anonim módon is részt lehet venni a közhang.hu oldalon. Idén is hasznosítja a Sziget Fesztiválon hagyott sátrakat és más tárgyakat a Máltai Szeretett Szolgálat. Az önkéntesek 2018 óta gyűjtik össze a helyszínen hagyott felszereléseket, amelyeket országszerte a rászorulóknak és három nagy hajléktalan ellátó központnak adnak. A fesztivál sátorral érkező látogatói eldönthetik, hogy távozáskor elviszik-e a sátrat, vagy otthagyják és felajánlják adományként. Újra fennakadások nélkül üzemel a Catania-i repülőtér, miután feloldottak minden korábbi korlátozást, amelyet az Etna kitörése miatt vezettek be. Az érkező és az induló járatok is akadálymentesen közlekednek, valamint újra nyitották a reptér tegnap lezárt szektorait, amelyeket a vulkánból felszálló hamufelhő miatt zártak le. A készenléti állapot továbbra is közepes szintű marad.
2: Az időjárásról.
7: Változóan felhős esős idő várható, megerősödik, a zivatarzónákban viharossá fokozódik a szél, a hőmérséklet napközben 23-29, késő este 19-25 fok között alakul.
1: Közlekedési információ.
0: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzi. Az M5-ös autópályára Röszke felé Lajos Mise és Kecskemét, a 73-as és a 83-as között új terelést építenek ki. Sávzárásra, lassabb haladásra kell számítani. A főváros felé vezető oldalon ugyanezen a szakaszon műszaki átjárókat bontanak, az aktuális munkaterületnél a belső sávot kerítik el. Kecskemét térségében pedig a főváros felé tart a híd felújítás, a 88-as és 87-es kilométer között már csak a leállósávot kerítették el, szűkített forgalmi sávokra és sebességkorlátozásra kell számítani. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban!

0: Plusz mínusz kettő. Két óra délelőtt, két óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. Folytatjuk természetesen a Plusz mínusz kettőt a Ceglédiek kedvenc dalaival. Olyannyira, hogy ebben a szűk 60 percben a zenéki a főszerep, ezért is hallgassanak rám.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elmondom, melyik patika az ügyeletes a mai napon. A belvárosi gyógyszertár az a Szabadság tér 9 szám alatt. A gyógyszertár telefonszáma az 53-as körzettel ellátott 500-079. Az ügyeletet csak és kizárólag indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika a belvárosi gyógyszertár a Szabadság tér 9 szám alatt.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk Csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha Ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, Ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630-240-1971-es telefonszámot.
4: Jaj, úgy megéheztem.
5: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
4: Egy gyrosz.
5: Pont egy gyrosz?
4: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
3: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620-453-9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görögpitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
5: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
4: Pont mi nem mennénk be.
3: Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670-231-9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem, Cegléd Árpád utca 31.
0: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2, itt a Cegléd Rádióban.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Augusztus 19-én délutántól változatos programokkal, zenével és jó hangulattal várnak mindenkit az ingyenes rendezvényen Abonyban a főtéren, Szent István nap előestéjén tehát. A rendezvény ingyenes, fellép többek közt majd a Desperado és Horváth Csárli is. A színpadi programok mellett étel és italárusok, kézművesek, zenetánc és igazi ünnepi hangulat várja a látogatókat, tehát Abonyban a főtéren augusztus 19-én. A részletes programért keressék a Facebook oldalát az eseménynek. Szent István ünnepe augusztus 20-án Cegléden a Kossuth Művelődési Központ Színház termében. Az ünnepi műsor 11 órakor kezdődik. A himnusz Szeveni Szilvia énekléjel köszöntőt mond ezután dr. Csáki András polgármester, majd ünnepi beszédet Muhari Gergely országgyűlési képviselő. Kenyérszentelés lesz a történelmi egyházak közreműködésével, majd Boldogasszony anyánk címmel Szeveni Szilvia énekel. A ceglédi táncegyüttes előadását is megtekinthetik, együtt a magyarság címmel pedig zenés irodalmi összeállítás lesz a Pesti Zenés Színpad művészeivel, Benkő Péterrel és Kóbor Tamással. Az Én Kenyerem címmel pedig kenyérsütő verseny eredmény hirdetését láthatják, hallhatják, majd a legvégén az ünnepi műsornak Szabó Szilvia énekli el a szózatot. Mindez tehát augusztus 20-án lesz a Kossuth Művelődési Központ Színház termében. Államalapítás ünnepe Nagykörösön. Az 1000 éves magyar állam folytonosságára, államalapító Szent István királyunkra és az új kenyérre emlékezünk. Szeretettel várnak mindenkit 11 órától a Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ dísztermében. A program a következő ünnepi beszédet mond Utasi Bognár Eszter, a Nagykőrösi Arany János Társaság elnöke, városi kitüntetéseket adnak át. Ezután ünnepi műsor Ecsedi Péter énekművész jóvoltából, majd az új kenyér megáldása és megszentelése következik a történelmi egyházak közreműködésével. István a király rockopera keresztmetszet a Weiner Leó Zeneiskola alapfokú művészeti iskola zenepedagógusainak előadásában, utána ingyenes múzeumlátogatás, az Arany János közérdekű muzeális gyűjtemény augusztus 19-én és 20-án ingyenesen látogatható. Mindenkit várnak tehát Nagykőrösön augusztus 19-én a Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ dísztermében.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevár a gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Tia filmvetítés az egész családnak a Ceglédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszori étkezést biztosítanak, amit kínálnak, kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok, segítségnyújtás, támogatás, közösség mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.
0: Cegléd Rádió.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Egy kiömlött pohár víz nem kell, hogy gondot jelentsen. A Diego vízálló laminált padló ellenáll a hétköznapi baleseteknek. Keresd a Master Durango pekán laminált padlót most 3799 forint négyzetméterenkénti áron. Diego. Otthon, generációkon keresztül.
3: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
4: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
5: Budaházzal épül a ház. Tüzépünkön homlokzati vakolatok és lábazati díszítő vakolatok helyszíni színkeverése azonnal, illetve folyók a rendszerek, kéményrendszerek, tetőfedőanyagok és mindent, ami egy építkezéshez kell, nálunk megtalálja. Nyitva hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től 13.30-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
6: Új, innovatív, szuper prémium tápcsalád. Ez a Quattro. A 2024-es Agility világbajnok Tóth Vivien kutyája, Eni is csak ezt teszi. Hogy miért? Mert innovatív technológiával készül. A tápszemeket fagyasztva szárított friss hússal vonják be. Kiváló etethetőség, ízfokozó nélkül. Teljes gabonamentes tápsor, 83%-os állati fehérje tartalom, immunitás támogatása gyógynövényekkel, gyümölcskivonatokkal, könnyen emészthető fehérjék és probiotikumok, így az érzékeny emésztésű kutyák is fogyaszthatják. Ez a Quattro. Capisci? Vár mindenkit szeretettel a Herceg Kisállat Eledel Cegléden, az Alszegi út 59 szám alatt, és csak is itt. Hiszen tudjátok, Herceg Kisállat Eledel volt, csak is egy van. Úgy érzed, tudod, milyen egy borászat? Szerintem meg tudunk lepni. Vár Albert Érsa első kézműves baráti borászata, a Pinó Pince. Már 10 éve itt vagyunk ám, ideje, hogy ránk találj. Itt nem csak a legjobb borok várnak. Ha eseményt szerveznél, akkor egyedi, trendi, teljesen felszerelt rendezvényhelyszín is. Verhetetlen áron. Rendezvényt mi is szervezünk. Hogy mit? Stand-up-est Török Ádámmal, a Duma Színház tagjával július 11-én szombaton 18.30-tól. A jegy ára 8000 forint, mely tartalmaz egy pohár bort vagy alkoholmentes italt is. De jó lesz, ha jó erősen fogod a poharad, mert ez fergeteges lesz. Az előadás előtt és után pedig lehetőségetek lesz az új boraink kóstolására is. A részvétel előzetes jegyvásárláshoz kötött. További információk Facebook oldalunkon. Pinó Pince, Albert Irsa, Kakasi Dűlő 3.
5: Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670 231 9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem. Cegléd, Árpád utca 31.
1: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig. Plusz-mínusz 2. Itt a Cegléd Rádióban.

Mindjárt folytatjuk, kedves hallgatók, a Ceglédia kedvenc dalaival. Előtt azonban már is mondom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Szerdán sok napsütésre számíthatunk, de helyenként gomoly felhők is megjelennek majd az égen, viszont számottevő csapadék sehol sem várható. A keleti-dél-keleti tájak kivételével sokfelé kísérhetik élénk, néhol erős lökések a déli-délnyugati szelet. A legalacsonyabb hőmérséklet 9 és 18 fok között alakul, majd napközben 28 és 33 fok közé melegszik a levegő. Csütörtökön az ország nagy részén sok napsütésre van kilátás, de egyes tájaink felett időnként erőteljesebb lehet a gomoly felhő képződés, és helyenként futózápor, zivatar is kialakulhat. Élénk erős lesz a déli délnyugati szél, hajnalban 13 és 22, délután pedig 30 és 37 fok között alakulhat a hőmérséklet.

0: kedves hallgatók, véget ért a mai plusz minusz kettő. Indul a kedd délután, már is mutatom, hogy mivel. A hírek után azonnal Szigala felvételét játszom. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kreszt vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
4: Szeles, de napos meleg idő lesz. Vízszint emelkedést várnak a Dunán. Minden korlátozás megszűnt a Katániai reptéren. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Vízszint emelkedés várható a Dunán, így jövő héttől emelhetik a paksi atomerőmű termelését, áll a kormány.hu-n megjelent összegzésben. A Paksnál zajló munkák a tervezett ütemben haladnak, a két működő turbina termelése stabil. A részben elsüllyesztett bárkákkal már sikerült érdemben megemelni a vízszintet, közben folytatódik a fenékküszöb építése is. A helyszínen csaknem 200 szakember dolgozik éjjel-nappal. Előléptetéseket és kitüntetéseket adott át a belügyminiszter, a rendőrség, a katasztrófavédelem és a büntetés végrehajtás munkatársainak az augusztus 20-i állami ünnep alkalmából. Összesen 109 rendvédelmi dolgozó részesült elismerésben. Posfai Gábor az ünnepségen hangsúlyozta, hogy a magyar államnak vissza kell szereznie az emberek bizalmát, a rendvédelmi dolgozók számára pedig stabilitást és biztonságot kell nyújtania. Ökumenikus istentiszteletet tartanak az államalapítás ünnepének előestéjén. A fővárosban a Bécsi Kaputéri Evangélikus templommal rendezik a szertartást, amelyen a római katolikus, a református, az evangélikus mellett a baptista, a metodista, a pünkösdi, az anglikán és az ortodox egyházak vezetői egyaránt részt vesznek. Igét hirdett Stenbach József, református püspök, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa elnöke. Az istentisztelet holnap este 6 órakor kezdődik. Következményeket helyezett kilátásba Oroszország az Egyesült Királysággal szemben, miután jelentések szerint Ukrajna a brit gyártmányú drónokat vetett be oroszországi célpontok ellen. Moszkva szerint London ezzel az ukrajnai háború eszkalációját segíti. A brit védelmi minisztérium közölte, hogy továbbra is biztosítja Ukrajnának az orosz támadások elleni védekezéshez szükséges felszerelést. Újra fennakadások nélkül üzemel a katániai repülőtér, miután feloldottak minden korábbi korlátozást, amelyet az Etna kitörése miatt vezettek be. Az érkező és az induló járatok is akadálymentesen közlekedhetnek, valamint újra nyitották a reptér tegnap bezárt szektorait, amelyeket a vulkánból felszálló hamufelhő miatt zártak le. A készenléti állapot továbbra is közepes szintű marad. Nyáron már több mint 5000 szabadtéri tűzhöz riasztották a tűzoltókat, a lángok 73 millió négyzetméternyi területet érintettek. Az asszály és a tartós hőség miatt augusztusban különösen megszaporodtak a nagy kiterjedésű szabadtéri és erdőtüzek, amelyek miatt hárman meghaltak. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a tüzek többségét emberi mulasztás vagy gondatlanság okozza, miközben két hónapja országos tűzgyújtási tilalom van érvényben.
2: Az időjárásról.
4: A napos idő mellett néhol estig még több felé előfordulhat kisebb esőzápor. Holnap egyre több helyen fordul naposra az idő, de az északi tájakon még maradhatnak felhős körzetek. Arra felé lehet kisebb esőzápor. A szél több felé megélénkül, néhol megerősödik. A hajnali 12-19 fok után napközben 27-33 fok valószínű.
2: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzi. Az M5-ös autópálya Röszke felé Lajos Mise és Kecskemét, a 73-as és a 83-as között új terelést építenek ki. Sávzárásra, lassabb haladásra kell számítani. A főváros felé vezető oldalon ugyanezen a szakaszon műszaki átjárókat bontanak, az aktuális munkaterület Kecskemétnél a belső sávot kerítik el. Kecskemét térségében pedig a főváros felé tart a híd felújítás, a 88-as és 87-es kilométer között már csak a leálló sávot kerítették el, szűkített forgalmi sávokra és sebességkorlátozásra kell számítani. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
1: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. A mikrofonnál Süveges András, így lesz ez este 6 óráig, bár mondjuk ebben a szűkatlan percben nem az enyém a főszerep, hanem Szatmári Gábor és vendégé, hiszen szokás szerint jön majd egy beszélgetés, maradjanak velem.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Budaházzal épül a ház. Keresse nyílászáró osztályunk topáras termékeit. Kilincsek, harmonika ajtók, tolóajtók készletről azonnal vihetők. Nyílászárók standard és egyedi méretben kaphatók, illetve beépítéssel együtt is rendelhetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
3: Kis ékszerdoboz a város közepén, Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak. Női férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 000 forinttól, ingek 8990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.
2: Léna Bistró, több mint egy ebéd. Friss napi menü, amelynek ára heti előfizetőinknek mindössze 1900 forint helyben fogyasztással, vagy kényelmes házhoz szállítással Ceglédre, Nyársapátra, vagy akár Nagykőrösre is. De kérheted tálainkat is, mind kiadós és ízletes, legyen szó a klasszik sültes vagy a lénatárról. Bővebb információ és étlap a Facebook oldalunkon található. Nálunk nem csak jó tehetsz, de ki is kapcsolódhatsz. Vár a biliárd, csocsó, darts vagy a meccsek két óriás tévén. Rendelt házhoz a napi menüt vagy a tálakat a 30 090 80 10-es telefonszámon vagy a Volton. De inkább látogass el hozzánk és tapasztald meg a Léna Bistró egyedi hangulatát. Léna Bistró, ahol a házias ízek találkoznak a retro hangulattal.
4: Ti hova mentek idén nyaralni?
5: Ahova csak akarunk.
4: Jó, de mégis melyik hotelbe?
5: Nem hotelbe, idén lakóautózunk.
4: Komolyan? És honnan szereztetek?
5: Itt Cegléden az Open Campers-től.
2: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
1: Reklámot hallottak!

0: kedves hallgatók, ahogy ígértem, már is jön egy beszélgetés, hogy mi a téma, az azonnal kiderül. A riporter Szatmári Gábor.
1: Rádió. Kedves hallgatóink, ebben a következő beszélgetésben augusztus 20-a kerül a középpontba. Államalapításunk ünnepeként szoktuk emlegetni, de volt ennek már sok neve a történelem során. Volt még alkotmány ünnep is valamikor, meg új kenyér ünnepe, de azért mi most leginkább az államalapítás szempontjából közelítjük meg ezt a témakört, méghozzá nem mással, mint a Kossuth Múzeum történészével, Reznák Erzsébettel, aki itt van velem a stúdióban. Kezdjük, Erzsike!
2: Jó napot kívánok!
1: Fú, hát nagyon messzire vissza Igen. kell néznünk, amikor megalapult a mi kis államunk, az az időszak, hát ugye nem péntekről szombatra történt ez meg, hanem azért ez egy hosszú időszak volt, a honfoglalástól kezdve Így egészen van. István megkoronázásáig mondhatni, amikor már államnak mondhattuk magunkat, és Cegléd szempontjából nézzük most meg ezt a történetet, hogy tulajdonképpen hogyan nézett ki ez a terület akkor, ha egy vándor most időgéppel vissza tudna menni, és szétnézne ezen a környéken, mit talált volna akkoriban sok-sok-sok száz évvel ezelőtt, több mint ezer évvel ezelőtt?
2: Így van, több mint ezer évvel ezelőtt. Hát milyen kár, hogy nem készülhettek akkor még fényképek, Bizony. Vagy rajzok, még térképek sem, de azért sok mindent tudunk erről a területről, csak ezeket későbbi forrásokból Persze. következtették vissza például a régészek, akiknek ez a szakmájuk. Ugye annyit el kell mondani, hogy Szent István, vagyis hát István király egyik érdeme volt a közigazgatás megszervezése, a Pontosan. Megyék vagy vármegyék megszervezése, és azt is tudjuk, hogy ez a terület, ahol most vagyunk, tehát az ő idejében úgy hívták, hogy Pestvár megye.
1: Már akkor is.
2: Igen.
1: Igen.
2: De a Pestvárat már ne keressük, mert az elenyészet közben. De lényeg az, hogy ez a terület éppen az Árpádok vezértörzsének, azaz a Megyer törzsnek volt a szállás területe. Talán éppen ezért maradt fönn kevesebb régészeti vagy írásos emlék, mert hát ő volt a fejedelem, ugye előbb Géza, az édesapja, aztán Igen. ő. Itt nem kellett megharcolni senkivel, például olyan örökösökkel, utódokkal, mint Koppány a Dunántúlon, vagy mint Gyula Erdélyben. De azt is jelenti persze, hogy ez az utóbbi 1001 néhány év bizony ezen a területen sok pusztítást okozott. Tehát azt mondják a régészek, akik értenek ehhez, hogy szórványleletek azért előfordulnak. Abban Igen. talán biztosak lehetünk, vagy majdnem biztosak, hogy ez a Cegléd nevű település vagy falu, nevezzük inkább településnek, az biztos, hogy létezett a 13. században.
1: Akkor már igen.
2: Uh-huh. Onnan már biztosan van fennmaradt oklevél, amiben Cegléd-et megnevezik. És az is biztos, hogy nagyjából a mai belterület, tehát tulajdonképpen a Kossuth tér, meg egészen az Ady Endre utcáig, ez lehetett a város mag, pontosabban település mag. Uh-huh. És azt ugye megtanultuk történelem órán, hogy István rendelkezései között ott volt, hogy minden 10 falu építsen egy templomot.
1: Pontosan, igen, igen.
2: Nálunk is, nekünk, ceglédieknek is volt egy templomunk, éppen ott, ahol a mai katolikus templom is áll, hát pontosabban azon a területen uh-huh. egy kápolna, amiről szintén azt következtetik ki, hogy a 12. században már valamilyen templom ott állhatott.
1: Aha.
2: Sőt, amikor ezt a régi templomot lebontották a 19. században, akkor az egyik gerendájában találtak egy bevésést, no, 1417 évszámot. Igen. Szóval ez egy olyan töredék lehetett, vagy hogy mondjam, olyan részlet lehetett a város történetéből, ez az Árpád-kor vagy középkor, amiről sajnos nagyon keveset tudunk. Tehát csak ilyen részleteket tudok felsorolni, és ha már régészeti lelet, a város belterületén soha nem volt tervszerű ásatás. Egész egyszerűen ez is azt jelzi tulajdonképpen, hogy ez régtől fogva lakott terület.
1: Igen, és hát nyilván, hogy lakott területen nem szoktak ásni, inkább kint a mezőn.
2: Így van, vagy nem lehet ásni, hiszen ehhez azt kéne, hogy arrébb vigyük az egész várost, azt pedig vagy belemeljük.
1: Igen.
2: De azért már a 20. században is találtak a mostani művelődési ház építések közben leleteket, István korabeli pénzt, dénárnak hívták ezt, aztán itt nem messze a Pesti úton, a tévétorony környékén, a városháza alatt, hát nyilván akkor nem így hívták, hogy városháza, de azt is tudni kell, hogy az a középkori Cegléd, az úgy képzeljük el, hogy a mai Cegléd köré húzunk egy 10 kilométeres kört, és annak a szélén legalább 10 hasonló település létezett. Ezt Ari Edit kutatta, és nagyon érdekesen írta le, ami szintén abból következik, amit az előbb mondtunk, hogy István király azt mondta a törvényben, hogy minden 10 falu építsen egy templomot, hiszen az ő, mármint István király egyik erénye, az az egyház szervezése is volt. Amihez pedig elengedhetetlen volt a templom. Persze ezek a templomok, ez csak Tari Edith tudja igazán, hogy a 20. századra hát már csak nyomaikban maradtak meg.
1: Hát bizony.
2: Hiszen volt egy tatárjárás például, amikor ez a terület elnéptelenedett. De ez azt jelenti, hogy ehhez a 10 templomhoz 10 falu, olykor csak egy-egy nagy család tartozott, akiknek kötelességük volt egyébként a templom fenntartása a papról, meg a felszerelésről, a király gondoskodott.
1: Gondoskodott. Hogyan éltek az emberek akkoriban? Miből éltek? Itt gondolhatnánk, hogy egyértelmű csak mezőgazdaságról lehet szó, de volt ipara például Ceglédnek?
2: Tudomásom szerint nem, hiszen ugye szintén István egyik nagy vívmánya letelepedésre késztette, olykor kényszerítette az embereket, ehhez pedig az állattartás és a mezőgazdaságnak a növénytermesztéses részére volt szükség. De azért sokszor emlegetjük azt, hogy mi minden maradt fönn ebből az István korából. Hát nagyon halkan merem csak mondani, mert nyilván nem egyenes leszármazottja az istváni rendszernek, a nomád állattartáshoz kötődően a tanyarendszer.
1: Például. Igen.
2: úgy nézett ki, még napjainkban is úgy néz ki, hogy a városban élnek, tanyán meg dolgoznak, meg laknak is.
1: Pontosan.
2: Ezt is tanultuk töri órán, hogy állatokat tartottak, nyilván a cegnédiek is, ez egészen biztos, és az állatokat nem istálóban, hanem kint a pusztán tartották.
1: Hogyne, ez országszerte így volt tulajdonképpen, hogy volt egy belső ház is, és még azért itt Cegléden vannak olyan városrészek, ahol ezek a parasztpolgári házak tulajdonképpen ezt jelzik, hogy nyilván nem ott tartották a 40 tehenet, hanem kint valahol a városhatárban.
2: Igen, hát ha valóban igen, tehát a tanyarendszer sok mindent megöl, hát mára azért ezt nagyon nehéz felfedezni benne, de hasonló módon épült föl a tatárjárás után is kényszerből akkor ez a tanyarendszer. Ha pedig állatokat tartottak, akkor kellett növényről is gondoskodni.
1: Hát abszolút akarmányról, úgymond, igen.
2: És hát ugye akkor még nem volt kukorica, hanem, mert hát még Amerikát...
1: Akkor
2: még
1: Amerikát nem sikerült felfedezni, igen.
2: Igen, tehát olyan növényeket kellett termeszteni, amelyek az állatokat is, meg az embereket is jól lakadtak. Nem volt könnyű élet. Az is biztos, hogy ezen a területen, bár ahogy mondtam, a fejedelem megszállási övezete volt, vagy szállás területe, így mondják ezt igazából, de itt inkább szegény emberek lakhattak. Hát hogyha szép tárgyakat keresünk ebből a korból, akkor Szegedre kell inkább elmennünk annak a környékére, de azért el ne feledkezzünk arról, amit az előbb itt kezdtem mondani, hogy a mai öregszőlőnek nevezett területen nem messze a mai fürdőtől a 20. század elején szántás közben, mély szántás közben előkerült egy bámulatra méltóan szép, aranyozott bronz kereszt.
1: Igen.
2: Tari Edith azonosította ezt be, hiszen akkor a 20. század elején még nem volt Kossuth Múzeum, és a föld tulajdonosa Sándor József a Nemzeti Múzeumnak adományozta.
1: Igen.
2: Így is írták be a nevét, hogy Sándor József adománya. Tari Edittől tudjuk, hogy József Sándorról van.
1: Igen.
2: Egyébként szó. Nos, ez egy nagyon szép a 19. században keletkezett, több helyről ismert erekje, tényleg szép. Utoljára itt a múzeumban 2014-ben állítottuk ki. Ez véletlenül került elő, de Tari Edit templomásatásai közben sok minden előkerült a templom építéséről, annak a módszeréről. Nem kell nagy épületekre gondolni, hiszen ahogy mondtam, egy-egy család tartozott olykor ehhez.
1: Egy kápolna-szerű épületek voltak így ezek van. Tulajdonképpen,
2: és
1: igen.
2: Istvánnak nagyon fontos rendelkezése volt az is, hogy kötelező templomba járni, csak az maradhat otthon, aki a tüzet őrzi.
1: Igen.
2: Az is benne volt ugyan a szabályokban, hogy tilos bent beszélni, de hát azért jellemző, szintén Tari Edittől hallottam ezt a történetet, hogy István után nem olyan sok, pár évtizeddel külön törvényt kellett hozni, hogy a templomokban tilos hajat nyírni. Hát valószínű, hogy nem csak mise alkalmából használtak. Hát a közösségi tér, ma így mondanánk, ezt volt a templom, és hát nem mindig esett jól ezeknek a pogányoknak, akik persze nem így nevezték magukat, templomba járni. A keresztény hit fölvétele az egy komoly, hát nem is tudom, megrázkódtatás, rendszerváltozást jelentett, és hát ahogy itt előbb Gábor utalt rá, ez nem ment egyik napról a másikra.
1: Persze.
2: Nem ment egyik nemzedékről a másikra. Egyesek szerint még olykor ma is találhatók pogány vonások a magyar néplélekben.
1: Igen, igen, érdekes ez. Ha István királynak azt mondta volna valaki, hogy Cegléd, akkor valamit sejtett volna ő belőle?
2: Hát az hozzátartozott a király uralkodásához, hogy nem egy helyen ült, ugye őt már mint István Székesfehérváron koronázták valószínűleg, Esztergomban született, Székesfehérvár volt a székhelye, de a királyok olykor folyamatosan országot jártak. Nem azért, mert
1: kirándulni. Nem úgy, mint Mátyás feltétlen, ugye, a ruhában.
2: Igen, és hogy igazságot tegyenek, hanem nagyon egyszerűen, nem azért, hogy az alattvalókkal barátkozzanak, hanem az udvart fenntartani így lehetett.
1: Persze.
2: Tehát egyszerűbb volt elmenni napokig, hetekig az egyik uradalomban, vagy az egyik szálláshelyen tartózkodni, amelynek kötelessége volt a király, és hát a kísérete ellátása. Nem tudom, hogy járhatott-e, erről nem tudunk semmit. István arról is nevezetes volt egyébként, hogy de hát mondjuk ez érthető, hogy nagyon az ország idézőjelben határain túl se járt.
1: Igen.
2: Hiszen ilyen ügyben hadseregeket szoktak küldeni. István ugyan Bécset ostromolta, de egyébként neki elég baja volt a belső ellenséggel
1: dolga,
2: és a barátokkal
1: volt,
2: is.
1: Volt dolga
2: nem hiszem,
1: neki,
2: hogy járt itt, de érdekes lenne megtudni.
1: Igen, igen. Hát még sok mindent érdekes lenne megtudni, de műsoridőnk vége közeleg most már nagyon-nagyon. Hát ugye még 1364-ről nem is beszélgettünk, ugyebár a város alapítók levelünkről, amit Lajos királytól kaptunk, de majd egyszer erről is fogunk, meg már beszéltünk is már róla.
2: Igen,
1: itt akár
2: igen.
1: Ebben a stúdióban is. Most kicsit megpróbáltuk azt a régi jó 1000 évvel ezelőtti világot megeleveníteni egy picit Breznák Erzsébettel, a Kossuth Múzeum történészével, és hát köszönjük szépen, hogy kicsit megérezhettük annak a kornak az illatát, és legyünk rá büszkék, hogy már akkor itt már emberek éltek, és a mai napig is itt élnek, és reméljük, hogy minél többen hallgatták ezt az adást most
2: úgy
1: is.
2: Úgy van, és hogy értik a nyelvünket például,
1: ugye?
2: Hiszen azért ez az államalapítás és minden, ami ebből következik, ne felejtsük el, hogy István királyunk érdeme.
1: Igen. Breznák Erzsébet, köszönöm szépen.
2: Köszönöm én is.

0: Kedves hallgatók, a beszélgetés után a mikrofonnál újra Süveges András, illesze este 6-ig tartsanak velem. Jó rádiózást kívánok!
1: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Budaházzal épül a ház. Laminált padlók, melyeket lakossági, illetve közületi igénybevételre ajánlunk Topáron a Budaház építő Kft.-nél. 8 mm-es laminált padlók Topáron 2998 forint négyzetméter ártól készletről azonnal vihetők. Látogasson el üzletünkbe, vagy rendelje házhoz helyszíni bankkártyás fizetéssel. Telefon 0630 419 7386. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től fél 2. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
3: Jaj, úgy megéheztem.
4: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
3: Egy gyrosz.
4: Pont egy gyrosz?
3: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
2: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont egyharmad literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
4: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
3: Pont mi nem mennénk be.
5: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
6: Kia. Movement that inspires.
1: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió.

0: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Augusztus 19-én délutántól változatos programokkal, zenével és jó hangulattal várnak mindenkit az ingyenes rendezvényen Abonyban a főtéren, Szent István nap előestéjén tehát. A rendezvény ingyenes, fellép többek közt majd a Desperado és Horváth Csárli is. A színpadi programok mellett étel és italárusok, kézművesek, zenetánc és igazi ünnepi hangulat várja a látogatókat, tehát Abonyban a főtéren augusztus 19-én. A részletes programért keressék a Facebook oldalát.

0: új kenyérre emlékezünk. Szeretettel várnak mindenkit 11 órától a Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ dísztermében. A program a következő ünnepi beszédet mond, Utasi Bognár Eszter, a Nagykőrösi Arany János Társaság elnöke, városi kitüntetéseket adnak át. Ezután ünnepi műsor Ecsedi Péter énekművész jóvoltából, majd az új kenyér megáldása és megszentelése következik a Történelmi Egyházak közreműködésével. István a Király Rockopera keresztmetszete a Weiner Leó Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola zenepedagógusainak előadásában, utána ingyenes múzeumlátogatás, az Arany János közérdekű muzeális gyűjtemény augusztus 19-én és 20-án ingyenesen látogatható. Mindenkit várnak tehát Nagykőrösön augusztus 19-én a Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ dísztermében.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: Már is mutatom, kedves hallgatók, melyik slágerrel startol a következő felvonás. Hírek után azonnal játszom Martin Garrix felvételét, a címe Told You So. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:00-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
4: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüvekhez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátás vizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
3: Mi az? A múzeumoknak van, a strandoknak is, és most már a pótszemüvegeknek is. Azám, éjszakája. Augusztus utolsó péntekén Albert Irsán a Gabainé Optikában pótszemüvegek éjszakája. Ez alkalomból minden keret 50%-os kedvezménnyel, és az egy pár lencse közül az egyik szintén 50%-os kedvezménnyel kapható. Ez egy különleges éjszaka ugyan, de két vagy több akció egyszerre most sem vehető igénybe. Elveszett, kutyamacska megrágta, ráült valaki, vagy csak kell a jogsihoz? Higgyék el, mindig jó egy pótszemüveg. Most itt a lehetőség, hiszen zárás után éjfélig nyitva tartunk, és kedvező áron megcsináltathatja pótszemüvegét. Hogy hogyan? Visszamérjük szemüvegét, vagy a már meglévő adatok alapján elkészítjük. Pótszemüvegek éjszakája. Gabainé Optika, Albert Irsa, Vinnyica utca 8. Csak egy éjszaka, a hónap utolsó péntekén.
5: Akciónk csak Albert Irsai üzletünkre vonatkozik.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
6: Szeles, de napos meleg idő lesz. Folyamatosan dolgoznak a víz alatti gát építésénél Paksnál. Mentesítő hajnali járatokat indítanak az augusztus 20-i programok után. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Vízszintemelkedés várható a Dunán, így jövő héttől emelhetik a paksi atomerőmű termelését, áll a kormány.hu-n megjelent összegzésben. A Paksnál zajló munkák a tervezett ütemben haladnak, a két működő turbina termelése stabil. A részben elsüllyesztett bárkákkal már sikerült érdemben megemelni a vízszintet, közben folytatódik a fenékküszöb építése is. A helyszínen csaknem 200 szakember dolgozik éjjel-nappal. Előléptetéseket és kitüntetéseket adott át a belügyminiszter, a rendőrség, a katasztrófavédelem és a büntetés végrehajtás munkatársainak az augusztus 20-ai állami ünnep alkalmából. Összesen 109 rendvédelmi dolgozó részesült elismerésben. Posfai Gábor az ünnepségen hangsúlyozta, a magyar államnak vissza kell szereznie az emberek bizalmát, a rendvédelmi dolgozók számára pedig stabilitást és biztonságot kell nyújtania. Kérdőíven várja a pártagok véleményét a Fideszről a vezetőség. Az átfogó teljes szervezeti, infrastruktúrális és személyi állapot felmérés során kérdéseket kapnak a kitöltők, például a Fidesz belső kommunikációjáról, az ellenzéki politizálásról. Osztályozni lehet egyebek között Szijjártó Péter, Gulyás Gergely, Navracsics Tibor, Lázár János és Orbán Viktor alkalmasságát is. Közben Lázár János a vidéki szervezetek állapotát méri fel. Cél, hogy egy letisztult, egységes, határozott és következetes Fidesz forduljon rá az őszi politikai időszakra. Ma dönt a bíróság az M3-ason balesetet szenvedett busz vezetőjének letartóztatásáról. A Borsodabaú Zemplén megyei főügyészség szerint a férfi nem volt a busz biztonságos vezetésére képes állapotban. Fáradtság miatt elaludt, majd a jármű letért az úttestről és az oldalára borult. A balesetben 12-en meghaltak, 3-an életveszélyes, 20-an súlyos sérülést szenvedtek. Az Egri Markot Ferenc kórházban 6, a Debreceni Egyetem klinikai központjában 3 sérültet ápolnak. Orosz rakétatámadás ért egy Harkiv megyei települést, legalább 10 meghaltak és 20 megsérültek az északkelet ukrajnai Pecsinyihában. Épületek, köztük a posta, valamint családi házak, üzletek és autók is megrongálódtak. A halottak emlékére 2 napos gyászt hirdettek a településen. Hajnali mentesítőjáratok indulnak az ország minden részébe az augusztus 20-i fővárosi programok után, közölte Vitézi Dávid közlekedési miniszter. A metrók éjjel 2:30-ig járnak, emellett sűrítik az éjszakai buszokat és a 6-os villamost is. A miniszter hozzátette, hogy az idei ünnepi rendezvénysorozat 4,9 milliárd forintba kerül, szemben a korábban tervezett 17 milliárddal.
2: Az időjárásról.
6: Holnap egyre több helyen fordul naposra az idő, de az északi tájakon még maradhatnak felhős körzetek, arrafelé lehet kisebb esőzápor. A szél többfelé megélénkül, néhol megerősödik. A hajnali 12-19 fok után napközben 27-33 fok valószínű.
2: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Az M5-ös autópálya Röszke felé Lajos Mizse és Kecskemét, a 73-as és a 83-as között új terelést építenek ki. Sávzárásra, lassabb haladásra kell számítani. A főváros felé vezető oldalon ugyanezen a szakaszon műszaki átjárókat bontanak, az aktuális munkaterületnél a belső sávot kerítik el. Kecskemét térségében pedig a főváros felé tart a híd felújítás, a 88-as és 87-es kilométer között már csak a leállósávot kerítették el, szűkített forgalmi sávokra és sebességkorlátozásra kell számítani. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős!

0: kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek a mikrofonnál. Süveges András, illesz ez 18 óráig, utána jön Szatmári Gábor, utána pedig Vörös Nándi, most meg a dalok, nem sokára pedig én vissza a lapszemlével. Maradjanak velem!
1: Cseglét Rádió!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédje kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elmondom, melyik patika az ügyeletes a mai napon. A belvárosi gyógyszertár az a Szabadság tér 9 szám alatt. A gyógyszertár telefonszáma az az 53-as körzettel ellátott 500-079. Az ügyeletet csak és kizárólag indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika a belvárosi gyógyszertár a Szabadság tér 9 szám alatt.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
4: Egy kiömlött pohár víz nem kell, hogy gondot jelentsen. A Diego vízálló laminált padló ellenáll a hétköznapi baleseteknek. Keresd a Master Durango pekán laminált padlót most 3799 forint négyzetméterenkénti áron. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
5: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
6: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, hurka kolbász, disznósajt, tepertő füstöltáruk, finom fűszerezés, gondos kezelés csak hagyományosan.
7: Megbízható teherautószerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautószerelésben jártas munkatársat keres.
8: Kapa. Eltűnt. Gerebje. Eltört. Fűnyíró. Elrágta a kábelt a kutya.
9: Drágám, azt hiszem, ma nem fogsz tudni kertészkedni még.
10: Semmi baj. Úgysem vettem még egy szemvető magot sem. És már 5 óra.
9: Csak ez a baj. A hobbiáruház este 6-ig nyitva van. És ha már ott vagyunk, veszek még néhány dolgot, és építek a kutyának egy kennelt.
11: Hobbiáruház. Cegléd. Külső Jászberényi út 1.
12: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
13: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.

0: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Augusztus 19-én délutántól változatos programokkal, zenével és jó hangulattal várnak mindenkit az ingyenes rendezvényen Abonyban a főtéren, Szent István nap előestéjén tehát. A rendezvény ingyenes, fellép többek közt majd a Desperado és Horváth Csárli is. A színpadi programok mellett étel és italárusok, kézművesek, zenetánc és igazi ünnepi hangulat várja a látogatókat, tehát Abonyban a főtéren augusztus 19-én. A részletes programért keressék a Facebook oldalát az eseménynek. Szent István ünnepe augusztus 20-án Cegléden a Kossuth Művelődési Központ Színház termében. Az ünnepi műsor 11 órakor kezdődik. A himnusz Szebeni Szilvia énekléjel. Köszöntőt mond ezután dr. Csáki András polgármester, majd ünnepi beszédet Muhari Gergely országgyűlési képviselő. Kenyérszentelés lesz a történelmi egyházak közreműködésével, majd Boldogasszony anyánk címmel Szebeni Szilvia énekel. A Ceglédi Tánc Együttes előadását is megtekinthetik, Együtt a Magyarság címmel pedig zenés irodalmi összeállítás lesz a Pesti Zenés Színpad művészeivel, Benkő Péterrel és Kóbor Tamással. Az Én Kenyerem címmel pedig kenyérsütő verseny eredmény hirdetését láthatják, hallhatják, majd a legvégén az ünnepi műsornak Szabó Szilvia énekli el a szózatot. Mindez tehát augusztus 20-án lesz a Kossuth Művelődési Központ Színház termében. Államalapítás ünnepe Nagykőrösön. Az 1000 éves magyar állam folytonosságára, államalapító Szent István királyunkra és az új kenyérre emlékezünk. Szeretettel várnak mindenkit 11 órától a Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ dísztermében. A program a következő ünnepi beszédet mond Utasi Bognár Eszter, a Nagykőrösi Arany János Társaság elnöke, városi kitüntetéseket adnak át. Ezután ünnepi műsor Ecsedi Péter énekművész jóvoltából, majd az új kenyér megáldás és megszentelése következik a történelmi egyházak közreműködésével. István a király rockopera keresztmetszet a Weiner Leó Zeneiskola alapfokú művészeti iskola zenepedagógusainak előadásában, utána ingyenes múzeumlátogatás, az Arany János közérdekű muzeális gyűjtemény augusztus 19-én és 20-án ingyenesen látogatható. Mindenkit várnak tehát Nagykőrösön augusztus 19-én a Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ dísztermében.
1: FM 92.5
0: Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Már is lapszemlézünk, kedves hallgatók, itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, mégpedig a borsonline.hu felülettel foglalkozunk. Innen ajánlok olvasnivalót. Lengyel Johanna számára sem ismeretlen a lámpaláz, és az is előfordult már vele, hogy egy fellépésen elfelejtett egy-egy sort. Az évek során azonban megtanulta, hogyan lendüljön túl a bakikon, és miként leplezze a közönség erőt, hogy valójában mennyire izgul. Ó, rengetegszer előfordult már velem ilyesmi. Ha kimarad egy szöveg, akkor megpróbálom úgy előadni, mint ha csak kitölteném valamivel, vagy angolul akár halandzsázom is, ami hasonlóan hangzik. Magyarul ez azért sokkal nehezebb, mert ott rögtön lejön, ha kihagyok valamit, főleg egy olyan dallal, amit mindenki kívülről ismer. De ilyen előfordul, ilyenkor át kell lépni rajta, és nem szabad fennakadni kezdte a borsnak Lengyel Johanna, a Megasztár tavalyi győztese. A Megasztárban is komoly druk dolgozott benne, annak ellenére, hogy a képernyőn ebből szinte semmi nem látszott. Amikor nagyon izgulok, azt megtanultam, hogyan ne látszódjon rajtam. Simán lehet, hogy belül teljesen összeomlok és remegek, kívülről mégis úgy tűnik, mint a legnagyobb magabiztossággal és nyugalommal állnék ott. A Megasztárban is így volt, mindenki azt gondolta, hogy egyáltalán nem félek, közben dobogott a szívem, és nagyon-nagyon durván izgultam. Johanna szerint az előadónak ilyenkor is uralnia kell az érzelmeit, hiszen a színpadon nem mutathatja meg, ha bizonytalan. Kiskorom óta arra vagyok edzve, hogy nem mutassam kifelé azt, ami bennem van, hiszen ez is a profizmus része. A dal nem arról szól, hogy én éppen izgulok. Ez egy kicsit olyan, mint egy színésznél, hiába izgul, nem játszhatja máshogy a karakterét. Én is felmegyek énekelni egy olyan dalt, ami például a magabiztosságról szól, és akkor ezt kell megmutatnom. A légzés technikára is nagy figyelmet fordít, hiszen szerinte ez segít abban, hogy az izgalom ellenére is stabil maradjon a hangja. Ilyenkor sokkal nagyobb koncentrációval kell összetartanom az egészet, sokkal több energiát igényel, mint amikor komfortosan érzem magam. Az izgalom miatt sokaknak például beremeg a hangja, mert a szívverés és az egész test elveszi a kontrollt. Nekem azt kellett nagyon gyakorolnom, hogy a légzésem stabil maradjon, mert akkor hangom is az marad, ez már önmagában ad egy kis magabiztosságot. Az is sokat segít, ha belebújok egy olyan karakterbe, amit a dal képvisel. És hogy mit mondott még Lengyel Johanna, ez kiderül a Bors online.hu felületről.
0: Cegléd Rádió, sok magyar zenével. Változ

0: cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Már is folytatjuk, kedves hallgatók, a lapszemlét a nemzetisport.hu oldallal. Fociról is ír a portál, magyar fociról. Remek napot fogott ki Demjén Patrik. Az NTK Budapest kapusa az Újpest FC elleni 1-1-re végződő szombati bajnokin több nagy mentése is akadt. Nem véletlen tehát, hogy a lap 7-es osztályzatot adott a 28 éves labdarúgó teljesítményére. Sajnálom, hogy nem nyertünk, pedig megérdemeltük volna, mondta a lapnak Demjén Patrik, a kékfehérek labdarúgója. Nagyon meleg volt a második félidőben, volt olyan pillanat, amikor azt hittem elájulok. Ráadásul fekete mezben voltam, szívta magába a forróságot, nem volt lányálom. Mindennek a tetejébe egyszer eltolta mellettem a labdát az egyik újpesti, kivetődtem, ő pedig véletlenül rátaposott az Achilles inamra, a bokámra, borzasztóan fájt, sajgott, de összeszorított foggal folytattam a játékot. És hogy mit mondott még Demjén Patrik, ez is kiderül a nemzetisport.hu oldalról. Vindis Tóth Lili Anna Európa-bajnoki ezüstérmes lett Birminghamben a nők maratoni futásában. Még 40 perccel a célba érkezésem után is az örömkönnyeimmel küzdködtem, mondta a lapnak a 27 éves futónő. Aztán megtudtam, hogy egyéni csúcsot futottam, elképesztően boldog vagyok. Ez az első érmem a felnőttek között a 2017-ben az úszosok között mezélyfutásban nyert EB ezüstöm óta, az első bármilyen korosztályban. Már a harmadik maratonimon ekkora sikert értem el. Ez egy olyan pillanat, amit nagyon meg kell ünnepelnünk. Úgy jöttem Angliába, hogy szeretnék a legjobb 10-ben zárni. Mindig reagáltam a támadásokra, aztán az utolsó körben még éreztem magamban erőt, nem akartam az utolsó 200-ra hagyni a döntést. Vindics Tóth Liliannával is készült egy beszélgetés, ezt is olvashatják a sportoldalon. Sorozatban harmadszor lett Európa-bajnok 200 méter vegyesen Kós Hubert, 3 aranyat szerzett, 2-t egyéniben, 1-et a gyorsváltóval, mellette még másik 3 számban indult, s 2-ben döntőbe is jutott. Nem lehetek teljesen elégedett, mondta a Nemzeti Sportnak Kós Hubert, volt egy lyuk a számom, az 50 pillangón nem úsztam egyéni csúcsot. Arra, hogy testvére Kós Olivér is EB aranyérmes, így reagált. Ez egészen elképesztő, apukám nagy vágya, hogy egy nap az olimpián nyer a magyar vegyes csapatok vegyes váltója, benne az öcsémmel, Olival és a hugommal, Alissonnal. Az első kisebb lépés e felé megvan, hiszen Olival nyerhettem Európa-bajnoki aranyat, nem véletlenül volt benne a csapatban, nem az a kategória, mint Milán Kristóf, vagy éppen Németh Nándor, amúgy én sem, de közelít e felé. Kós Huberttel is készült egy beszélgetés, ezt is olvashatják a nemzetisport.hu oldalon és az újságformátumban is. Zeglédrágó.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Kedvence a legjobbat érdemli. A Herceg kis állateledelben Cegléden az Alszegi út 59 szám alatt hatalmas választékkal várjuk a gazdikat és négylábú kedvenceiket. 18 hűtőnkben több mint 30 féle hús közül válogathat. A csirkétől a pulykán, marhán át egészen a szarvashúsig. Friss és fagyasztott eledelek, minőségi termékek, kedvező árak egy helyen. Herceg kis állateledel, ahol kedvence mindig jó falatokra talál. Cegléd, Alszegi út 59.
4: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz fénylámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen. Így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz fénylámpabolt, a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
5: Minőségi szódavíz. Ez az üzenet. Válassza a Lukács szikvízüzemet.
6: Szóda, tisztított víz, Lukács szikvíz.
7: A tőlünk rendelt gépből jéghideg vagy akár tűzforró vizet is csurgathat poharába.
6: És pont kellemeset is. Lukács szikvíz. Cegléd, Fecskeköz 5.
5: Ez ám a szóda. Kéne még pár tétel, vétel.
8: Eladnád az ingatlanod?
9: Igen, de csak profival. Cegléden kit ajánlasz?
8: Bugár Zsanettet.
9: Miért pont őt?
8: 15 éve ingatlan közvetítő és ingatlan vagyon értékelő, ezért pontosan meg tudja határozni az ingatlanod jelenlegi értékét.
9: A felkészítésben is segít.
8: Igen, homestaginggel is foglalkozik.
9: És a kötelező papírok?
8: Zsanett tud segíteni az energetikai tanúsítvány és a villamos biztonsági felülvizsgálat elkészítésében is. Ügyvéd és hitelügyintézésben is számíthatsz rá.
9: Akkor döntöttem, Bugár Zsanettet szeretném.
10: Ha minőségi és teljes körű szolgáltatást szeretnél, hívd Bugár Zsanettet. Itthon vagyok ingatlan közvetítő iroda. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 3-5. Telefon 0620-288-9594.
1: Reklámot hallottak.
11: FM
12: 92.5.
11: Cegléden ez a sláger.

0: Mindjárt folytatjuk, kedves hallgatók, a Ceglédia kedvenc dalaival. Előtte azonban már is mondom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Szerdán sok napsütésre számíthatunk, de helyenként gomoly felhők is megjelennek majd az égen, viszont számottevő csapadék sehol sem várható. A keleti-dél-keleti tájak kivételével sokfelé kísérhetik élénk, néhol erős lökések a déli-délnyugati szelet, a legközben 28 és 33 fok közé melegszik a levegő. Csütörtökön az ország nagy részén sok napsütésre van kilátás, de egyes tájaink felett időnként erőteljesebb lehet a gomoly felhő képződés, és helyenként futózápor, zivatar is kialakulhat. Élénk erős lesz a déli-délnyugati szél, hajnalban 13 és 22, délután pedig 30 és 37 fok között alakulhat a hőmérséklet.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: Azon a mutatom, kedves hallgatók, hogy mivel indul a következő egy óra hossza. A hírek után azonnal Sabuzi felvételét játszom, maradjanak velem. Jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresszvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
4: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben. Bautrans festékáruház, ahol a színek és a szakértelem találkoznak. Festék minden felületre, kültérre és beltérre egyaránt. Nálunk mindent megtalálsz, ami nélkül nem kezdődik el egy munka. Ragasztók, szalagok, ecsetek, hengerek, kinyomópisztolyok. Bautrans festékáruház, megoldás minden felületre. Színezd újra! Cegléd, Mozdony utca 1. Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670-231-9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem, Cegléd Árpád utca 31.
3: Ti hova mentek idén nyaralni?
5: Ahova csak akarunk.
3: Jó, de mégis melyik hotelbe?
5: Nem hotelbe, idén lakóautózunk.
3: Komolyan? És honnan szereztetek?
5: Itt Cegléden az Open Campers-től.
4: Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
6: Szeles, de napos meleg idő lesz. Építik a víz alatti gátat Paksnál. Térképre tették az elmúlt 5 év államilag támogatott civil szervezeteit. Jó napot kívánok, Szejfrida Adéla vagyok. Vízszint emelkedés várható a Dunán, így jövő héttől emelhetik a paksi atomerőmű termelését, áll a kormány.hu-n megjelent összegzésben. A Paksnál zajló munkák a tervezett ütemben haladnak, a két működő turbina termelése stabil. A részben elsüllyesztett bárkákkal már sikerült érdemben megemelni a vízszintet, közben folytatódik a fenékküszöb építése is. A helyszínen csak nem 200 szakember dolgozik éjjel-nappal. Interaktív térkép készült az államilag támogatott civil szervezetekről. Az adatbázis az elmúlt 5 évben a különböző állami civil támogatási programokból, valamint más központi költségvetési forrásokból támogatott civil szervezetek adatait, illetve az összegeket és a kiutalás időpontját is tartalmazza, választókerületekre lebontva. Az adatbázist azért hozták nyilvánosságra, mert a kormány fontosnak tartja, hogy a civil szervezetek a központi támogatásokat átláthatóan, szakmailag indokoltan és politikától mentesen kapják. Mintegy 400 milliárd forint útját lehet így követni, hangsúlyozta Magyar Péter miniszterelnök a közösségi oldalán. A térkép az átlátható.kormány.hu oldalon érhető el. Ma dönt a bíróság az M3-ason balesetet szenvedett buszvezetőjének letartóztatásáról. A Borsodabaul Zemplén megyei főügyészség szerint a férfi nem volt a busz biztonságos vezetésére képes állapotban. Fáradtság miatt elaludt, majd a jármű letért az úttestről és az oldalára borult. A balesetben 12-en meghaltak, 3-an életveszélyes, 20-an súlyos sérülés szenvedtek. Az Egri Markot Ferenc kórházban 6, a Debreceni Egyetem klinikai központjában 3 sérültet ápolnak. Mészáros Tibor lesz a soproni Petőfi Színház átmeneti igazgatója, jelentette be a város polgármestere. A szakember a kaposvári Csiky Gergely Színház művészeti vezetője volt. Korábban kiszivárgott, hogy az önkormányzat Fülöp Pétert nevezné ki, aki volt a kaposvári Csiky Gergely Színház vezetője, valamint az Orbán kormány közművelődési helyettes államtitkára, és Vidnyánszky Attila mellett operatív igazgató a Nemzetiben. A társulat ellenállását fejezte ki a kinevezése ellen. Gázolt a vonat Dunakeszinél. A helyszínelés miatt a Budapest-Vác-Szobvas útvonalon hosszabb menetidőre, változásokra kell számítani. Dunakeszi és Göt között csak az egyik vágányon járnak a vonatok, tájékoztatott a MÁV Inform.
2: Az időjárásról.
6: Holnap egyre több helyen fordul naposra az idő, de az északi tájakon még maradhatnak felhős körzetek, arrafelé lehet kisebb esőzápor. A szél többfelé megélénkül, néhol megerősödik. A hajnali 12-19 fok után napközben 27-33 fok valószínű. Pénteken akár 37 fokot is mérhetünk, az ország északi felén viszont akár intenzív zivatarok is lehetnek majd.
2: Közlekedési információ.
0: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzi. Az M5-ös autópálya Röszke felé Lajos Mize és Kecskemét, a 73-as és a 83-as között új terelést építenek ki. Sávzárásra, lassabb haladásra kell számítani. A főváros felé vezető oldalon ugyanezen a szakaszon műszaki átjárókat bontanak, az aktuális munkaterület a belső sávot kerítik el. Kecskemét térségében pedig a főváros felé tart a híd felújítás, a 88-as és 87-es kilométer között már csak a leálló sávot kerítették el, szűkített forgalmi sávokra és sebességkorlátozásra kell számítani. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős!

0: kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek a mikrofonnál, még ebben a szűk 60 percben is a következő egy óra hosszában. Süveges András, remélem rám hallgatnak, már csak azért is, mert nem sokára egy picit a mai nappal foglalkozok, azaz augusztus 18-ával. Jó rádiózást még egyszer mindenkinek!
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elmondom, melyik patika az ügyeletes a mai napon. A belvárosi gyógyszertár az a Szabadság tér 9 szám alatt. A gyógyszertár telefonszáma az 53-as körzettel ellátott 500-079. Az ügyeletet csak és kizárólag indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika a belvárosi gyógyszertár a Szabadság tér 9 szám alatt.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Budmill nem csak egy márka, életérzés, táskák, ruhák, kiegészítők. Miért hordj Budmill termékeket? Mert kényelmesek, mert tartósak, mert jól néznek ki, és mert nem akarsz tucat lenni. És hogy hol? Cegléden, csak az AFK munkaruházati Kft-nél. Kender utca 27. Folyamatosan bővülő kínálattal várunk. Ne csak nézd, viseld is. Budmill. Csapd le a legújabb darabokra.
4: Bátorság minden falatban. A kutyád mindig melletted áll, te pedig a legjobbat akarod neki. Ezért született a Bravery Super Premium egyfehérjéstáp tiszta, átlátható, természetes összetevőkkel, gabona nélkül. Segíti az érzékeny emésztést, támogatja a vitalitást és tele van energiával a közös kalandokhoz. Adj neki olyan eledelt, ami mögött valódi minőség áll. Bravery, mert a bátorság belülről fakad. Várunk a Herceg Kis Állat eledelben. Cegléd, Alszegi út 59. Igen, Feringatlan. Cegléd első közvetítője.
5: Már 30 éve.
4: Januártól online közvetítés, értékbecslés, jogi műszaki tanácsadás. Itt érdemes. 20-330-6553. www.feringatlan.hu.
6: Kis ékszerdoboz a város közepén, Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak, női férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26.000 forinttól, ingek 8.990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth-Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.
7: Na, milyen volt a nyaralás? Fantasztikus! Tengerpart, napsütés, felejthetetlen utazás lett. És hol foglaltad? Az Invia Ceglédnél. Minden tökéletes volt. Szerintem te is nézd be hozzájuk.
4: Tengerpart, hajóút vagy repülős nyaralás? Az Invia Ceglédnél rengeteg jó ajánlat közül választhatsz, akár egy héten belüli indulással is. Hogyan foglalhatsz? Hívd a 0620 928 56 11-es telefonszámot. Írj a cegledkukac@invia.hu e-mail címre. Vagy várunk Cegléden a Szabadság tér 7 szám alatt az Avangárd udvarban. Invia Cegléd, a te utad!
0: Reklámot hallottak! Cegléd Rádió!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Augusztus 19-én délutántól változatos programokkal, zenével és jó hangulattal várnak mindenkit az ingyenes rendezvényen Abonyban a főtéren, Szent István nap előestéjén tehát. A rendezvény ingyenes, fellép többek közt majd a Desperado és Horváth Csárli is. A színpadi programok mellett étel és italárusok, kézművesek, zenetánc és igazi ünnepi hangulat várja a látogatókat, tehát Abonyban a főtéren augusztus 19-én. A részletes programért keressék a Facebook oldalát az eseménynek. Szent István ünnepe augusztus 20-án Cegléden a Kossuth Művelődési Központ Színház termében. Az ünnepi műsor 11 órakor kezdődik. A himnuszt Szebeni Szilvia énekli el. Köszöntőt mond ezután dr. Csáki András polgármester, majd ünnepi beszédet Muhari Gergely országgyűlési képviselő. Kenyérszentelés lesz a történelmi egyházak közreműködésével, majd Boldogasszony anyánk címmel Szebeni Szilvia énekel. A Ceglédi Táncegyüttes előadását is megtekinthetik, Együtt a magyarság címmel pedig zenés irodalmi összeállítás lesz a Pesti Zenés Színpad művészeivel, Benkő Péterrel és Kóbor Tamással. Az Én Kenyerem címmel pedig kenyérsütő verseny eredmény hirdetését láthatják, hallhatják, majd a legvégén az ünnepi műsornak Szabó Szilvia énekli el a szózatot. Mindez tehát augusztus 20-án lesz a Kossuth Művelődési Központ Színház termében. Államalapítás ünnepe Nagykőrösön. Az 1000 éves magyar állam folytonosságára, államalapító Szent István királyunkra és az új kenyérre emlékezünk. Szeretettel várnak mindenkit 11 órától a Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ dísztermében. A program a következő ünnepi beszédet mond Utasi Bognár Eszter, a Nagykőrösi Arany János Társaság elnöke, városi kitüntetéseket adnak át. Ezután ünnepi műsor Ecsedi Péter énekművész jóvoltából, majd az új kenyér megáldás és megszentelése következik a történelmi egyházak közreműködésével. István a király rockopera keresztmetszet a Weiner Leó Zeneiskola alapfokú művészeti iskola zenepedagógusainak előadásában, utána ingyenes múzeumlátogatás, az Arany János közérdekű muzeális gyűjtemény augusztus 19-én és 20-án ingyenesen látogatható. Mindenkit várnak tehát Nagykőrösön augusztus 19-én a Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ dísztermében.
0: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.

0: Kedves hallgatók, augusztus 18-a van, ma az Ilonák ünnepelhetnek, de hallgatóink köszönhetik Ilma, Lenke és Helén nevű ismerőseiket is. Az Ilona, a Helén a régi magyarosodott alakváltozat a Magyarországon a középkor óta gyakori elterjedésében a kereszténység, homéroszi történetet feldolgozó középkori Trója regény Szép Ilonája, valamint a 16. századi szép história Árgirius királyfiról és Tündér Ilonáról szóló alkotás játszott szerepet. A magyar névforma használatos a német, szlovák, cseh, finn névadásban. És bármi is legyen az igazság, mi nagy tisztelettel és szeretettel boldog névnapot kívánunk a nevek viselőinek. Most folytatjuk dallal, aztán visszajövök születésnapos zenészekkel, zenei évfordulókkal, maradjanak velem.
1: FM 92.5 Eglédrádió.

0: Kedves hallgatók, ahogy ígértem, már születésnapos zenészekkel, zenei fordulókkal foglalkozunk. 74 éve látta meg a napvilágot Patrick Swayze, amerikai színész, táncos, énekes és dalszövegíró. Olyan népszerű filmek sztárja, mint a 87-ben bemutatott Dirty Dancing és a 90-es Ghost, amelyekért Golden Globe díjra jelölték, valamint az Észak és Dél című filmsorozat. A People magazin egyébként 1991-ben a legszexibb élő férfinak választotta. A nagy áttörést a 87-es Dirty Dancing piszkos tánc hozta Swayze-nek, amelyben tánctanárt alakított, és a vörös hajnal után ismét együtt szerepelt Jennifer Grey-jel. Ebben a filmben nagy hasznát vett a korábbi balettáncos tanulmányainak. A Dirty Dancing alacsony költségvetésű produkció volt, mert csak egy hétvégén akartak vetíteni a moziban, és aztán azonnal videóváltozat készült volna, de meglepetésre óriási sikert aratott az Amerika Egyesült Államokban és külföldön is. Ez volt az első film, melynek videója elérte az 1 milliós példányszámot, mintegy 300 millió dolláros bevételt hozott, és rengeteg verziója készült el, köztük tévésorozatok és egy számítógépes játék. A mai napon lenne 74 éves, tehát Patrick Swayze amerikai színész, táncos, énekes és dalszövegíró. A film egyik betét dalával folytatjuk azonnal.
1: Cegléd Rádió FM 92.5.

király vagyok, uram, a te akaratodból. Minden magyarok királya. És én azt akarom, hogy ennek a népnek országa legyen. Veled, uram, de nélküled.

0: Továbbra is születésnapos zenészekkel, zenei évfordulókkal foglalkozunk. 44 éve Liverpool vezetői, a város szülötteiről, a Beatles fiúkról utcát neveztek el. 42 éve George Michael első szóló kislemeze, a Kelly Whisper vezette a slágerlistát. Ő volt az első olyan előadó, aki önálló énekesként ugyanabban az évben vezette a slágerlistát, mint korábbi zenekara a Wham. Valamint 43 éve a Városligeti Királydomban bemutatták az István a király című magyar rockoperát. A többször változott dátumok miatt a legtöbb forrás úgy említi, hogy a bemutató augusztusban volt, a bemutató pontos dátuma nem eldöntött. Az első előadás augusztus 17-én volt, ezt nevezték főpróbának, eredetileg a bemutatót augusztus 19-én tartották volna az Óbudai Amfiteátrumban, azonban a nagy érdeklődés miatt helyszínt kellett változtatni, és további előadásokat is beiktattak. Az első nyilvános előadás 18-án csütörtökön volt. A főpróbát és az azt követő előadásokat is rögzítették, és a felvételekből film készült. A szerzőpáros Szörényi Levente és Bródi János a zeneműhöz Boldizsár Miklós Ezred forduló című drámáját használta fel. Na, hogy a rockoperából idézek, már is itt a Cegléd Rádióban.
1: Cegléd Rádió! FM 92.5.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 per A. Telefon 312-520.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
4: Egy kiömlött pohár víz nem kell, hogy gondot jelentsen. A Diego vízálló laminált padló ellenáll a hétköznapi baleseteknek. Keresd a Master Durango Pecan laminált padlót most 3799 forint négyzetméterenkénti áron. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
5: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
6: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. A hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
7: Grillfesztivál és családi nap a Hobbiban. Augusztus 15-én szombaton ízletes program a Ceglédi Hobbi Áruházban. 9 órától délután 4-ig családi grillfesztivállal várunk. Grillkiállítás, ingyenes kóstoló, arcfestés, lufi hajtogatás, ugrálóvár és programok az egész család számára. Ezen a napon extra 15% kedvezménnyel is kedveskedünk vásárlóinknak. Ne hagyd ki ezt a napot, várnak a finom falatok. Grillezz velünk augusztus 15-én. Hobbi Áruház, Cegléd, Külső Jászberényi út 1.
8: Igen, Feringatlan, Cegléd első közvetítője.
9: Már 30 éve.
8: Januártól online közvetítés, értékbecslés, jogi műszaki tanácsadás. Itt érdemes. 20-330-6553 www.feringatlan.hu.
10: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
11: Kia. Movement that inspires.

0: és 33 fok közé melegszik a levegő. Csütörtökön az ország nagy részén sok napsütésre van kilátás, de egyes tájaink felett időnként erőteljesebb lehet a gomoly felhő képződés, és helyenként futózápor, zivatar is kialakulhat. Élénk erős lesz a déli délnyugati szél, hajnalban 13 és 22, délután pedig 30 és 37 fok között alakulhat a hőmérséklet.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.
2: Lotfi Begi. Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyelv.

Semmit se változtál, behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsök bölcs, nálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbe.

0: címmel. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:00-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa. Gabainé Optika.
4: Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk Csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630 240 1971-es telefonszámot. Minden otthon más, vele együtt az ablak is. Egyedi méret, modern technológia, helyben Cegléden. Felmérés, gyártás, beépítés, mind egy kézben. Gyors kivitelezéssel, 5 év garanciával. Modern, energiatakarékos nyílászárók, magyar minőség, több évtizedes tapasztalattal. Bautrans nyílászáró centrum, az ablak, ami hozzád illik. Egyedi nyílászárók helyben gyártva, neked. Cegléd, Külsőkörösi út 1. Modern, valamint antik ékszerek és órák javítása, tört aranyfelvásárlás, továbbá hozott aranyból ékszerkészítés, rajz vagy kép alapján, sárga, vörös vagy fehér aranyból. Az ügyfél egyedi elképzelése alapján, elkészülési határidő 2 hét. Nyakláncjavítás és óra elemcsere a helyszínen megvárható. Fehér István ötvös mester. Cegléd, Szentgyörgy tér 11.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd rádióban.
5: Szeles, de napos meleg idő lesz. Letartóztatta a bíróság a balesetet szenvedett lengyel busz sofőrjét. Kivizsgálják a távozó vezetés lelépési pénzeit a közmédiánál. Jó napot kívánok, Szejfried Adél vagyok. Egy hónapra letartóztatta a bíróság az M3-as autópályán balesetet szenvedett lengyel busz sofőrjét. Az ítélet ellen a buszvezető és védője fellebbezett. A lengyel zarándokokat hazafelé szállító busz 57 utassal és 2 sofőrrel vasárnap hajnalban Mezőkeresztesnél lesodródott az útról és az árokba borult. 12-en meghaltak, 3-an életveszélyesen, 20-an pedig súlyosan megsérültek. Az eddigi vizsgálat szerint a sofőr feltehetően elaludt a volánnál. Kivizsgálja a közmédia átmeneti vezetése, hogy jogszerűek voltak-e a távozó vezérigazgató kifizetései, írta a közmédia sajtóosztálya Telex megkeresésére. Hozzátették, hogy a közmédia átvilágítása jelenleg is zajlik, és több eljárás előkészítése folyamatban van, ami akár büntető jogi felelősséget is vonhat maga után. Pap Dániel korábbi MTV-a vezérigazgató több mint 28 millió, Altorja Janita korábbi Duna Média szolgáltató vezérigazgató pedig 7,2 millió forintot kapott távozásakor. A közmédia megújításáról szóló egyeztetéssel indul a Közhang elnevezésű új digitális társadalmi egyeztetési platform, jelentette be Radnai Márk kormánybiztos. A felületen interaktív tartalmak segítségével ismertetik az adott témákat, emellett az emberek elmondhatják véleményüket és javaslatokat is tehetnek. Az egyeztetésekben regisztrációval vagy anonim módon is részt lehet venni a közhang.hu oldalon. Interaktív térkép készült az államilag támogatott civil szervezetekről. Az adatbázisban bárki megnézheti, hogy az elmúlt 5 évben a különböző állami civil támogatási és egyéb központi költségvetési forrásokból mikor és mennyi támogatást kaptak a szervezetek. Választókerületekre lebontva összesen mintegy 400 milliárd forint útját lehet így követni az átlátható.kormány.hu oldalon. Holnap este tartják a hagyományos éjszakai teljesítménytúrát a Széchenyi-hegyi gyermekvasúton. A 20 kilométeres gyalogos távot 7 órás szintidővel lehet teljesíteni, érintve a gyermekvasút állomásait és a környék főlátványosságait. Ilyen egyebek között a Nagyrét, több kilátó, a Budaszentlőrinci pálos kolostor romjai vagy a Széchenyi emlék. Nevezni a rajtnál a Hűvösföldi gyermekvasutas otthon előtt lehet, szerda este 7 és 9 óra között. A túra résztvevői éjszakai külön vonattal térhetnek vissza a célból, a Széchenyi-hegy állomásról Hűvösföldbe. A gyermekvasút a hosszú hétvégén sűrített menetrenddel várja a kiránduló családokat.
2: Az időjárásról.
5: Holnap egyre több helyen fordul naposra az idő, de az északi tájakon még maradhatnak felhős körzetek. Arrafelé lehet kisebb esőzápor, a szél több felé megélénkül, néhol megerősödik. A hajnali 12-19 fok után napközben 27-33 fok valószínű. Pénteken akár 37 fokot is mérhetünk majd, az ország északi felén viszont akár intenzív zivatarok is lehetnek.
1: Közlekedési információ.
0: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzi. Az M5-ös autópálya Röszke felé Lajos Mizse és Kecskemét, a 73-as és a 83-as között új terelést építenek ki. Sávzárásra, lassabb haladásra kell számítani. A főváros felé vezető oldalon ugyanezen a szakaszon műszaki átjárókat bontanak, az aktuális munkaterület a belső sávot kerítik el. Kecskemét térségében pedig a főváros felé tart a híd felújítás, a 88-as és 87-es kilométer között már csak a leálló sávot kerítették el, szűkített forgalmi sávokra és sebességkorlátozásra kell számítani. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
2: Indulja egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős!

0: Kellemes rádiózást kívánok mindenkinek a mikrofonnál, míg ebben a szűk 60 percben Süveges András, utána érkezik Szatvári Gábor, aztán meg Vörös Nándi, most meg a dalok, nem sokára pedig én vissza a lapszemlével. Maradjanak velem!
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Ami minden ismerőst összekezik.

0: információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédje kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elmondom, melyik patika az ügyeletes a mai napon. A belvárosi gyógyszertár az a Szabadság tér 9 szám alatt. A gyógyszertár telefonszáma az az 53-as körzettel ellátott 500-079. Az ügyeletet csak és kizárólag indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika a belvárosi gyógyszertár a Szabadság tér 9 szám alatt.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
4: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
5: Budaházzal épül a ház. Keresse nyílászáró osztályunk topáras termékeit. Kilincsek, harmonika ajtók, tolóajtók készletről azonnal vihetők. Nyílászárók standard és egyedi méretben kaphatók, illetve beépítéssel együtt is rendelhetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670-231-9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem. Cegléd, Árpád utca 31.
6: Kis ékszerdoboz a város közepén. Judit butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak. Női férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 000 forinttól, ingek 8990 forinttól kaphatók. Judit butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth-Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.
0: Reklámot hallottak.
2: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

0: információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Augusztus 19-én délutántól változatos programokkal, zenével és jó hangulattal várnak mindenkit az ingyenes rendezvényen Abonyban a főtéren, Szent István nap előestéjén tehát. A rendezvény ingyenes, felép többek közt majd a Desperado és Horváth Csárli is. A színpadi programok mellett étel és italárusok, kézművesek, zenetánc és igazi ünnepi hangulat várja a látogatókat, tehát Abonyban a főtéren augusztus 19-én. A részletes programért keressék a Facebook oldalát az eseménynek. Szent István ünnepe augusztus 20-án Cegléden a Kossuth Művelődési Központ Színház termében. Az ünnepi műsor 11 órakor kezdődik. A himnusz Szebeni Szilvia énekléjel. Köszöntőt mond ezután dr. Csáki András polgármester, majd ünnepi beszédet Muhari Gergely országgyűlési képviselő. Kenyérszentelés lesz a történelmi egyházak közreműködésével, majd Boldogasszony anyánk címmel Szebeni Szilvia énekel. A ceglédi táncegyüttes előadását is megtekinthetik, Együtt a magyarság címmel pedig zenés irodalmi összeállítás lesz a Pesti Zenés Színpad művészeivel, Benkő Péterrel és Kóbor Tamással. Az Én Kenyerem címmel pedig kenyérsütő verseny eredmény hirdetését láthatják, hallatják, majd a legvégén az ünnepi műsornak Szabó Szilvia énekli el a szózatot. Mindez tehát augusztus 20-án lesz a Kossuth Művelődési Központ Színház termében. Államalapítás ünnepe Nagykörösön. Az 1000 éves magyar állam folytonosságára, államalapító Szent István királyunkra és az új kenyérre emlékezünk. Szeretettel várnak mindenkit 11 órától a Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ dísztermében. A program a következő ünnepi beszédet mond Utasi Bognár Eszter, a Nagykőrösi Arany János Társaság elnöke, városi kitüntetéseket adnak át. Ezután ünnepi műsor Ecsedi Péter énekművész jóvoltából, majd az új kenyér megáldás és megszentelése következik a történelmi egyházak közreműködésével. István a király rockopera keresztmetszet, a Weiner Leó Zeneiskola alapfokú művészeti iskola zenepedagógusainak előadásában, utána ingyenes múzeumlátogatás, az Arany János közérdekű muzeális gyűjtemény augusztus 19-én és 20-án ingyenesen látogatható. Mindenkit várnak tehát Nagykőrösön augusztus 19-én a Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ dísztermében. Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevára gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától via filmvetítés az egész családnak a Cejlédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszor étkezést biztosítanak, amit kínálnak, kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok, segítségnyújtás, támogatás, közösség mindez egy helyen. Ingyen elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.

0: és hasznos információ az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Már is a lapszemlével folytatjuk, kedves hallgatók, itt a 92-től egészen pontosan a blik.hu oldallal. Révbe írtak a szerelmesek, kérem szépen, titokban férjezment Radics Gigi. A lap, mármint a Blik, több forrásból is úgy értesült, hogy az énekesnő a 30. születésnapján, augusztus 17-én mondta ki a boldogító igent a szerelmének, Mackó Miklós zenei producernek. A kerek születésnap így Gigi számára örökre különleges marad, ezen a napon ugyanis nem csak egy újabb esztendőt ünnepelhetett, hanem azt is, hogy összekötötte az életét azzal a férfival, akivel a jövőjét képzeli. Mondjuk az előző házasság is így indult, nagyon érdekes. Gigi és Miki, milyen édes így együtt, nem mindenképpen idén szerette volna megtartani az esküvőt, ez nem is volt kérdés. Tavaly év végén volt a lány kérés, de mivel mindketten sokat dolgoztak, ezért csak idén kezdték el szervezni az esküvőt. Hamar azzal szembesültek, hogy nagyon kevés időt hagytak maguknak szervezésnál, végül minden úgy alakult, ahogyan szerették volna. Az pedig csak haba tortán, hogy a nagy nap Gigi születésnapjára esett, így a legszebb dolgot kapta a születésnapjára, összekötötte az életét a szerelmével, mesélt a lapnak az énekesnő egyik ismerőse. A Blik információja szerint az énekesnős kedvese már korábban tartottak egy szűkkörű polgári ceremóniát, hétfőn pedig már a családjuk a barátaik körében keltek egybe, és egy nagy lagzival ünnepelték a szerelmüket. A mesés Dunakanyarban tartották a nagy napot, nem csak azért esett a választásuk erre a csodás vidékre, mert méltó hely szint szerettek volna az esküvőjükhöz, hanem azért is, mert így az ország több pontjából érkező vendégeknek sem kellett Budapestig utazniuk. A nagy napon Gigi kislánya Bella is fontos szerepet kapott, ugyanis ő volt a koszorús lány. Az énekesnő korábban maga is beszélt arról, hogy a lánya nagyon izgatott a nagy nap miatt, s különösen várja, hogy a gyönyörű ruhájában ő is részese lehessen az édesanyja nagy napjának, így ez a különleges alkalom nem csak Gigi és Miki szerelmének ünnepe lehetett, hanem egy igazán megható családi pillanat is. A lap információja szerint Gigi és kedvese több száz fős vendégsereg előtt mondták ki a boldogító igent. Az énekesnő számára fontos volt, hogy minden szerettük, a rokonaik és a barátaik ott lehessenek velük a nagy napon, így olyan helyszínt és időpontot kerestek, ahol és amikor mindenki együtt ünnepelhetett velük. Ezzel a házasság kötéssel is foglalkozik meg a lagzival a blik.hu felület.
0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változ

0: érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Már is folytatjuk a lapszemlét, kedves hallgatók, a blik.hu oldalon. Napok óta heves viták zajlanak Falusi Marian augusztus 13-ai balatonalmádi koncertje kapcsán. A közösségi médiában több száz hozzászólás született arról, hogy az énekesnő előadása méltó volt-e a hírnevéhez. Még egyesek szerint Marian felkészületlenül állt színpadra, mások védelmükbe vették, kiemelve, hogy az énekesnő mindig is a közönséggel való közvetlen kapcsolatot helyezte előtérbe. A Falusi Marian koncertjével kapcsolatos vita egy helyi fórumon megjelent bejegyzéssel kezdődött, melyben egy néző csalódottságának adott hangot. A poszt szerzője szerint Maria nem készült fel megfelelően a fellépésre, nem tudta a dalok szövegét, és ezzel saját karrierjét veszélyezteti. Csalódott vagyok. Tegnap Falusi Marian koncertezett Balatonalmádiban. A kiváló hangú zenei érzékkel bőven megáldott csodás énekesnő felkészületlenül érkezett remek zenészeivel. Valószínű nem volt koncepciója, hogy miket fog énekelni. A dalok jó részének szövegét nem tanulta meg előre. Kívánni is lehetett, de nem csak azokat nem tudta a refréneken kívül. Hát így nem érdemes elmenni koncertet adni, mert saját magát a karrierét teszi kockára. Kívánom, hogy tanuljon ebből, és az elkövetkezőkben készüljön fel rendesen olyan műsorszámokkal, amit előre egyeztetve, amúgy kiváló zenészeivel, elejétől a végéig el tud énekelni a szöveggel együtt. A tudás kevés volt most, sajnálom, kedvelem őt. Tehát az egyik résztvevő bejegyzésében, melyet többen is megosztottak. A kritikus hangokhoz csatlakozók azt állították, hogy az énekesnő hamisan is énekelt, ugyanakkor sokan kiálltak mellette, hangsúlyozva, hogy Maria, mármint Falusi Maria mindig is kiváló előadó volt, és a koncert interaktív jellege sokkal emberibbé tette az estét. A Story.hu megkereste természetesen Falusi Mariant, hogy reagáljon a vádakra. Az énekesnő elmondta, hogy a koncertet egy bornap alkalmából szervezték, és a megrendelő kérésére csak egy zongoristával, Darvas Kristóffal kellett volna fellépnie. Marian azonban úgy döntött, hogy Szakár Tamás Hegedűst is meghívja, hogy gazdagabbá tegye az előadást. A szokásos koncert helyett közös éneklésre invitálták a közönséget, ami az énekesnő szerint különleges élmény nyújtott. Maria hangsúlyozta, hogy nem a tökéletes előadásra törekedett, hanem arra, hogy kapcsolatot teremtsen a közönséggel együtt. Hogy mit mondott még ezen kívül Falusi Marian, ezt is elolvashatják a blik.hu oldalon.
0: Szemlétrádió! 92.5!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Egy kiömlött pohár víz nem kell, hogy gondot jelentsen. A Diego vízálló laminált padló ellenáll a hétköznapi baleseteknek. Keresd a Master Durango pekán laminált padlót most 3799 forint négyzetméterenkénti áron. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külsőkátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
4: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan! Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüveghez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátásvizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
5: Jaj, úgy megéheztem.
6: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
5: Egy gyrosz.
6: Pont egy gyrosz?
5: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
3: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan, nagyon gyorsan.
6: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
5: Pont mi nem mennénk be.
7: Úgy érzed, tudod, milyen egy borászat? Szerintem meg tudunk lepni. Vár Albert Érsa első kézműves baráti borászata, a Pinó Pince. Már 10 éve itt vagyunk ám. Ideje, hogy ránk találj. Itt nem csak a legjobb borok várnak. Ha eseményt szerveznél, akkor egyedi, trendi, teljesen felszerelt rendezvényhelyszín is. Verhetetlen áron. Rendezvényt mi is szervezünk. Hogy mit? Stand-up-est Török Ádámmal, a Duma Színház tagjával július 11-én szombaton 18.30-tól. A jegy ára 8000 forint, mely tartalmaz egy pohár bort vagy alkoholmentes italt is. De jó lesz, ha jó erősen fogod a poharad, mert ez fergeteges lesz. Az előadás előtt és után pedig lehetőségetek lesz az új boraink kóstolására is. A részvétel előzetes jegyvásárláshoz kötött. További információk Facebook oldalunkon. Pinó Pince, Albert Irsa, Kakasi dűlő 3.
1: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió FM

0: Folytatjuk, kedves hallgatók, a Ceglédia kedvenc dalaival. Előtt azonban már is mondom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Szerdán sok napsütésre számíthatunk, de helyenként gomoly felhők is megjelennek majd az égen, viszont számottevő csapadék sehol sem várható. A keleti-dél-keleti tájak kivételével sokfelé kísérhetik élénk, néhol erős lökések a déli-délnyugati szelet. A legalacsonyabb hőmérséklet 9 és 18 fok között alakul, majd napközben 28 és 33 fok közé melegszik a levegő. Csütörtökön az ország nagy részén sok napsütésre van kilátás, de egyes tájaink felett időnként erőteljesebb lehet a gomoly felhő képződés, és helyenként futózápor, zivatar is kialakulhat. Élénk, erős lesz a déli-délnyugati szél, hajnalban 13 és 22, délután pedig 30 és 37 fok között alakulhat a hőmérséklet.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével.
2: Változatos

Kedves hallgatók, hölgyek és urak, fiatalok és örök fiatalok, elérkezett a könnyes búcsú ideje. Ennyi volt már a részemről. Reggel attól idáig kisebb-nagyobb megszakításokkal a műsorvezető Süveges András volt, Szatmári Gábor meg lesz, utána pedig jön majd Vörös Nándi, én meg legközelebb, ha minden igaz, jövő hét kedden, ugyanis elutazok Kubába. Mondjuk ez nem igaz, de jól hangzik. Szóval jövő hét kedden találkozhatunk újra, akkor reggel 6-kor kegyetlenül felébresztek majd mindenkit. Remélem akkor is támogatnak majd. További kellemes estét kívánok mindenkinek, és jó rádiózást a Cegléd Rádióval. Kedden tehát reggel Tali visszhall.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresszvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
4: Holnapra kell a beton, nem akarok csúszni.
5: Bautrans betonüzem. Több mint 30 év tapasztalat, számítógépes vezérlésű keverés, CEMKUT minősítéssel.
2: Saját járműpark, többméretű betonpumpa, gyors és precíz kiszolgálás, hogy az építkezésed tényleg haladjon. Bautrans betonüzem. Önts biztosra. Rendelés 70-466-30-34. Bautransépítőanyag.hu.
6: Te is sokára jutsz el a banki teendőkhöz? Most lerövidítjük az ügyintézéshez vezető utat. A készpénzmentes OTP mozgóbank fiókban már Abonyban, Üllőn és Ócsán is egyszerűen, személyesen intézheted a mindennapi bankoláshoz kapcsolódó feladatokat. Nézd meg a menetrendet és a további részleteket az otpbank.hu/mozgóbank fiók oldalon, és bankolj kényelmesen a hozzád legközelebbi településen. OTP Bank.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
7: Szeles, de napos meleg idő lesz. Folyamatosan építik a víz alatti gátat Paksnál. Új magyar filmekkel is készülnek a Cinefest szervezői. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Vízszint emelkedés várható a Dunán, így jövő héttől emelhetik a paksi atomerőmű termelését, áll a kormány.hu-n megjelent összegzésben. A Paksnál zajló munkák a tervezett ütemben haladnak, a két működő turbina termelése stabil. A részben elsüllyesztett bárkákkal már sikerült érdemben megemelni a vízszintet, közben folytatódik a fenékküszöb építése is. A helyszínen csaknem 200 honvédség és vízügyi szakember dolgozik éjjel-nappal. Szerdáig még 8-9 cm-es apadás várható, csütörtöktől azonban a németországi és ausztriai esőzések miatt emelkedni kezdhet a Duna vízszintje. Egy hónapra letartóztatta a bíróság az M3-as autópályán balesetet szenvedett lengyel busz sofőrjét. Az ítélet ellen a buszvezető és védője fellebbezett. A lengyel zarándokokat hazafelé szállító busz 57 utassal és két sofőrrel vasárnap hajnalban Mezőkeresztesnél lesodródott az útról és az árokba borult. 12-en meghaltak, 3-an életveszélyesen, 20-an pedig súlyosan sérültek meg. Az eddigi vizsgálatok szerint a sofőr feltehetően elaludt a volánnál. Interaktív térkép készült az államilag támogatott civil szervezetekről. Az adatbázisban bárki megnézheti, hogy az elmúlt 5 évben a különböző állami civil támogatási és egyéb központi költségvetési forrásokból mikor és mennyi támogatást kaptak a szervezetek. Választókerületekre lebontva összesen mintegy 400 milliárd forint útját lehet így követni az átlátható.kormány.hu oldalon. Idén is bekapcsolódik a nemzeti ünnep programjaiba a Magyar Honvédség. Augusztus 20-án reggel 8 órakor kezdődik a tisztavatás. A honvéd tisztjelöltek az országház előtt tesznek ünnepélyes esküt. Ekkor a Gripenek piros-fehér-zöld füstcsékokat húznak át. A légiparádé 9 órakor kezdődik. A Lánchíd és a Margit híd között a Duna felett a honvédség légiereinek különféle gépei mutatkoznak be. Csütörtökön és pénteken 10 és 18 óra között pedig a Városligeti Kóskároly sétányon a legmodernebb haditechnikai eszközökkel és bemutatókkal, valamint interaktív programokkal várják az érdeklődőket. Teljes a 22. Színefest versenyprogramja. 16 filmet nézhetnek meg az érdeklődők a Miskolci Nemzetközi Fesztiválon. Először vetítik itthon Reisz Gábor új Földszint című filmjét, és Mayer Bernadett első produkcióját, a Mami Blue-t. A listán olyan alkotások is találhatók, amelyeket más nemzetközi filmfesztiválokon már díjaztak. A 22. Színefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivált szeptember 4-e és 12-e között rendezik meg.
1: Az időjárásról.
7: Napos felhős idő lesz, hajnalban még több felé, délelőtt már csak az északi tájakon lehet egy-egy gyenge záporzivatar. Délután jelentősen csökken a felhőzet és túlnyomóan napos idő várható, de a szél estig élénk, néhol erős marad. Hajnalban 12-19, délután 27-33 fok valószínű.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat! Igen, igen, ez itt már a keddesti beszélgetős műsor, a mikrofonnál a szerkesztő, Szatmári Gábor. Lássuk, mivel készültem önöknek mára, természetesen két beszélgetéssel. Ma hallhatják majd Egészségünkre című rovatunk 45. részét immáron. Dr. Szabó Ivettel a tervek szerint a rehabilitációról, mint olyanról fogunk beszélgetni. Ez ugye többféle esetben előállhat. Na, szóval lesz itt miről beszélgetnünk bőségesen, és érdemes lesz rá odafigyelni, ez lesz első órai témánk tehát. A következő órában sportolunk, Széchenyi Márton érkezik majd hozzánk, és kézilabdáról, illetve fociról, futballról lesz majd szó, egy közelgő kézilabdatornáról és egy igen fontos őszi futball eseményről fogunk elsősorban beszélgetni. Ez lesz tehát a két fő témánk, és közben előtte utána szokás szerint jönnek majd a zenék is. Loyal a Get Lucky című dalával kezdtünk, egy friss 2026-os dallal. Most jön még a New Level Empire és Majka Újra úton című közös 2020-as felvétele, majd pedig a mai első beszélgetésünk, az Egészségünkre című rovatunk 45. része. Így kezdődik tehát a kedd esti beszélgetős műsor. Remélem a következő szűk két órát együtt töltjük itt a 92.5-ön.

0: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.
1: Induljon tehát itt a kedd esti beszélgetős műsorban Egészségünkre című rovatunk 45. része. Mint már említettem, dr. Szabó Ivettel a rehabilitációról, mint olyanról fogunk beszélgetni. Több oldalról is megpróbáljuk megközelíteni ezt az igen fontos kérdést, hogy milyen oldalakról és hogyan, na az is kiderül a most induló beszélgetésből.
0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, induljon tehát Egészségünkre című rovatunk, immáron 45. része, és ebben a részben is dr. Szabó Ivettel fogok beszélgetni, akit nagy szeretettel köszöntök itt a stúdiónkban, 45. alkalommal tehát, szervusz!
2: Üdvözöllek én is, és köszöntöm a kedves hallgatókat is.
1: Ma kérem szépen a mai témánk, hogy egészen pontosak legyünk, regeneráció. Ez egy szép idegen szó, de nagyon sokan ismerjük, azt hiszem, és használjuk, de vajon tudjuk-e a pontos jelentését? Van erre egy pontos orvosi kifejezés egyébként mondjuk magyarul?
2: Beszéljünk arról, mit jelent szó szerint, és mi mindent értünk ez alatt.
1: Igen.
2: Tehát, hogyha a szó szerinti fordítást nézzük, akkor egy újra képződést, újra alkotást, újra születést, újra megnyilvánulást jelent,
1: igen,
2: ugye regeneráció, tehát valami újra képződik, és általában biológiai értelemben azokat a folyamatokat értjük mindez alatt, amik azt a célt szolgálják, hogy valami ugyanolyan formában képződjön újra, ami vagy sérült, vagy elhalt, vagy megszűnt, vagy kórosan működött, tehát ugyanúgy. Ez nem minden esetben történik így a szervezetben, de kezdve azzal, hogy a hétköznapi életben is beszélünk, a mindennapjainkban is regenerációról, akár műtét utáni betegségből való felépülés, vagy egy általános, bármilyen életesemény során megállapíthatunk, vagy beszélhetünk ilyenről, és az is fontos, hogy több szinten, tehát nem csak testi regenerációról beszélünk, mentális, érzelmi regenerációról is beszélhetünk, tehát tényleg egy nagyon nagy téma, és érdemes külön-külön néznünk őket.
1: Sőt, együtt is érdemes nézni, mondhatni, hiszen, hogyha akármilyen testi problémája volt valakinek, egy műtétje, vagy eltört a keze, vagy stb., ugye itt is szükség van regenerációra, és itt is legalább annyira fontos, hogy mentálisan is megtörténjen ez a dolog, mert hiába forr össze a törött kézcsontom, attól még nem biztos, hogy teljes a regeneráció, tehát lelkileg is rendbe kell jönni.
2: Igen, és előtte még egy pontot, mert nagyon jó példát hoztál, hogy ebben egy picikét más a reparáció, ami egy ilyen kijavítás, az nem biztos, hogy ugyanaz az állapot fog visszaépülni. Például egy sebnél megindulnak a gyógyító folyamatok, a helyreállító, a regeneráló folyamatok, de egyáltalán nem biztos, hogy az ugyanúgy fog. Például pont egy sebnél lehet, hogy ott hegszövet alakul ki. Az már nem ugyanaz a szöveti állapot lesz.
1: Igen, és az úgy meglátszik.
2: De funkciójában lehet ez egy jól működő dolog.
1: Persze.
2: Tehát a gyógyulás folyamatát alatt érthetünk regenerációt, amikor ugyanazok a szövetek, folyamatok újraépülnek, de lehet, hogy ez más irányba vesz, és nagyon fontos az is, ugye, hogy milyen kapacitással rendelkezünk, tehát mi az a tartalékunk,
1: mi az alap, igen,
2: és milyen lehetőségek és segítsége van a szervezetnek mindezen folyamatok visszaállítására.
1: Ugyan, úgyhogy tényleg egy összetett folyamat, és majdnem annyira fontos, mint maga úgymond a gyógyítás, tehát ugye a konkrét baj elhárítása, és ez a regenerációs folyamat, ez sokszor akár hetekig, hónapokig is elhúzódhat.
2: És nagyon fontos mondatot mondtál, mert ugye egy dolog az a gyógyítás, amit az orvos, a sebész tesz, a rendszer, a folyamata hiba eltávolítására és visszaállítására, de még egy vitathatatlanul nagyon fontos dolog, hogy ezt milyen környezetben teszi, tehát a mi szervezetünk milyen, és hogy ő hogyan fog mindezekre reagálni. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos pont, amire érdemes ránéznünk, hogy mik azok, amikkel mi ezt a folyamatot tudjuk segíteni, akár egy műtét, akár egy hosszabb betegség után, akár bármilyen történés során, de például egy nagyobb edzés, vagy fizikai munka után is
1: akkor
2: beszélhetünk
1: is
2: erről, és a napi ritmusunknak a része is.
1: Igen, igen, igen, fontos ez, és ugye, hát ennek lehet úgymond mechanikai része idézőjelben, és gyógyszeres kezelés is szerepelhet ebben a történetben, ugye?
2: Hát szerintem, hogyha regenerációról beszélünk, érdemes inkább a saját szervezetünkről beszélni, mert talán a hallgatóknak is az a legtöbb segítség, hogy ők maguk hogyan gondolkodjanak erről, és milyen segítségük lehet, vagy mi az, amit tegyenek, vagy ne tegyenek. Éppen ezért fontos úgy gondolkoznunk, hogy akár a gyógyulásnak, fájdalomnak, vagy bármilyen felépülésnek, vagy akár egy nagyobb edzésnek a hatása után a regeneráció az egy aktív folyamat. Tehát ne feltétlen úgy tekintsünk arra, hogy oké, feküdjem ki, pihenjem ki. A kíméletes életmód az fontos, de ez nem feltétlen azt jelenti, hogy én teljesen passzív vagyok,
1: persze,
2: vagy ne tegyek semmit.
1: Hogyne.
2: Inkább azt mondom, hogy ezt mindezt tudatosan tegyem. Tehát amikor ezek a helyreállító folyamatok élesek, és nagyobb hangsúlyt kapnak, akkor nyilván a nagy aktivitás, mondjuk nyilván akkor fogok regenerálódni, hogyha nem éppen kőműves munkát végzek. Tehát, hogy, és éppen ezért például az alvásnak van nagyon nagy szerepe a regenerálódásban és a regenerációban. Tehát nem elég az, hogy csak én pihenek, és mondjuk fekszem a kanapén, és nem erőltetem magam, hanem az alvás minőségem legyen megfelelő. Az alvás mennyiség, alvás minőség, ez mindig egy központi dolog.
1: Nagyon fontos, és ezt lehet segíteni? Mivel
2: igen,
1: lehet segíteni?
2: Igen, ugye korábban is beszéltünk már több ponton, és ez egy nagyon-nagyon nagy téma, visszatérhetünk majd egyébként rá, de induljunk el onnan, hogy megfelelő-e az alvásom, én hogy ítélem meg. Tehát ugye a 7-9 óra általában a mennyiségben, és ez egy jó minőségű. Tehát én úgy kelek föl reggel, hogy kipihent vagyok.
1: Igen.
2: Vagy felkelek óránként, és szenvedek, és reggel 3 kávéval kell indítanom, hogy a koncentrációm meglegyen, az nem jó. Lehet, hogy akkor a mennyiség megvan, de a minőség nem, mert hogy ugye az alvás során megvan milyen szakaszokban a szervezetemnek a helyreállító folyamata. Úgymond, mert beszéltünk érintőlegesen a paraszimpatikus rendszer, az mind a regeneráció, a fenntartás, az újraképződés állapota. Tehát, hogy az alvás minőség az egy központi szerepet játszik, bármilyen nevű regeneráció, legyen az betegség, legyen az egy műtét után, legyen az egy nagyobb sport után, ez a tudatos alvásrendezés, a tudatos regeneráció az része majd a gyógyulásnak,
1: persze,
2: és a fejlődésnek.
1: Igen, jó, lehet, hogy ez a 7-9 óra megvan egyébként csak, és még lehet, hogy túl sokszor föl sem kell az ember, viszont mindenféléket összeálmodik, nem kellenek ezeknek rémálmoknak lenni feltétlenül, csak nagyon-nagyon aktív álmok, és nagyon-nagyon dolgozik az agy, és nem igazán piheni ki magát, és reggel nem azzal az érzéssel kelünk fel, mondjuk, hogy fú, akkor itt vagyok teljes erőm teljében, és akkor hadd lássuk a feladatokat és hadd jöjjenek, hanem majdnem fáradtabban kell föl az ember, mint ahogy lefeküdt.
2: Ebben az esetben mindenképpen kell foglalkozni ezzel. Én ezt akár egy külön témának is mondhatnám, mert akkor lehet, hogy nagyon elvisz, hiszen nem csak az alvásrendezés tartozik ide a regenerációba. Például a mozgás ugyanúgy benne van. Attól, hogy én mondjuk idézőjelben pihenésre vagyok utasítva egy nagyobb betegség, műtét bármi után, az nem jelenti azt, hogy nagyon kevéstől eltekintve, hogy én csak otthon vízszintesen feküdjek.
1: Persze.
2: A fejlődéshez, a regenerációhoz a tudatos mozgás hozzátartozik mindig az aktuális állapotnak megfelelően.
1: Amit bírunk. Hát de nyilván, hogyha egy híres sportoló most hazajön egy Európa-bajnokságról vagy egy olimpiáról, neki is szüksége van erre az időszakra, ugye? Mert nyilván akkor hatalmas terhelésnek van kitéve, de utána visszább kell állni, de azt nem lehet egyik napról a másikra akkor teljesen leállni és csak pihenni.
2: Hát külön szakemberek foglalkoznak mondjuk a versenysportolóknak a regenerációjáról. Viszont nagyon fontos még egy-két gondolat, hogy tehát ez minden embernél máshogy kell tekintenünk. Például a regeneráció egy 30 éves, egészséges, rendszeres fizikai aktivitást végző és egészségesen táplálkozó embernél lehet teljes, akár egy műtét, akár mondjuk egy súlyos tüdőgyulladás után, míg mondjuk egy 80 éves esendő embernél a regenerációnál fontos tudnunk, hogy nem tud az lenni a gyógyulás utáni cél, mint ami előtte volt a kiindulási pont. Hiszen egy 80 éves, mondjuk több krónikus betegségben szenvedő embernél mások a tartalékok. Tehát ő a tartalékait feléli a gyógyulás kapcsán úgy, hogy ő amikor regenerálódik, és idézőben meggyógyul, nem tud ugyanoda a kiindulási pontra jutni, mint előtte volt. Tehát valószínűleg kevésbé lesz már aktív, több problémája lesz.
1: De bele kell törődni.
2: Én azt mondom, hogy nyilván ez nem fekete vagy fehér, egyéni kivételek mindig vannak. Inkább azt mondom, hogyha a hozzátartozónk, akik idősebbek, és lesz egy súlyos tüdőgyulladásuk, kórházba kerülnek, mert mi ezt rendszeresen látjuk, akkor inkább számoljunk azzal, hogyha ők meggyógyulnak a tüdőgyulladásból például, nem ugyanabban az aktív állapotba fognak visszakerülni. Uh-huh. Nagy valószínűséggel erre legyünk tudatosak, készüljünk fel. Például aki 80 pár esztendősen a tüdőgyulladás előtt teljes mértékben ellátta magát,
1: igen.
2: Ezután a 2 hetes epizód, vagy 3-4 hetes epizód után már lehet, hogy sokkal kevésbé lesz aktív, több segítségre aha. fog szorulni. A tüdőgyulladásból kigyógyulhat, de az általános állapota gyengébb lesz. Tehát azt akartam ezzel kifejezni, hogy más lesz a regeneráció utáni cél. Mint egy fiatal egészséges embernél.
1: És ugye nagyon fontos tényleg az, hogy mi magunk hogyan állunk hozzá ez a folyamathoz. Így. Az orvosok meddig tudnak segíteni, amíg a kórházban vagy, vagy amíg rendszeresen kezelésre jársz, és utána már inkább saját magam, illetve a családom tud segíteni nekem?
2: Valahogy ez legyen igen szerintem a szemléletben, szemléletünk középpontjában, hiszen az orvosok vagy az egészségügyi szakemberek, akik ebben a csapatban benne vannak, vagy a műtétig, vagy a gyógyszerfelírásig, a terápia elrendelésig, vagy akár a gyógytornáig tudnak segíteni. Nagyon fontos, hogy én magam mit tegyek. Hát és az én magam a megfelelő alvásminőség, a megfelelő mozgás, és itt majd lehet, hogy nem hozom ide, de nagyon-nagyon fontos dolog, fogalom, a prehabilitáció. Talán korábban már említettük, mert ha valaki mondjuk egy tervezett műtétre készül, akkor fontos lehet előtte egy célzott testedzés, hoppa. Hogy az izmait egy picit aktívabbá tegye, akár még építse is, hiszen utána a fekvés, a műtét, mint stressz, az bontani persze. fogja. Tehát itt nagyon fontos lesz ez a dolog, úgyhogy nagyon sokat tudok tenni, ha ez egy tervezett műtét, hogy előre fölkészítem a testemet, ez a prehabilitáció. Mert utána egy lebontó folyamatba fog kerülni a szervezet. Nagyon fontos ugye a táplálkozás, a kiegyensúly, erről nagyon sokat beszéltünk. A regeneráció és így a megfelelő rehabilitáció, azt talán érintőlegesen említetted a beszélgetésünk elején, nagyon fontos lesz a megfelelő fehérjepótlás. Hiszen a lebontandó fehérjék folyamatoknak a támogatás, az szükséges. Igen. És hát ugye a mentális egészségünk, a megfelelő stresszkezelés, egy betegség, egy trauma, egy műtét, az egy óriási nagy stressz. Fontos ebben is, hogy megfelelő támogató közegben legyünk, és hogy a megfelelő stresszcsökkentő technikákat használjuk.
1: Igen, igen, igen. Tehát nem kell kétségbe esni, de észnél kell lenni, mondhatjuk.
2: Én azt mondom, hogy a szervezetünk egy fantasztikusan összerakott rendszer, tudja a dolgát, és mi nagyon sokat tudunk segíteni neki azzal, ha egy-két dologra tudatosak vagyunk.
1: Igen, igen. De bármikor lehet azért a megfelelő szakorvoshoz is fordulni tanácsért.
2: Az abszolút,
1: ugye?
2: És ez nem ehelyett van, hanem megfelelő helyén kell ezt kezelni. Tehát a szakemberek bármi kérdés van, vagy menet közben állapotromlás bármi, ő hozzon egy terápiás döntést, hogy ezzel kell-e orvosilag kezdeni valamit, aha. vagy sem. De én a saját regenerációmat, a saját szervezetem optimálisabb működését pedig az imént elhangzottak alapján tudjuk támogatni jobban.
1: És az imént elhangzottakat pedig köszönjük dr. Szabó Ivetnek, Egészségünkre című sorozatunk 45. részében, tehát a regeneráció témájába kaptunk bele, mondhatni, mert ugye ez egy végtelen téma.
2: Így van, ez
1: és
2: is.
1: Ennek annyi leágazása van, hogy lehet, hogy egyes ágai majd megérdemelnek egy-egy külön adást is valóban, akár itt az alvás minőségről, stb. Is, hogy tudunk majd beszélgetni. Úgyhogy lesz itt témánk nekünk bőségesen. Ivet, nagyon szépen köszönöm a jó tanácsokat, és fontolják meg, kedves hallgatók, mert higgyék el, hogy sokkal jobb egészségesnek lenni, mint nem.
2: Köszönöm a figyelmet, és jó egészséget kívánok mindenkinek.
1: Köszönjük szépen.

0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.
1: A keddesti beszélgetés műsor első órájából még egy nótányi idő van hátra. Dash és Young Fly következik most az Oh Mama című 2025-ös dalocskával. Ezzel veszünk búcsút ettől az órától, de jön a következő, amelyben sportolunk. Elsősorban kézilabda és foci szerepel majd a témák között. Széchenyi Mártonnal fogunk beszélgetni majd. Marci sok érdekes dologról, egy közelgő és egy távolabbi eseményről is szót fog ejteni. Úgyhogy a következő 60 percet is töltsük együtt itt a 92-ötön.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
1: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
3: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
4: Kia. Movement that inspires.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd rádióban.
5: Szeles, de napos meleg idő lesz. Kritikus napok jönnek a paksi erőmű működésében. Pirotechnikai eszköz robban fel a Veszprém megyei Őskőn. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Óriási küzdelem folyik Pakson a működő turbinákért. Két napig kell még kihúzni az egyre apadó vízszinttel, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter ugyanakkor hozzátette, hogy vasárnaptól az épülő fenékküszöb és a várható vízszint emelkedés mellett elkezdhetik visszakapcsolni a most még álló turbinákat is. Egy hónapra letartóztatta a bíróság az M3-as autópályán balesetet szenvedett lengyel busz sofőrjét. Az ítélet ellen a buszvezető és védője fellebbezett. A lengyel zarándokokat hazafelé szállító busz 57 utassal és két sofőrrel vasárnap hajnalban Mezőkeresztesnél lesodródott az útról és az árokba borult. 12-en meghaltak, 3-an életveszélyes, 20-an pedig súlyos sérüléseket szenvedtek. Az eddigi vizsgálat szerint a sofőr feltehetően elaludt a volánnál. Interaktív térkép készült az államilag támogatott civil szervezetekről. Az adatbázisban bárki megnézheti, hogy az elmúlt 5 évben a különböző állami civil támogatási és egyéb központi költségvetési forrásokból mikor és mennyi támogatást kaptak a szervezetek. Választókerületekre lebontva. Összesen mintegy 400 milliárd forint útját lehet így követni az átlátható.kormány.hu oldalon. Idén is bekapcsolódik a nemzeti ünnep programjaiba a Magyar Honvédség. Augusztus 20-án reggel 8 órakor kezdődik a tisztavatás, a honvédjelöltek az országház előtt tesznek ünnepélyes esküt. Ekkor a gripenek piros-fehér-zöld füstcsíkkal húznak át. A légiparádé 9 órakor kezdődik. Csütörtökön és pénteken 10 és 18 óra között, a Városligeti Kóskároly sétányon pedig a legmodernebb haditechnikai eszközökkel, bemutatókkal és interaktív programokkal várják az érdeklődőket. Pirotechnikai robbanás történt Őskőn egy lakóházban. A Hásfa utcai családi házhoz a pétfürdői hivatásos tűzoltók érkeztek, akik az épület átvizsgálásakor lőszereket találtak, ezért 50 méteres körzetben lezárták a környéket. Összesen 10 embernek kellett távoznia a környező ingatlanokból. A robbanás ereje akkora volt, hogy az épület nyílászárói kiszakadtak a helyükről. A detonációban egy ember megsérült, a mentők kórházba szállították. Éjjel-nappal járnak a vonatok a Balaton déli partján az Amádiban tartandó strandfesztivál ideje alatt, közölte a MÁV csoport. Szerdától egész héten át óránként indulnak légkondicionált intercityk a déliből, de Zamárdi az ország számos városából elérhető lesz közvetlen vonattal vagy távolsági busszal. A Balaton intercityken kerékpárjeggyel bringa is szállítható.
1: Az időjárásról.
5: Napos felhős idő lesz, hajnalban még több felé, délelőtt már csak az északi tájakon lehet egy-egy gyenge záporzivatar. Délután jelentősen csökken a felhőzet és túlnyomóan napos idő várható, de a szél estig élénk, néhol erős marad. Hajnalban 12-19, délután 27-33 fok valószínű.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Ez volt David Guetta és Teddy Swims közös felvétele, a Trance and I Gun Gun Gun című 2025-ös dal. Ezzel indult a keddesti beszélgetős műsor második órája. Kedves hallgatóink, még egy dalt mindenképpen meghallgatunk, ez pedig legyen a Medix Metro című dala, méghozzá 2016-ból, és ezek után jön a mai második beszélgetésünk, amelynek témája tehát sport lesz, a vendég pedig Széchenyi Márton, hogy érdemes lesz ránk figyelni minden ceglédi sportra. Rajongónak.

0: fuvarvár.
1: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.
2: A Meddix felvétele után pedig irány a sport, méghozzá a ceglédi sport egy közelgő kézilabdatornáról és egy igen jeles fontos őszi futballeseményről is szót ejtünk majd a következő percekben. Széchenyi Márton lesz a vendégem, nem először, amikor ceglédi sportról beszélgetünk, hogy a ceglédi sportrajongók jól teszik, hogyha szélesre tárják a fülüket, maradjanak itt velünk a 92.5-ön, és induljon már is ez a beszélgetés.
1: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
2: Kedves hallgatók, tehát sport lesz a következő percek témája, és sport témában nem egyszer volt már vendégem, a CVS-e labdarúgó szakosztályának utánpótlás szakmai vezetője, Széchenyi Márton. Szervusz Marci, nagy szeretettel köszöntelek itt nálunk.
3: Szia Szatyi, üdvözlöm a rádióhallgatókat!
2: Nem csak fociról lesz szó, hanem kézilabdáról, sőt most időrendi sorrendben először is kézilabdáról fogunk beszélgetni, hiszen egy nem mindennapi torna készülődik most itt ezen a hétvégén, pénteken és szombaton, 21-én és 22-én Cegléden. A sportcsarnokban rendezitek meg a második Szent István kupát. Na hát kérem szépen, akkor volt első is, nyilván ennek tapasztalatait is felhasználtátok már itt a másodiknál. Miről szól ez tulajdonképpen, és hány csapatról, és mi a tétje ennek az egésznek?
3: Hát a tétje az egyébként az, hogy Ceglédet jobban megismerjék.
2: És ez fontos bizony.
3: Abszolút. A tavalyi évben egyébként egy hirtelen indítatástól próbálkoztunk egy ilyen kézilabdatornát megszervezni Szilágyi Józsi Kisrobiékkal, és annak sikerén felbuzdulva idén úgy hívtak fel egyébként a Ferencvárosnak az edzője, hogy figyelj már Marci, rendezitek meg véletlenül.
2: Aha, de jó.
3: És tulajdonképpen itt talán a hallgatók hozzászoktak, hogy inkább a focival szoktam foglalkozni, de megmondom őszintén, hogy a kézilabdásokkal félig meddig könnyebb tornát szervezni. Mert felhívtak reggel 9-kor, és délre már volt 8-12 csapat. Úgyhogy nagyon örültem ennek, hiszen ez annak a visszajelzése, hogy tavaly nagyon jól érezték itt magukat. Idén sikerült kilépni, mondhatni nemzetközi szintre fejlődött ez a második Szent István kupa, hiszen Nagybányáról érkezik majd az Akademika Minaur csapata, Erdélyből. Úgyhogy egyébként még azt hagyd mondjam el, hogy jövőre már látom a terveket, felvettem a kapcsolatot a többi erdélyi csapattal, és csak azért nem lesz itt a Dunaszerdahely, a Székelyudvarhely, és a többi, mert pont ebben az időpontban szerveznek kint Dunaszerdahelyen.
2: Nekik is van eseményük.
3: Egy tornát, de kaptam egy ígéretet, hogy jövőre.
2: Akkor úgy lesz.
3: Úgy lesz, hogy Ceglédre tervezik, úgyhogy nagy reményeim vannak ezzel kapcsolatban is, a kézilabda sportágban, hogy tudunk fejlődni, hiszen majd később beszélünk róla az 5. Cegléd Cupról, de ahogy a labdarúgásban, úgy a kézilabdában is azt látom, hogy fejlődünk, és Cegléd szépen növekszik. És
2: nagyon jó,
3: észreveszik.
2: Ez mindenképpen dicséretes. Hány csapat lesz itt akkor végül is?
3: Ugye második felvonásban női szakákban, illetve férfiaknál is megrendezzük, ez U14-es torna, tehát 13-14 éves fiúkról, lányokról van szó. Délelőtt játszanak a lányok reggel 9 órától, ott kevesebb csapat van, ott 6 csapat van, a másik oldalon a fiúknál van 9.
2: Az igen, azért ez már szép.
3: 57 mérkőzés lesz lebonyolítva így a két nap alatt. Mindenki játszik mindenkivel egyébként bajnoki rendszerben, és utána pedig egy Final Four mérkőzés jön a harmadik helyért és az első helyért.
2: Nagyon jó.
3: Két ceglédi csapat is indul a fiúknál, illetve nyilván a lányoknál egy, úgyhogy nagyon-nagyon várom a ceglédieket. Azok esetleg, akik a hosszú hétvégén nem utaztak el.
2: Igen.
3: Azok mindenképpen szeretném őket kiinvitálni, vagy beinvitálni a Gál József sportcsarnokba, hiszen a körülmények azok tényleg NB1-esek.
2: Abszolút.
3: Nem véletlenül jönnek a csapatok, úgyhogy a belépés díjtalan erre az eseményre.
2: Ez is fontos.
3: Úgyhogy várjuk a ceglédieket is, hiszen a gyerekeknek meg óriási élmény.
2: Hogy nem.
3: Hogy szurkolnak,
2: megterik. Hát biztos szülők, nagyszülők, stb. Ott lesznek, de azért reméljük, hogy mások is.
3: Igen, ugye? Igen, de a ceglédi kézilabda azért hagyományaiból eredően én nagyon örülnék, hogyha az utánpótlásra is fókusz kerülne, így a nézők
2: és a
3: szurkolók.
2: Ez a gyerekeknek is nagy élmény lesz nyilván, amikor ilyen körülmények között játszhatnak. Tehát azért
3: olyan csapatok jönnek, mint a Ferencváros, a Pikszeged, a Békés Csaba. lesz itt akkor erdélyi csapat, úgyhogy tulajdonképpen látni fogjuk, hogy hol is járunk mi ebbe. Itt hagy köszönjem meg a szervezés Szilágyi Józsinak, aki a KKS-nek a technikai vezetője, illetve Kocsó Tamásnak, ugye aki az ifjúsági főváros 2026-os projektnek a vezetője, és Cegléd.
2: Ez abszolút beleillik ebbe.
3: Igen, és természetesen, tehát itt kellett egyeztetni, és beletették a programba Tomiék ezt a tornát.
2: Ez nagyon jó.
3: Tehát azt el lehet mondani, hogy Magyarország ifjúsági fővárosa 2026 program sorozat egyik, talán mondhatjuk, hogy kiemelt sportrendezvénye.
2: Igen, igen.
3: Úgyhogy nagyon bízom benne, hogy kilátogatnak egyrészt, másrészt az ide látogató csapatok pedig jól fogják érezni magukat, az majdnem biztos.
2: Ugye.
3: A tavalyi tapasztalatokból kiindulva.
2: Na, az izgi lesz.
3: Hajrá, Cegléd.
2: Tehát akkor 21-e, 22-e, péntek és szombat, már reggel 9-re lehet menni a Sporiba, és nézni a fiatalokat, a jövő reménységeit, akik közül néhány év múlva lehet, hogy már többen ott lesznek az NB1-es csapatokban is, meg a válogatottban akár.
3: Hát meg az NB1-es Ceglédben. Nagyon bízom. Benne, hogy
2: az sem mellékes
3: szempont. Persze, itt ez lenne a cél.
2: Na, ugorjunk egyet, egy nagyot, időben is, hiszen egy október végi eseményről lesz szó, és fociról, az 5. Cegléd Cup labdarúgó tornáról, ahol hát megmozdul a fél világ, mondhatni, és azért is beszélünk róla, mert már most kell erről szólnunk, ugye?
3: Így van, azért is hoztam ide témának, mert ez egy október végi esemény, azért most augusztus közepe van, de már a szervezés része az tart legalább két és fél hónapja. 90 csapatot tervezünk.
2: Hol férnek?
3: Jó a kérdés egyébként sportturizmus tekintetében, hiszen legalább 1000 éjszakát kell majd valahogy megoldanunk, úgyhogy ez azt gondolom, hogy Ceglédnek is jelentős eseménye lesz. 2-3 ezer emberre számítunk, hogy megfordul a CVS-e pályán. Azt már most tudom mondani, hogy 52 csapat regisztrált, jelenleg 5 nemzet csapatai. Mondhatom Portugáliát, ami szerintem szenzációs, hogy Portugáliából megkeresnek, hogy Marci, hallottuk a tornát, és szeretnénk jönni. Ráadásul egy első osztályú csapat, ez a Vitória Guimarães nevezetű csapat. Az más kérdés, hogy ott azért be kell szállni majd nekünk is a repülőjegyek és szállás költségekbe, de
2: ez... Itt felnőttekről van szó egyébként?
3: Ez jó a kérdés. 9, 11 és 13 éves gyerekekről beszélünk.
2: Portugália. Ronaldo nem jön.
3: Hát Ronaldo nem biztos, de még nem biztos, hogy a jelenlegi kis fiatal Ronaldo nem lesz köztük.
2: Ugye?
3: Tehát,
2: ugye?
3: Ez még bennem lehet a pakliban.
2: Igen.
3: Koszovóból, Albániából jönnek csapatok, ez már biztos, Bosznia-Hercegovinából van érdeklődés, Lengyelországban kint van a hirdetés, én úgy gondolom, hogy onnan be fog esni csapat, Szlovákiából be fog esni csapat, Romániából már vannak többen, Erdélyből szintén
2: nagyon
3: többen,
2: jó.
3: Úgyhogy nagyon bizakodó vagyok, az 52 csapat augusztus 18-a van talán.
2: Amikor beszélgetünk, igen.
3: Igen, így van, ez azt jelenti, hogy több mint a fele fel van töltve a csapatoknak. Még majd most ébredeznek azok a csapatok, akik elkezdték a felkészülést, azért 9-10 évesen, így van, ez a szeptemberi időszak az, amikor ez meg fog telni, ez a 90 csapat, úgyhogy ez egy akkora rendezvény egyébként, hogy mondjam a kísérő rendezvényeket, workshop előadások lesznek a szülőknek. A központban a szülői edukáció.
2: Az is fontos, bizony.
3: Igen, abszolút,
2: bizony.
3: Hogy egy kisgyerek táplálkozása, sporttáplálkozás, hogyan viszonyulok az edzőhöz, rengeteg mire kell figyelnem egy átigazolási kérdésnél, ha például 11-13 éves a fiam, kislányom, és azt mondja, hogy oké, most lehet, hogy lehetne mondjuk egy körzetközpontból, egy tehetségközpontból, vagy egy akadémiára igazolni. Ott milyen buktatói vannak-e, amikor be kell költözni egy kollégiumba fiatalon. Szóval rengeteg olyan téma van, ami a szülőket is érdekelheti, és ezekben a holt időkben tudunk majd tulajdonképpen így edukálni, egy kicsit tanítani
2: a
3: szülőket.
2: Igen. Nem mellékes. Igen.
3: Lesz például Performance Zone, ez is egy újítás, ami például arról szól, hogy a kisműfűvön felhúzunk egy sátrat, ami egyébként ceglédi szülőknek köszönhető, ezt itt hadd köszönjem meg, ők dobják össze erre a pénzt, ez 800 ezer forint ez a sátor, szóval ez egy komolyabb beruházása ennek a tornának, viszont ott lesznek fotocellás mérések, gyorsaságmérés, súlypont emelkedést tudunk mérni, de ezt már úgy digitálisan, nem csak úgy, hogy satszper kb, hanem egy pontos komputer adatot kapunk tulajdonképpen. És utána pedig ezeket a legjobb kis játékosokat pedig díjazni fogjuk. Vannak már szponzoraink. Erre is hadd hívjam fel a figyelmet, hogy továbbra is keresem a névadó stratégiai partnert erre a tornára, mert nagyon jó lenne, ha mondjuk egy XY 5. ceglét kapott tudnánk már hirdetni.
2: Igen, mert azért ennek azért megvannak a költségei nyilván 90 csapatot mozgatni, stb.
3: 6 millió forintnál járunk, amit elköltöttünk elő így papíron, majd amikor itt lesznek játékvezetés, hát 2000 főnél nem tudunk egy egészségügyi embert alkalmazni, hanem mentőszolgálatot kell hívnunk. Azonnal 300 ezer forint a napi díja egy mentős kocsinak, illetve orvosnak. Tehát a játékvezetői díj az bőven 1,5 millió forint felett lesz, hiszen rengeteg mérkőzés, rengeteg sportra van szükség. És így tovább, és így tovább. Éppen ezért eddig is köszönöm azokat a felajánlásokat, amiket kaptunk, viszont hagy kérjem a hallgatókat, hogyha van olyan, aki a gyereksport az utánpótlásban lát fantáziát mondjuk egy 2-3 ezer fős rendezvényben, akkor az egész nyugodtan keressen meg, mert a szponzoroknak viszont visszaadunk, nagyon sok mindennek készülünk a szponzorok felé. Például lesz sajtófal, lesz profi videóstáb. Ez az esemény, ez 3 napos, de 365 napos megjelenést biztosítunk számukra, hiszen lesz sajtótájékoztató. Lesz promó videó, és ez az esemény, ez már a jövő következő 6. ceglét kapnak is a promó videója lesz, amin majd mindig a szponzorok és a támogatók azok megjelennek
2: persze.
3: Úgyhogy próbálunk mindennel kedveskedni, illetve visszaadni, amikor jön egy támogató, akkor is kapja vissza azt, ami segíti
2: tehát
3: ezt a rendezvényt.
2: Névadó szponzor lenne most a legfontosabb erre az október végi eseményre. Október 28-án 29-én és 30-án lesz az 5. ceglét kap, és ennek még lesz egy neve valószínűleg pluszban.
3: Nagyon
2: bízunk benne, hogy meg lesz ez a névadó szponzor is, 90 csapattal, ami viszont most hamarabb lesz, ezen a héten, pénteken és szombaton, augusztus 21-én és 22-én kézilabda a sportcsarnokban, a 2. Szent István kupa. Ezekre a jeles eseményekre invitálta önöket a CVSE labdarúgó szakosztályának utánpótlása szakmai vezetője, Széchenyi Márton. Marci, hát további kellemes szervezkedést, lesz dolgotok. Most ezen a hétvégén is, meg októberig is még azért, hát nem sok nyugodt éjszakád lesz, én
3: köszönöm
2: azt gondolom.
3: Köszönöm szépen, de
2: nagyobb baj sose
3: ez
2: legyen.
3: Ez egy örömteli feladat, úgyhogy csináljuk.
2: Így van. Hajrá, Cegléd!
3: Hajrá, Cegléd!

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék. A kirak

holnap is ugyanebben az időben 6 és 8 óra között itt a 92.5-ön, hogy milyen témákkal, azt majd holnap elárulom önöknek. Nos, hát akkor itt a búcsú ideje, jöjjön a Well Hello és T. Danny Disco Club című 2023-as felvétele. Én ezzel köszönöm meg mai figyelmüket, és akkor találkozzunk szerdán is. Szatmári Gábort hallották, további nagyon kellemes rádiózást kívánok mindenkinek, viszont hallásra szerdán!

0: az időjárásról.
1: Napos felhős idő lesz. Hajnalban még több felé, délelőtt már csak az északi tájakon lehet egy-egy gyenge záporzivatar. Délután jelentősen csökken a felhőzet és túlnyomóan napos idő várható, de a szél estig élénk, néhol erős marad. Hajnalban 12-19, délután 27-33 fok valószínű.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Vörös Nandi köszönti a kedves hallgatókat, ez itt a Cegléd hangja, az FM 92.5-ön a Cegléd Rádióban. A műsor, ahol én kérdezek, önök pedig válaszolhatnak a 0635-925-925-ös SMS számon, e-mailezhetnek a kívánság@cegledradio.hu-ra, és akár a Facebookon is írhatnak nekünk, facebook.com/cegledradio. Egy érdekes témát hoztam, a kérdésünk nem más ma, mint hogy volt már félre sikerült találkozása egy másik kultúrával? Az ötlet pedig onnan jött, hogy egy ismerősömmel beszélgettünk a múlt hétvégén, és tök érdekes dolgokat mondott, ugyanis neki családi kötődése van egy másik kultúrához, ezért megkértem, hogy foglalja már össze nekem egy üzenetben, hogy mi is az, amit ő átélt, és hogy pontosan hogy is néz ki ez a dolog, és ennek apropója jött az ötlet, hogy talán fel lehetne tenni ezt a kérdést önöknek is, úgyhogy elolvasom Ildikó üzenetét, aki hát tulajdonképpen az én kérésemre írta ezt nekünk, ő is cegdédi lakos, úgyhogy figyelem, érdekes sztorik várhatóak, de a lényeg az, hogy ha esetleg ötletet kapnak, és van kedvük megírni a hasonló történetüket, akkor ezt megtehetik, tehát a 0635-925-925-ös SMS számon. Tehát Ildikó írja, a vőlegényem horvát Dalmáciából származik némi olasz felmenőkkel. Azt hittem teljesen hasonlóak, mint mi, csak szomszédország. Voltak meglepetések, még a mai napig kibuknak a kulturális mindennapokban előforduló különbségek, itthoni kínos szituk, amiken össze is veszünk, mert ő teljesen máshogy gondolja, itt pedig tök természetes dolog. Van, amit észrevétlenül átvettem, akarva akaratlanul, hiszen sok időt töltünk együtt. Nekem már fel sem tűnik, mások pedig ki vannak akadva teljesen, illetve apartmanozik szezonban, na ott mindenféle nemzetiség megszáll és oda téved, vannak furcsaságok meg vicces sztorik, de tegyük félre az egészet, szóval nagyon katolikusak, tényleg. Napi 3 mise egy kisebb városban is meg van tartva, és mind a 3-szor dugig van, mindenki jár misére, nem csak az idősebbek, hanem az egész család. Kiöltöznek, a gyerekeket is kiöltöztetik, hajuk megcsinálva, mint a divatbemutatóra készülnének. Ha valakit nem látnak misén, rá is kérdeznek, akár miért nem jár. Minden házban, minden szobában feszület a falon, nappaliba Jézusos képek, hűtőmágnesek, imakártyák mindenkinek, ez tök normális. Déli harangszókor imádkozás, ebéd-vacsora előtt közös imádkozás. A papok, fiatalok jófejek, mindenki jóban van velük, ebéd-vacsora vendégek minden családnál fél évente egyszer legalább. A keresztelkedés nem kopott ki, mindenki meg van keresztelve, legtöbbször már baba korában. Nagy esemény, fotóst fogadnak, teljes pucban megy az egész család. Az iskolában majd templomi kórus tag lesz, vagy aki nagyon menő, az oltárfiú. És egyáltalán nem ciki, ez nekik normális, aki nem katolikus ott, az egy UFO, vagy hasonló. Hatalmas több generációs házak egymás hegyé hátán kerítés nélkül, és a legtöbb generációs házban tényleg lakik 3 generáció, a nagymamával elkezdve az unokáig, dédunokáig. A család a szent, unokatestvérekkel is megvan a napi kapcsolat, ágytárkálás, és a legnagyobb viták az örökségen sem végződnek úgy, hogy aztán ne beszéljenek egymással. A karácsony, újévi ebéd, újév első napján, húsvét vagy 50 fős családi esemény, ahol 100 főre főznek és sütnek a nők. Legutóbb 300 fős lakziban voltunk, ahol a násznép már előtte jól beívott. Ami talán a legmegosztóbb vagy bicskanyitogatóbb téma lehet, hogy a férfiak öröklik a családi házat és a vagyont, indoklás, ők viszik tovább a családi vezetéknevet is, a nőknek pedig párt kell találni és férfihez kell költözni. Ezért a fiú születése nagy öröm, a lányi is persze, de úgy mondják, hogy mindenhova kell legalább egy fiú, aki viszi tovább a családnevet. Ott még a női férfi szerepek jobban megmaradtak, ugye a nő költözik a férfihez és vezeti a háztartást, a férfi pedig dolgozni jár és eltartja a családot. Nincs akkora para belőle, hogy valaki munkanélküli, vagy ha a nő nem dolgozik, és egy ismerősök például most munkaviszony nélkül szült nemrég, és nem is tervez elmenni dolgozni, mert egy fizuból megoldják a család fenntartást. Hát érdekes. De van még tovább, az életmódjuk totál YOLO, ezt most a hallgatóknak mondom, hogy you only lived once, ez azt jelenti, hogy egyszer élünk, ebben az életmódban vannak, tehát folytatom az üzenetet, le vannak lassulva, nem hajtják szét magukat, nem idegeskednek, aki keveset keres, is elmegy kávézni a kaszinóba vagy a fogadóba, irodába játékgépezni. Hirtelen emberek, néha kiszámíthatatlanok, temperamentumosak és makacsok. Én például sokáig kényelmetlenül éreztem magam, mert a páromék családjában egy egyszerű beszélgetés, hanghordozása, tempója olyan, mint nálunk egy veszekedés. Most már totál megszoktam, hogy nem veszekednek, ők csak így beszélgetnek. Ami a szívükön, az a szájukon, de nagyon őszinték és nem kétszínűek. És még egy utolsó, nagyon büszkék az országukra, a politikai hovatartozástól függetlenül, imádja mindenki a hazáját. Hát Ildikónak nagyon köszönjük, és reméljük, hogy ez jó ötlet a mai témához. Írjanak nekünk, hogyha vannak félre sikerült találkozások más kultúrával. Jöhetnek az üzenetek 0635 925 925-ös.

0: Kedves hallgatók, ez itt a Ceglét hangja az FM 92-ön, és a kérdésünk ma nem más, mint hogy volt már félre sikerült találkozása egy másik kultúrával? 0-30-5-92-5-92-5-ös jönnek az üzeneteink, Dávid az első. Próbaidőm elején bementem valamiért a sötét irodai raktárba. Pakolázás közben egy fekete lepellel takart alak megmozdult a sarokban, majdnem infarktust kaptam, felkiáltottam nyögve, hogy Jézusom, mire a szellem is megijedt tőlem. De lassan csak összerakta az anyám, hogy valójában a muszlim kolléganőm imádkozott csendben, burkában, akkoriban elég sok paranormális horrort néztem. Na, ez igen egy érdekes kis eset, ráadásul a felkiáltásod nem biztos, hogy neki mondott bármit is, nem ugyanahoz az Istenhez imádkoztok általában, de a lényeg az, hogy igen, ez egy félre sikerült találkozás, és tulajdonképpen beleilleszkedik a témánkba tökéletesen. Ha önnek is van hasonló története, küldje el nekünk. Már is megyünk tovább egy névtelen üzenet küldővel. Nem olyan félre sikerült, inkább kicsit vicces történet. Amerikában voltam egy céges továbbképzésen, és a belépésnél 4-5 dolgozó várt ott. Én meg örömmel odamentem, egyenként mindenkihez és kézfogással bemutatkoztam. Aranyosak voltak, de láttam, hogy ez kicsit szokatlan nekik, aztán leesett, mikor láttam a többieket, akik csak a szokásos amcsi Hello, how are you kört futották velük, utána már én is adaptálódtam ehhez. Igen, ha esetleg valaki hallott már olyan adást, amiben erről beszélgetünk, akkor tudhatja, hogy én is jártam ki Amerikában. Közel négy hónapot ott voltam, úgyhogy mondhatni ott is laktam egy időre, és hát tényleg mások a bemutatkozási meg köszönési szokások. Ott csak megkérdezik, hogy how you doing? Mi újság van, mi a helyzet, de tulajdonképpen erre választ nem is várnak, csak így megillik kérdezni, és ennyi. Úgyhogy mi meg ebbe estünk bele többször, hogy erre a kérdésre mi mindig válaszoltunk rendszeresen, holott nem vártak választ igazából, de náluk ez a szokás, kicsit más az egész. Inkább nekem az volt az érdekes, mi ott többen Európából érkeztünk, nem csak Európából, de nem amerikaiak voltak elsősorban ezek a lifeguardok, ezek a medenceőrök, amilyen munkát mi végeztünk, hanem voltak szerbek és oroszok is egyébként, és velük azért egy pár dologban egyezett a kultúránk, sok minden másban még nagyon nem, de minden esetre érdekes volt, hogy ennyire multikulti helyen dolgoztunk, Amerikában egy ilyen európai vegyesvágott csapattal, tulajdonképpen nekem nagyon élvezetes volt. Sokat dolgoztunk, de mindenképp megérte, és hát kulturális tapasztalatgyűjtésnek nem volt utolsó. Azt képzelje el a kedves hallgató, én akkoriban is foglalkoztam zenével, hogy amikor a belgának a Gépkocsi című dalára a színesbőrű srácok, akik ott az ottani közeli apartmanokból jöttek át hozzánk bulizni, rázzák a karjukat és nyomják ezt a hip-hopos mozgást, és belgát hallgatnak, miközben szerbek és macedónok és még nem tudom hányan mindenféle kultúrából ott táncolnak a magyar zenékre, amiket én játszottam, hát elképesztő élmény volt. Egy idősebb svéd úr a munkahelyemen valahogy a délszláv háborúra terelte a szót, és én mondtam neki, hogy igen, szörnyűséges népírtást csináltak a szerbek. Voltam Vukovárban, a saját szememmel láttam a kórházat, amit ágyúznak például. Hát kiderült, hogy ez a fickó lehet, hogy svéd állampolgár, meg jól beszél svédül, de eredetileg boszniai szerb, csak a 90-es évek óta él itt. Elég mérgesen kiabált le, azóta nem is köszön legtöbbször, írja nekünk Mihály. Hát köszönjük szépen, ilyen történeteket várunk, ami akár meglepő, akár meghökkentő, és egy kis kulturális különbség az, ami okozza. 0-35-92-5-92-5-ös.
1: Információ első kézből. Ceglét Rádió, a közös ismerős.

0: Ez itt a Ceglét hangja, kedves hallgatók, kulturális különbségekből adódó félre sikerült találkozások a mai témánk, és már megyünk is tovább a kedves hallgatók üzeneteivel. Egyszer negyedéves céges meetingen tavasszal egy muszlim srác elkezdett panaszkodni, meg kötekedni, hogy mi az, hogy nemrég karácsonyos díszek is voltak az irodában, nem általánosan, hanem néhányan, akik tartják, szoktak vinni díszeket az asztalukhoz, ami mellesleg más vallású embereknél is megy, ami a saját ünnepeiknél szokás. Most meg a húsvétozás megy. Nem akarta megérteni, hogy nem kötelező részt venni semmiben, nem segítette a sztereotípiákat, az már tuti. Réka volt az üzenet küldője, nagyon szépen köszönjük, és hát igen, sokszor más szemében a szálkát és a sajátunkban pedig a gerendát sem látjuk meg. Igen, hogyha más is szokott a saját ünnepköréhez kapcsolódó tárgyakat, dolgokat, díszeket bevinni, akkor hagyj legyen már elvárható, hogy főleg, hogyha valakinek az országában vagyunk, hogy a sajátját kiteszi, de ez nem mindig. De azt is lehet egyébként, hogy belegondolok így jobban, mi van, hogyha csak volt kint olyan dolog, ami számára sértő volt valamiért, de szerintem egyesével meg lehet beszélni egymással, úgyhogy meg lehet így oldani. Minden esetre köszönjük az üzenetet, pont erről szól a műsorunk, hogy ilyen eseteket várunk. Multinál nálunk is volt ilyen pár megnyilvánulás, hogy nekik annyira furcsa, hogy a kis karácsonyi izzók meg apró díszfények vannak az asztalokon, nekik meg közben három meeting szobából imahelyet alakítottak ki, és természetesen olyankor keresni sem lehet őket, de mi ezt persze elfogadtuk. Na igen, erről beszélek, hogyha valamire vannak igények, mert az az ő szokásuk, akkor a mi szokásaink ne legyenek már feltétlen problémák, de szerintem azért elenyésző azoknak a száma, akik így ebbe tényleg belekötnek. Nem tudom, nem sokszor volt ilyenben részem, főleg nem egy multinál, úgyhogy minden esetre nagyon köszönöm az üzeneteket. Van török, szerb, szír, osztrák kollégám is. Egy sima ebéd, kávézás vagy félmondat is félre sikerülhet bármelyik nap. Írja nekünk Gábor, és nagyon köszönjük, amúgy az izgalmas lehet. Pont erről beszéltem én is az első blogban, vagy talán a másodikban, hogy nagyon érdekes különböző kultúrákkal együtt bulizni mondjuk, mert sok mindenre sokan másra reagálnak, de nálunk persze nem volt semmi probléma, úgyhogy tulajdonképp azt kell, hogy mondjam, hogy ez így rendben van, csak mindenki legyen figyelemmel a másik felé. Nagyon szerencsésnek tudhatom magamat, van pár muszlim barátom, sokszor ők az elsők, akik boldog karácsonyt kívánnak nekünk, ők is megvetik azokat, akik nem képesek beilleszkedni a társadalomba, és ilyen dolgokért csinálják a cirkuszt. És szerintem ez a jó hozzáállás, nagyon szépen köszönjük ezt az üzenetet is, még hogyha nevet nem is kaptunk hozzá. És akkor muszlim témában azt hiszem, hogy van még egy üzenetünk. Igen, magyar muszlim vagyok, és nem illik szidnom más muszlimot, de az ilyen elmegy a francba. Bomlasztó, egocentrikus baromviselkedés ez, írta nekünk Soma, és nagyon szépen köszönjük. Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk. Volt már félre sikerült találkozás egy másik kultúrával? Ha igen, küldj el, nekünk nem kell tragédiának lennie, lehet egy vicces történet is. 0635 92 92 5-ös.
1: Helyi információk első kézből. Ceglédrádió. A közös ismerős.

Volt már félre sikerült találkozása egy másik kultúrával? Ez a Ceglét hangja mai kérdése, és hát jönnek a válaszok szerencsére. Nem félre sikerült, csak vicces. Indiai kollégával csapatépítettünk dobogókön kirándulással, írtó nehéz volt meggyőzni, hogy az erdőben tigrisek egyáltalán nem várhatóak. Ezt egyébként teljesen jó, én is voltam többször ott kirándulni, és tényleg nem voltak tigrisek. Lászlónak nagyon köszönjük az üzenetet. Most pedig bíborkái következik, esküvőn összeültettek minket, barátnőmet és engem, a külföldi vendégekkel, mert mi legalább tudunk külföldiül. Marika néniek meg nem. Jó is volt a hangulat, amíg barátnőm el nem kezdte elég erősen kínálni a török párnak, akiket amúgy évek óta ismert, a pálinkát, hogy igyák már meg a pertút. Én próbáltam visszafogottan célozgatni, hogy nem kéne. Ők nagyon aranyosan próbálták minél udvariasabban visszautasítani, de sajnos páromban akkor már több alkohol volt, mint ahogy felfogta volna ezeket az utalásokat. Miután amúgy szintén nagyon kedvesen a tudtára adták, hogy hát van ez a vallásunk, az egész asztal nagyon jót nevetett, csak szegény barátnőm süllyedt az asztal alá fülig vörösen. Hát egyébként ez igencsak komoly, de vicces történet, és hát igen, itt most mi magunk feledkeztünk meg a kulturális különbségekről. Igen, hát és hússal sem illik az indiaikat megkínálni, mármint hogy disznó hússal, erre is figyeljünk oda esetleg. Van még üzenetünk bőven, ne féljen a kedves hallgató, szintén vallás, céges évzáró, kolléga csak halat ehet, sertés nem, ez jelezve is lett az étteremnek. Nekünk szarvas pörköltet állatok fel, neki talán sügért, szalonnával tűzdelve. A felszolgáló pedig nem értette a problémát. Hát igen, mert ugye halat hozott. Az, hogy volt egy kis disznó sertészalonna rajta, hát most üssek ő, hát megesik a legjobbakkal is. Még egy rövid üzenet, mielőtt zárjuk ezt a blokkot, boltban érdeklődtem az eladótól Kínával kapcsolatban, és mondta, hogy nem tudja, mert ő vietnámi. Hát mondjuk ez is jogos, igen. Nem könnyű külsőleg megmondani, hogy ki honnan származhat, és ezekből is lehetnek ilyen vicces szituációk, vagy olyanok, amit rádióba küldenek el nekünk válaszként. Köszönjük szépen, hamarosan a második órával folytatjuk, ugyanez lesz a témánk, tartsanak velünk akkor is, néhány zene és a hírek után jövünk.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
3: Kia. Movement that inspires.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd rádióban.
4: Napos felhős idő lesz, néhol záporokkal. Kritikus napok jönnek a paksi erőműnél. Forgalomkorlátozásokra kell készülni a fővárosban a nemzeti ünnep miatt. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Óriási küzdelem folyik Pakson a működő turbinákért, két napig kell még kihúzni az egyre apadó vízszint.

0: közölte a miniszterelnök. Magyar Péter ugyanakkor hozzátette, hogy vasárnaptól az épülő fenékküszöb és a várható vízszint emelkedés mellett elkezdhetik visszakapcsolni a most még álló turbinákat is. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter korábban arról posztolt, elkészültek a bárkák biztonságos rögzítését szolgáló földcsavarok. Ezekhez vastag acélsodronyokkal rögzítik a bárkákat, amelyek süllyesztése már meghaladta a 150 cm-t. Interaktív térkép készült az államilag támogatott civil szervezetekről. Az adatbázisban bárki megnézheti, hogy az elmúlt 5 évben a különböző állami civil támogatási és egyéb központi költségvetési forrásokból mikor és mennyi támogatást kaptak a szervezetek. Választókerületekre lebontva összesen mintegy 400 milliárd forint útját lehet így követni az átlátható.kormány.hu oldalon. A közmédia megújításáról szóló egyeztetéssel indul a Közhang elnevezésű új digitális társadalmi egyeztetési platform, jelentette be Radnai Márk kormánybiztos. A felületen interaktív tartalmak segítségével ismertetik az adott témákat. Emellett az emberek elmondhatják véleményüket és javaslatokat is tehetnek. Az egyeztetésekben regisztrációval vagy anonim módon is részt lehet venni a közhang.hu oldalon. Elrendelte a bíróság az M3-as autópályán balesetet szenvedett lengyel buszvezetőjének letartóztatását. A férfit halálos tömegszerencsétlenség okozásával gyanúsítják. Ha bebizonyosodik a bűnössége, akár 8 év szabadságvesztést is kaphat. A vasárnapi balesetben 12-en meghaltak, az összes életben maradt ember megsérült, közülük 3-an életveszélyesen, 20-an súlyosan. Az eddigi vizsgálat szerint a buszvezetője elaludt a volánnál. Változik a közlekedés augusztus 20-án a fővárosban. Több helyen forgalomkorlátozással, lezárásokra kell készülni. A Budapesti Közlekedési Központ tájékoztatása szerint a csütörtök délelőtti órákban lezárják a Dunapart közvetlen környezetét a Lánchíd és a Margit híd között. Délután pedig a Szentjobb körmenet útvonalán lesznek korlátozások, a József Attila utca és a Bazilika környékén. A tűzijáték miatt este 7 órától a Margit híd és az Erzsébet híd között lezárják a hidakat, a rakpartokat és a környező utcákat is. A BKK a belvárosban sűríti járatait.
1: Az időjárásról.
0: Napos felhős idő lesz, hajnalban még több felé délelőtt már csak az északi tájakon lehet egy-egy gyenge záporzivatar. Délután jelentősen csökken a felhőzet és túlnyomóan napos idő várható, de a szél estig élénk, néhol erős marad. A hajnali 12-19 fok után délután 27-33 fok valószínű.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Ez itt a Ceglét hangja, és annak is a második órája, kedves hallgatók, a kérdésünk pedig még mindig ugyanaz. Volt már félre sikerült találkozás egy másik kultúrával? 0635-92-95-ös kívánság@ceglédrádió.hu, és most Blanka üzenetével megyünk tovább. Egy indiai kolléganőnek halálfélelme volt a jelenlétemben, ha egy légterben voltunk, mert nagy darab vagyok, hangos, és úgy eszem az oldalast, mint más a ropit. Mikor szóltak erre a kollégák, hogy ez a szitu, oda mentem hozzá, és belemondtam a rettegő arcába, hogy ha bántja valaki, szóljon, és a kezébe adom a gerincét, mint a Predator. Aztán ökölpacsisztam vele, másnap hozott nekem valami zöldséges sütit, és azt mondta, hogy már nem fél, és köszöni, hogy tisztáztuk, mert nagyon agresszívnak és hatalmasnak látott, mint egy megvadult elefántot. Mondtam neki, hogy nincs ilyenről szó, és majd megszokja a Balkán feelinget. Blanka volt tehát az üzenet küldő, szerintem remek történet, és hát igen, elég csak abból kiindulni, hogy neki túl hangos voltál, és lehet, hogy már ez is megijesztett, hogy miért kell valakinek ennyire hangosnak lenni, biztos túl agresszív vagy ilyesmi, és fél tőled, tisztáztátok, és így már minden oké. Nagyon szépen köszönjük a történetet. New Yorkban a JFK-n, repülőtér, vártam a barátnőmet, hogy megérkezzen. Egy indiai csaj leült mellém, és a beszélgetés elején kedvesnek mutatta magát. Majd feljött témaként, hogy honnan származom, aztán valahogy a romákra terelte a témát, hogy nekem mi a véleményem róluk, meg hogy az országom miért utálja őket. Aztán már olyan agresszívan kommunikált, hogy ha velük van bajom, akkor személy szerint vele is, mert egy származásúak. Rendesen féltem már tőle, úgyhogy gyorsan elköszöntem, hogy ahogy megérkezett a barátnőm. Gondoltam magamban, tök jó, hogy kb. Egy órája léptem be az USA-ba, és egyből rendőrt hívnak majd rám, mert egy indiai csaj mérges lett. Hát igen, ezek is érdekesek, hogyha valaki úgy tűnik, hogy jót akar, nem feltétlenül szabad benne megbízni, mi akkor is, hogyha csak egy akár ilyen faji jellegű kérdésről beszélgettek. Mindenki csak óvatosan, és ne szaladjon semmilyen véleménybe bele, hát vagy fejjel a falnak legalábbis. Vajdasági magyarokkal és szerbekkel elmenni inni, és úgy érni haza, mint aki félig halott, az ér. Szerintem ér. Nagyon szépen köszönjük, bár a hallgató nem vállalta nevét, vagy csak lemaradt. Minden esetre ez is egy érdekes kaland. Hát igen, az erdélyekkel is izgalmas ez az iszogatás dolog, meg hát ugye, ahogy meséltem, én szerbekkel és oroszokkal is kocintottam annak idején, a 2010-es évek elején Amerikában, hát az is komoly volt. Tudnak inni, ez igaz. A reptéren búcsúztattuk éppen a feleségemet a gyerekekkel, mert munkaügyben utazott. Erre odajött egy részeg, fehér, ám láthatóan nem magyar férfi, és 20 centiről vigyorgott a síró gyerekekre a síró feleségem mellett. Végül pár perc után csak észrevette magát, hogy mi most nem fogunk vele barátkozni, és akkor elsétált. Hát ez is egy érdekes találkozás, félre sikerült szituáció egy másik kultúrával, és hogyha önnek is van ilyene, küldje el nekünk 0635 92 95.

Volt már félre sikerült találkozás egy másik kultúrával? Ha igen, küldj el a Ceglét hangjában 0635-925-925-ös kívánság@ceglidradio.hu. Vannak még érdekességeink, menjünk is tovább. Egy ismerős mesélte, hogy Olaszországban, már nem emlékszem, hogy melyik városban, de rá se bagóztak a kávézóban, amikor rendelt, mert mindenki a meccset nézte. Úgy tűnik, hogy abban a kultúrában a meccsrészés is része a munkaidőnek, írja nekünk Olivér. Hát bizony, ott, hogyha olyan meccs van, ami fontos mindenkinek, akkor az tényleg fontosabb mindennél, és szerintem ugyanígy van a Forma 1-el is, amikor a Ferrari a pályán van, akkor minden olasz a képernyőt nézi. Jó, nyilván nem mindegyik, de sokakat érdekel. Én találkoztam egy rendkívül csinos dominikai lányjal Spanyolországban, aki nem hitte el nekem, hogy Magyarország létezik, azt hitte, hogy csak ugratom, amíg meg nem mutattam a térképen, írja nekünk Peti. Hát ez is komoly, ennyire mesebeli ország a miénk. Egyébként most jutott eszembe, hogy Olaszországban egyszer pizza előtt akartunk kávét inni, és a pultos csajnak szó szerint fennakadtak a szemei, és elkezdett kiabálni, hogy coffee before pizza, mamma mia! Írja nekünk Kinga. Nagyon jó a sztori, tehát, hogy pizza előtt kávézni, hogy lehet ez, hogy lehet ilyet csinálni, hogy pizza előtt kávé, mindenek megvan a maga helye és ideje, de a pizza elé kávét, azt nem, azt semmiképp nem. Ugyanez a vélemény egyébként a Hawaii pizzáról, mert mit keresne az ananász a pizzán. Bevallom, hogy én is megeszem néha, de soha nem rendelnék olyat, csak hogyha valakitől tudok lopni egy szeletet, akkor néha szívesen megeszem, de azt az olasz ismerőseimnek nem mondják el, kérem. Nem félre sikerült, csak picit érdekes, muszlim kolléganőim is imádkoztak, mikor azt kellett tenniük, plusz Ramadánkor ugye, ők böjtölnek, tehát az ebédszünetet nem vették ki, ezért annyival előbb mehettek haza. Ezt csak így a munka rugalmassága miatt említem, szerintem tök jó. De egyébként igen, hogyha valaki így reagál, hogy nincs kivett ebédszünet, úgysem mehetnek, akkor annyival előbb végeznek. Teljesen jó. 15 éve volt kb. Kempingben, hogy a szomszéd muszlim család az út közepére terítette ki, vagy öten az ima szőnyegét, és ott imádkoztak. Lehet flepnisek voltak, nem tudom, de akkoriban ez még ijesztő volt és nagyon fura, főleg, hogy elvileg privát ez a dolog. Nem tudom, mert ugye Isztambulban több ilyet is láttam azóta, de ott is vannak nyilván ima helyek, ahol lemosdanak, stb. Minden esetre fura jelenség volt, főleg egy földúton. Írja nekünk Enikő, hát nagyon köszönjük, és igen, tényleg vannak furcsaságok, de pont erről szól ez a műsor, hogy pár ilyet szedjünk össze. Egy hetes tanfolyam Angliában a mellettem ülő arab meg volt fázva, egy héten át szívta hangosan az orrát percenként 5-ször. Céges összejövetel. Két indiai kollégával egy apartmanban voltunk, az egyik minden reggel fél órán át harákolt és köpködött a fürdőszobában, a másik valószínűleg alacsonyabb kaszba tartozhatott, mert nem használhatta ugyanazt a fürdőszobát, noha neki is egyszerűbb lett volna. Írja nekünk Benedek. Nagyon szépen köszönjük a véleményeket, és hamarosan az önökével, hogyha elküldték nekünk, megyünk tovább, persze nem kötelező elküldeni, csak ha van kedvük, hogy van ilyen történetük, még két blokk, amiben visszajövünk, és valószínűleg a mai napon zárjuk is a témát, most már eléggé szép számmal jött üzenet, ezzel most már betelik a műsor, hogyha nagyon sok érkeznek, akkor lehet, hogy lesz folytatás, de egyelőre úgy tűnik, hogy ez csak egy adásos téma lesz, tartsanak velünk! Ceglét Rádió!

0: Gábor annyit írt nekünk, hogy miközben Anglia az udvarias úriemberekről ismert, a munkásosztály a legprolibb a világon. Köszönjük szépen, ez is egy vélemény, és hát tulajdonképpen más kultúrákkal foglalkozunk ma a Cegléd hangjában. Volt már félre sikerült találkozás egy másik kultúrával? Tulajdonképpen erre a kérdésre adta meg a választ a kedves üzenetküldő, de vannak még más üzeneteink. Egy chilei üzletasszony azt talál el, ivott 25 évesen, pedig akkoriban nagyon bírtam az alkoholt, írja nekünk Zoli, hát ez megtörténik. Egy másik üzenet, indiai kolléganővel együtt ebédeltünk, és elkezdett mellettem hangosan harákolni, hallatszódott, hogy jön föl neki a slájm. Nem tudtam folytatni az evést, küzdöttem, hogy az öklendezésemet visszatartsam. Ezt Petra küldte nekünk, igen kellemetlen szituáció, de náluk ez az étkezés közbeni mindenféle böfögés és társai, azt hiszem, hogy ez bele szokott férni, hogyha nem keverek össze valamit, de az is lehet. Szóval néhány kultúrában ez belefér, csak hát mikor mi nem számítunk rá, az igencsak kellemetlen. Itt van nekünk Viktor üzenete, nem kimondottan én csináltam, de részese voltam. Velem együtt 5 kollégát vettek fel egyszerre a céghez, és egyben volt tartva a HR része az első napnak. Egyik srác kínai volt, de perfektől tudott magyarul, mert itt nőtt fel. A cégvezetője, akinek mi dolgoztunk, egyenesen belekérdezett a srácba, hogy te kínai, japán vagy mi vagy. Meg se várta a választ, rávágta magának, hogy igazából mindegy, nekem mind rizsesek vagytok. Az összekötő emberünk csak fogta a fejét egy pár másodpercig, aztán mentünk tovább. Ez is egy korai élmény volt számomra, hogy miért tartunk itt. Na hát igen, ez azért tényleg bántó, főleg, hogy amúgy Magyarországon nevelkedett, szóval nem is értem, hogy ezt hogy nem érzi pár ember, hogy mikor bántó esetleg az, amit mond. Angliában élek, csak félre sikerült élményeim vannak. Ami még engem is meghökkentett, mikor a kamionos kirakta az imaszőnyeget a járdára és imádkozni kezdett egy mellékutcában. A mosdóban tele van a WC üres poharakkal, amikben viszik a vizet, de teljesen természetes. Hogyha nem a fenekjüket mossák a WC-ben, akkor a lábukat a mosdóban, amíg te kezet mosnál. Igen, ez kellemetlen, amikor... De nekik ez tök természetes, mert szoktak ilyet csinálni, nálunk pedig ilyen nagyon fura dolog. De bár gondolhatnák, hogy ez nem egy lábmosó, hogyha olyan magasra tesszük. Mindegy, a lényeg az, hogy furcsaságok vannak, főleg, hogyha meghallgatjuk a következő üzenetet. Jó pár éve Jeruzsálem óvárosában sétáltam, és egy csapat hosszú pajeszú leköpött mindenféle előzmény nélkül, írja nekünk Fanni. Hát ez nagyon beteg. Nem tudom, hogy mivel bántottad így meg őket, valószínűleg csak a jelenléteddel, vagy az öltözékeddel, vagy nem tudom, de minden esetre ezek szerint fölhúztad őket. No, hát még hogyha meglepő is, és nem mindig vidám ez a műsor, minden esetre sok érdekesség elhangzott. Volt már félre sikerült találkozás egy másik kultúrával? Ha esetleg igen, talán még egy-két ember üzenete belefér, hogy az utolsó blogban azt megosztam önökkel. A Cegléd hangja hamarosan, néhány zene múlva folytatódik. Tartsanak velünk!
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: Do what I can, don't put the blame on me. Don't put your blame.
1: Kedves hallgatók, ez itt a Cegléd hangja az FM 92.5-ön. Én Vörös Nándi vagyok, és egy adásos témával jelentkeztünk. Volt már félre sikerült találkozás egy másik kultúrával? Reméljük elküldték nekünk a válaszokat, mert ennyi fér bele, most már ne küldjenek. Amik itt vannak előttem, azokat fel fogom olvasni, és aztán zárjuk ezt a témát. Holnap pedig egy egészen újjal jelentkezünk, tartsanak velünk akkor is. Marci üzenete a következő. Találkoztam a férjem bangladesi családjával, és mindenkit körbepuszilgattam üdvözlésképpen. Nem értettem, hogy miért néznek olyan furcsán. Előző évben egy indiai barátommal tettem ugyanezt, utólag ő elmondta, hogy még senki nem adott neki puszit. Gondolom a családján kívül, de ki tudja, de tetszett neki, úgyhogy nem tiltakozott. Nyomoztam, Indiában családon belül sem adnak puszit. Nyilván előfordulhat, de nem jellemző. A tradicionális indiai kultúrában kézfogás sincsen, nyilván a modern korban, irodai környezetben előfordul. Az arab kultúrában pedig az ellenkezője azonos nemű embereknél teljesen elfogadott, sőt, sok esetben elvárt minimum a kézfogás, és gyakran a puszi is, barátok között is, akár munkahelyen is. Azt akarom ezzel mondani, hogy ezek nem ilyen univerzális dolgok, hanem kultúránként eléggé eltérőek. Írja nekünk Marcsi, és köszönjük a képbe helyezést, hogyha nincsen ilyen a baráti körben, mert mint más nemzetiségből származó, akkor ezek mind hasznos információk lehetnek, hogyha találkozunk valakivel. Van még üzenetünk, ne izguljanak! Még igen fiatal koromban késő este, amikor bementünk egy kocsmába, és csak úgy néztem ki a fejemből, egy fickó elkezdett velem kötekedni, hogy miért nézek felé. Ez az ő országában, Szíriában annak a jele, hogy ki akarom hívni verekedni. Hát, hiába voltam akkoriban kölyökképű, benézte, szerintem tipikusan ezért nézett ki magának, mert volt bennem vér, és beleálltam a dologba. De higgadtan mondtam neki, hogy ez itt rohadtul nem Szíria, hanem Magyarország. Mint kiderült, nem hiába beszélt tökéletesen magyarul, mert valóban a 80-as évek óta élhetett itt. Valahogy csak ennyi kellett az öregnek, mert utána visszavett, és a végén még jobb hangulatba is átcsapott a beszélgetés, ahol még a vallások közötti közös pontok és a békesség fontossága is előjött. Na ez a jó, egyébként ezt kell kihasználni valahogy ügyesen, hogyha már beszélgethetünk más kultúrával, még hogyha nehezen is indul esetleg, akkor is át lehet csapni egy tök jó beszélgetésbe. Számtalan ilyen nem volt már, nem feltétlenül csak más kultúrából, hanem lehet, hogy egy részeg emberrel sikerül aztán úgy mozgatni, forgatni a beszélgetést, hogy végül még békességbe jövünk el, és esetleg mind a kettőnek jobb az estéje utána, ahelyett, hogy kitört volna egy balhé, úgyhogy szerintem ez a jó út. És hát ez igazán szomorú, de sajnos ezzel zárjuk a mai adást. Külföldön laktam, egy kínai hölgy elém köpött az utcán, majd pár méter múlva egy szíriai férfi arcon tüsszentett. Ez mindennapos volt ott. Írja nekünk Emese. Hát azért ne legyen mindennapos, ezek azért furcsa dolgok, de ezek szerint akkor te, mintha hozzászoktál volna, nagyjából úgy írsz erről az egészről, de köszönjük szépen az üzenetet. Igen, hát ha levonhatunk valamilyen tanulságot, nagyon különbözőek a kultúráink, és talán inkább arra kell törekedni, hogy megértsük az ő kultúrájukat, nem pedig, hogy tiltakozzunk ellenük, vagy rögtön szembe menjünk vele. Minden esetre köszönjük a rengeteg üzeneteket, holnap a Cegléd hang egy egészen másik témával jelentkezik, de Vörös Nándi akkor is itt lesz, aki köszöni megtisztelő figyelmüket, és most búcsúzik, a viszonthallásra.
2: Cegléd Rádió.

0: Ceglédrádióban.
1: Napos felhős idő lesz, néhol záporokkal. Kritikus napok jönnek a paksi atomerőműnél. Még 18-an vannak magyar kórházakban a lengyel buszbaleset után. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adéla vagyok. Óriási küzdelem folyik Pakson a működő turbinákért. Két napig kell még kihúzni az egyre apadó vízszinttel, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter ugyanakkor hozzátette, vasárnaptól az épülő fenékküszöbés a várható vízszintemelkedés miatt elkezdhetik visszakapcsolni a most még álló turbinákat is. Még 18 sérültet ápolnak magyarországi kórházakban az M3-as autópályán történt súlyos buszbaleset érintettjei közül. Amint az állapotuk lehetővé teszi, a lengyel hatóságok őket is hazaszállítják. Egerben 6, Debrecenben 3, Nyíregyházán 2 beteget kezelnek, a Miskolcon lévő 7 ember közül 2-en továbbra is életveszélyes állapotban vannak. Közben a bíróság egy hónapra letartóztatta a busz vezetőjét, halálos tömegszerencsétlenség okozásával gyanúsítják. Az eddigi vizsgálat szerint a sofőr elaludt a volánnál, akár 8 év szabadságvesztésre is ítélhetik. A vasárnapi balesetben 12-en meghaltak, az összes túlélő megsérült, 3-an életveszélyesen, 20-an súlyosan, a többi utas könnyebb sérüléseket szenvedett. Interaktív térkép készült az államilag támogatott civil szervezetekről. Az adatbázisban bárki megnézheti, hogy az elmúlt 5 évben a különböző állami civil támogatási és egyéb központi költségvetési forrásokból mikor és mennyi támogatást kaptak a szervezetek. Választókerületekre lebontva, összesen mintegy 400 milliárd forint útját lehet így követni az átlátható.kormány.hu oldalon. A kormány mindössze 4 milliárd forintból valósítja meg az augusztus 20-ai ünnepi programsorozatot, erősítette meg a kultúráért felelős államtitkár. Nagy Ervin azt írta, idén is érdemes lesz a nemzet ünnepen végigjárni a fővárost. Mesterségek ünnepe Ízek utcája, nyitott karmelita és parlament is várja az érdeklődőket. Este audiovizuális show lesz drónokkal, fényekkel és tűzijátékkal, a város több pontján pedig így a Kossuth téren is szabadtéri zenés buli zárja a programokat. Új fejezet kezdődik a közmédia történetében augusztus 20-án. Az államalapítás ünnepén elindul a független és hiteles híradó, közölte a Duna Média szolgáltató. Az egésznapos ünnepi műsorfolyam házigazdái Mészáros Antónia és Bősze Ádám lesznek, akik szimbolikus, erre a napra szóló visszatérésükkel azt jelzik, a közmédia a hiteles, közérthető és sokoldalú tájékoztatás mellett a szakmai autonómia és a nézői bizalom visszaszerzésére is törekszik.
0: Az időjárásról.
1: Napos felhős idő lesz, hajnalban még több felé, délelőtt már csak az északi tájakon lehet egy-egy gyenge záporzivatar. Délután jelentősen csökken a felhőzet és túlnyomóan napos idő várható, de a szél estig élénk, néhol erős marad. A hajnali 12-19 fok után 27-33 fok valószínű.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Hírek a Ceglédi Rádióban.
1: Napos felhős idő lesz, néhol záporokkal. Kritikus napok jönnek a paksi erőműnél. Forgalomkorlátozásokra kell készülni a fővárosban a nemzeti ünnep miatt. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Óriási küzdelem folyik Pakson a működő turbinákért, két napig kell még kihúzni az egyre apadó vízszinttel, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter ugyanakkor hozzátette, hogy vasárnaptól az épülő fenékküszöb és a várható vízszint emelkedés mellett elkezdhetik visszakapcsolni a most még álló turbinákat is. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter korábban arról posztolt, elkészültek a bárkák biztonságos rögzítését szolgáló földcsavarok. Ezekhez vastag acélsodronyokkal rögzítik a bárkákat, amelyek süllyesztése már meghaladta a 150 cm-t. Interaktív térkép készült az államilag támogatott civil szervezetekről. Az adatbázisban bárki megnézheti, hogy az elmúlt 5 évben a különböző állami civil támogatási és egyéb központi költségvetési forrásokból mikor és mennyi támogatást kaptak a szervezetek. Választókerületekre lebontva összesen mintegy 400 milliárd forint útját lehet így követni az átlátható.kormány.hu oldalon. A közmédia megújításáról szóló egyeztetéssel indul a Közhang elnevezésű új digitális társadalmi egyeztetési platform, jelentette be Radnai Márk kormánybiztos. A felületen interaktív tartalmak segítségével ismertetik az adott témákat. Emellett az emberek elmondhatják véleményüket és javaslatokat is tehetnek. Az egyeztetésekben regisztrációval vagy anonim módon is részt lehet venni a közhang.hu oldalon.

0: délelőtti órákban lezárják a Dunapart közvetlen környezetét a Lánchíd és a Margit híd között. Délután pedig a Szentjobb körmenet útvonalán lesznek korlátozások, a József Attila utca és a Bazilika környékén. A tűzijáték miatt este 7 órától a Margit híd és az Erzsébet híd között lezárják a hidakat, a rakpartokat és a környező utcákat is. A BKK a belvárosban sűríti járatait.
1: Az időjárásról.
0: Napos felhős idő lesz, hajnalban még több felé délelőtt már csak az északi tájakon lehet egy-egy gyenge záporzivatar. Délután jelentősen csökken a felhőzet és túlnyomóan napos idő várható, de a szél estig élénk, néhol erős marad. A hajnali 12-19 fok után délután 27-33 fok valószínű.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Hírek a Ceglédrán Show-ban.
1: Napos felhős idő lesz, néhol záporokkal. Kritikus napok jönnek a paksi atomerőműnél. Még 18-an vannak magyar kórházakban a lengyel buszbaleset után. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adéla vagyok. Óriási küzdelem folyik Pakson a működő turbinákért. Két napig kell még kihúzni az egyre apadó vízszinttel, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter ugyanakkor hozzátette, vasárnaptól az épülő fenékküszöbés a várható vízszintemelkedés miatt elkezdhetik visszakapcsolni a most még álló turbinákat is. Még 18 sérültet ápolnak magyarországi kórházakban az M3-as autópályán történt súlyos buszbaleset érintettjei közül. Amint az állapotuk lehetővé teszi, a lengyel hatóságok őket is hazaszállítják. Egerben 6, Debrecenben 3, Nyíregyházán 2 beteget kezelnek, a Miskolcon lévő 7 ember közül 2-en továbbra is életveszélyes állapotban vannak. Közben a bíróság egy hónapra letartóztatta a buszvezetőjét, halálos tömegszerencsétlenség okozásával gyanúsítják. Az eddigi vizsgálat szerint a sofőr elaludt a volánnál, akár 8 év szabadságvesztésre is ítélhetik. A vasárnapi balesetben 12-en meghaltak, az összes túlélő megsérült, 3-an életveszélyesen, 20-an súlyosan, a többi utas könnyebb sérüléseket szenvedett. Interaktív térkép készült az államilag támogatott civil szervezetekről. Az adatbázisban bárki megnézheti, hogy az elmúlt 5 évben a különböző állami civil támogatási és egyéb központi költségvetési forrásokból mikor és mennyi támogatást kaptak a szervezetek. Választókerületekre lebontva, összesen mintegy 400 milliárd forint útját lehet így követni az átlátható.kormány.hu oldalon. A kormány mindössze 4 milliárd forintból valósítja meg az augusztus 20-ai ünnepi programsorozatot, erősítette meg a kultúráért felelős államtitkár. Nagy Ervin azt írta, idén is érdemes lesz a nemzet ünnepen végigjárni a fővárost. Mesterségek ünnepe Ízek utcája, nyitott karmelita és parlament is várja az érdeklődőket. Este audiovizuális show lesz drónokkal, fényekkel és tűzijátékkal, a város több pontján pedig így a Kossuth téren is szabadtéri zenés buli zárja a programokat. Új fejezet kezdődik a közmédia történetében augusztus 20-án, az államalapítás ünnepén elindul a független és hiteles híradó, közölte a Duna Média szolgáltató. Az egész napos ünnepi műsorfolyam házigazdái Mészáros Antónia és Bősze Ádám lesznek, akik szimbolikus, erre a napra szóló visszatérésükkel azt jelzik, a közmédia a hiteles, közérthető és sokoldalú tájékoztatás mellett a szakmai autonómia és a nézői bizalom visszaszerzésére is törekszik.
0: Az időjárásról.
1: Napos felhős idő lesz, hajnalban még többfelé, délelőtt már csak az északi tájakon lehet egy-egy gyenge záporzivatar. Délután jelentősen csökken a felhőzet és túlnyomóan napos idő várható, de a szél estig élénk, néhol erős marad. A hajnali 12-19 fok után 27-33 fok valószínű.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Plec. Helyi információk első kézből.
1: Well, this year's gonna be called Cayocho. Que hola, Cata. Que hola, Omega. And this is how we gonna do it. Dale.